Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most például az a zene, ami a foci VB ideje alatt, hát szerintem ugye a tudatalattinkba bekúszott, anélkül, hogy észrevettük volna. Shakira, Burna Boy és a Die Die. Több mint egy hónapja vége a foci VB-nek, de a dal itt van velünk, és ugyanúgy hódít tovább. Például 9. hetét tölti a Billboard Global 200 lista élén, 40,3 millió streamet is elhagyott már. Ez a Billboard Global 200 sláger lista a világ több mint 200 országából származó online streaming és digitális eladási adatok kombinációja alapján áll össze. Ebben nincsenek benne a rádiós játszások. Hát ez nagyon nagy dolog. 9. hete az első ezen a Billboard Global 200 slágerlistán. Ez a dal. Die Die, Shakira és Burna Boy a folytatásban.

csak igazi mai slágermegy a következő órában is. Köztük napjaink legsikeresebb Z-generációs német előadói is. Elhozom Lói újdonságát, az egészségpercek után pedig Kamrád barátunkkal kezdünk. Azt a dalt hozom, amit élőben előadott tavaly a stúdiónkban. Be Mine, eztől nem sokára.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyületek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy fesztivál szezon finisében is, és hát közben eszembe jutott, hogy nagyon sokan hát boslábolnak ki fesztivál betegségekből, ugye Rádió 1-esek. Kint voltunk egy hétig, bulikáztunk, jó nagy volt kint a por, aztán ilyenkor az ember olyan könnyen összeszed ilyen felső légúti betegségeket. Hát szegény Lóllyal is pont ez történt, akit a folytatásban hozok, az aktuális dalt, a David Puentes-zel közös Golden Summer-t, életében először le kellett mondani a koncerteket emiatt. Jó bulás, Lóllyal, szeretünk!

annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is, és ezekben a percekben is zajlik a buli a Szegedi Ifjúsági Napokon a Rádió 1 arénában. Pulmex szettje után Jauri. Hát ő fogja zárni a mai line-upot, de minden aktuális line-up, vagyis DJ beosztás megtalálható például a Facebook oldalunkon, az Instagram oldalunkon, és egyéb fontos hasznos tudnivalók a weboldalunkon, a radio1.hu-n,

0: megfejtést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben. A hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. A cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon fináléjában is. Augusztus 29-ig ismét benépesül a Tiszapart, hiszen javában zajlik a Szegedi Ifjúsági Napok, a Szín, és 4 napon át koncertek, fesztivál hangulat, felejthetetlen bulik Szeged szívében. Kint vagyunk két helyszínnel is a Rádió 1-es DJ-kkel. 5 órától indul a buli a Rádió 1 stégen. Hát ezt vehetjük egy ilyen elég komoly alapozásnak. Aztán este 11 órától másnap hajnal, illetve már reggel 5-ig a Rádió 1 arénában folytatódnak a bulik, természetesen kizárólag Rádió 1-es DJ-kkel. Érdemes böngézni a Facebook, Insta oldalainkat, mert mindig frissítjük a napközbeni DJ felhozatalt. Most pedig olyan nemzetközi DJ-k a folytatásban, akikkel kezdtük az idei szezont a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Switch Disco, Sam Felt, Rehab-bel együtt, ez a Sleep Tonight.

egy, csak igazi mai sláger megy. Egy igazi díva és egy nagyon menő DJ producer a folytatásban, Jennifer Lopez, David Guetta és az aktuális kedvenc Save Me Tonight. Ünnepelt a napokban Jennifer Lopez, mert hogy egy korábbi dala, ez...

1 milliárdos játszási küszöböt a legnagyobb zenei streaming oldalon. Úgy fogalmazott, hogy azóta gyakorlatilag egy új parti nemzedék felnőtt, és borzasztó a hálás, nagyon-nagyon meghatódott, hogy ez most megtörténhetett vele. Jelenleg ez a dal ostromolja a slágerlistákat. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. The Fate of Ophelia, Taylor Swift dalát hozom. Hát akik nem értik még mindig ezt a Taylor Swift varázslatot, sokan vannak így, ez a dal is csak egy újabb bizonyíték az énekesnő hihetetlen nagy varázserejére, mert hogy Shakespeare-re utalni, Fate of Ophelia, és aztán toplistás dalt gyártani ebből a témából, hát ezt tényleg nagyon kevesen tudják.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Ismét ereje teljében van a paksi atomerőmű, részleges holdfogyatkozás lesz az éjjel. Nem használhatnánk a közösségi médiát a fiatalok Szlovákiában, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Ismét a maximális teljesítményén működhet a paksi atomerőmű. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása komoly kihívást jelentett az erőmű működésében. Felmerült, hogy teljesen le kell állítani azt, de erre végül nem volt szükség. Egy turbina tovább tudott dolgozni, később pedig fokozatosan állították vissza a többit is. Magyar Péter miniszterelnök tegnap köszönetet mondott a munkáért minden energetikai és vízügyi szakembernek is. Felfüggesztették a munkát a CATL 3 debreceni akkumulátor üzemében. 9 dolgozó szervezetében ugyanis emelkedett nikkel szintet mutattak ki. A munkavédelmi ellenőrzésen ezután kiderült, hogy a vállalat nem adott megfelelő védőeszközöket. Amíg a szabálytalanságokat meg nem szüntetik az egységekben, az illetékes hatóság megtiltotta a munkavégzést. Még szemüveg sem kell majd a következő égi látványossághoz, részleges holdfogyatkozás lesz az éjjel. A jelenségről Szabó Olivér Norton, a svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza beszél.
3: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk. Fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
2: Pályatársai, kulturális intézmények és közéleti szereplők is búcsúztak Nádas Pétertől. Az íróról a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia is megemlékezett. A nemzetközi sajtó is írt róla, a Die Zeit a monumentális elbeszélés nagymestereként búcsúztatta. A Der Standard a közép-európai lélek legpontosabb krónikásának nevezte a Kossuth és József Attila díjas írót, drámaírót. Nádas Péter tegnap hunyt el, 83 éves volt. Szlovákiában is betilthatják a közösségi média használatát 16 éves kor alatt. A pozsonyi kormány jóváhagyta az erről szóló törvényjavaslatot. A szabályozás egy olyan csomagnak része, amellyel integrált védelmi rendszert hoznának létre a szélsőségesség és az erőszakra biztatás ellen. A korlátozásra még a szlovák törvényhozásnak is rá kell bólintania, akkor jövőre életbe léphet. Országszerte száraz napos időre számíthatunk, csak vékony fátyol felhők zavarhatják a napsütést, esni nem fog. Délután akár 36-37 fokig is melegedhet a levegő. Holnap már egy hideg front érkezik, helyenként futó záporokkal, zivatarokkal. Vasárnap a frontot már nem érezzük majd, délután ismét 34-35 fokban izzadhatunk. Legfeljebb keleten fordulhat elő egy-egy kisebb zápor, a szél pedig csak a Tiszán túlon élénkülhet meg. Egyelőre úgy tűnik a jövő hét is napos száraz idővel indul.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyületek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Hozom már is az óra showmennyét, Accentet, akinek a zenei utazása 90-es évek közepén kezdődött körülbelül. Erdély északi részén DJ-zett, és pár évvel később már volt az Accent nevű zenei duója, ami most arra ismét egy egyszemélyes show műsor. És hogyha nem a zenei fellépések miatt utazik, akkor is szívesen repülőre pattan, de akkor már a családjával imád új helyeket felfedezni. Egyébként meg nagyon szeret a stúdióban is lenni. Jön már is a Don't Leave a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogyha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. A cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Nagyon szeretjük őt, egy ablakon bekukucskáló férfi tartja félelemben a nyíregyháziakat. Szemtanúk szerint a férfi kerékpárral járja a belvárosi lakótelepeket, majd arra állva bámul be a föncilti lakások ablakain. Egy fiatal nő arról írt a Facebookon, hogy szombat este hozzájuk is be akart jutni ablakon keresztül, de elkergették.
2: De várjál, ő be is akar mászni, vagy csak kukkolt?
1: Ő be akart mászni, kukkolt, igen. Aha. Sokan osztottak meg a férfiről fotót, illetve videót, viszont senki nem tett még feljelentést.
3: Nem akart bemászni, csak nem látott semmit, hogy bejön kellett hajolni. Hát most érted, hogyha nem, nincs műsor, akkor nem vált a csatornát?
2: Hát de azt mondja, hogy mész tovább.
3: Azt csinálja, hogy a biciklit neki támasztja, és akkor felmászik a biciklire, és akkor onnan a nyitott ablakokon bekukucskál. Hát de nem ilyen neki ijeszgetne a gyerekeket?
2: Hogy jön a biciklis bácsi.
3: Kimegy a wifi, meg benéz a kukkoló.
2: Na, hát akkor el a szennyesedetben jön a kukkoló.
3: Így van, így van. Szerintem nem tudom. Én nem csinált még semmit, amire azt tudnám mondani, hogy ez leírja az ő teljes skálája.
1: Spektrumát, van, hogy még nem tudjuk, hogy mit csinál.
3: Igen, tehát most meg egy megfigyelési állapotban figyeljük a megfigyelőt.
1: Ő mit csinál? Ő rabolni akar? Vagy ő csajokat néz? Vagy, tehát biciklire állok, benézek. Benézek egy lakásba, hogy azt ki lehet-e rabolni? Vagy keres valamit, vagy nőket
2: a
1: néz?
2: Sajátját keresi, vagy a tiédet?
1: Benéz, hogy Mizu, mi baj van abba kérdezni.
3: Szóval egy érzést keres. Benézi egy családokhoz, és nem ez. Amint a Slidersben tudod, hogy mindig dimenziókat vált, és keresi azt, amelyik a sajátja.
1: Igen. Mi van, simán vak? Kérdezi valaki. Miért vetjük el?
2: Hogy biciklizik?
1: Hát, ez egy jó kérdés.
2: Akkor viszont nagyon ügyes van.
3: Hogyan teszel különbséget egy Mikulás meg egy kukkoló között?
1: Egyébként igen.
3: Tehát a szándék az honnan tudod?
2: Mert a kukkoló az ablakon jön, a Mikulás a kéményem. Ennyi.
3: Igen. Nem Nyíregyházán.
1: Nyíregyházán mindenhonnan minden jön.
3: Ebben a hőszivattyúk megjelenésével megjelentek a másfajta Mikulások.
1: Nem akarok semmi rosszat, csak kíváncsi vagyok, írja Kazit. Ha látom, hogy benéz egy ember a biciklin a lakásomba, én felléphetek ellene? Elzavarhatom? Vagy megverhetem? Vagy
3: lépje fel.
1: De hogy itt vagy, akkor hát
2: milyen amilyen fegyverrel támadnak, te olyannal támadhatsz vissza.
1: Hát
2: ebben az esetben biciklivel visszanézel.
1: Intimitás közben zavar. Én mesztelen vagyok. Én ott járkálok. Egyszer törőközőben. Kenem a vajas kenyeret. Akkor na, csinál rólam egy fotót, tessék. Akkor már felléphetek
3: nem
1: ellene.
3: Nem olyan típus.
1: Nem, ez nem az a típus? Nyíregyházán nem csinálom
3: velük? Nem. Egy klasszikus analóg karakter. Tehát, hogy látta a nadrágját és a pólóját, és ő biztos már fotót készíteni rólad. Ő csak benéz és véleményt formál.
1: Jó, te már láttad a videót? Megnézted? Hát a valami földi.
3: Először
1: hát, hogy nem a családból valaki.
3: Azt akarom, hogy nézzük, hogy Péter tudjuk-e, hogy hol van, és aztán utána meglátjuk, hogy mi újság.
1: Igen.
3: De viszont ezzel lehet motiválni a gyerekeket, hogy porcivózzanak ki az ágy alatt is, mert jön majd a kukkoló, benéz, azt mondja, na hát, ide se jön.
1: Hogy itt milyen kupi van. De, hogy valójában minden városnak, meg minden falunak megvan így a kellő bolondja. Tehát ugye ott volt a pécsi ember, aki autókkal gyalázott meg. Nem, a Szeged volt.
2: A Szeged
1: volt a pécsi ember. A pécsi volt az, aki leccette az autók tankját, és szeretkezett az autókkal. Ez létező történet.
3: Romantikus karakter.
1: Szentendrén most van megint egy dolog, felbukkant, és szentendrei csoportokban osztják most nagyon durván, hogy évekkel ezelőtt volt egy nő, aki éjjel volt kint az utcán, fehér lepelben közlekedett, és különböző erdős részeknél látták Szentendrén.
3: Ez én keresem a macskámat.
1: Igen.
2: Jó, de minek a lepel?
1: Ezt aludjál már éjszaka most már tényleg.
3: Mert nincs kedve felöltözni, és magára látotta a lepedőt.
1: Eltűnt, és most a Szentendrén csoportban írják, hogy újra felbukkant, a lepelben látják, Szentendre környékén, Források környékén, és senki nem tudja, hogy ki ő, ijeszgeti a szentendreieket. Ezt elhiszed?
2: Hát összeszarod magad.
3: De a szentendreiek amúgy is ijedősek, nem? Tehát ezért...
2: Mitől félnek?
3: Hát a macskakövektől nem félnek, azt tudjuk.
2: Az igen. A Dunától se félnek.
3: Igen, de hát arra vannak a töktől félősök is, nem? Az is az a régió.
1: Figyelj, felbukkant a tiszta fehér ruhát viselő néma alak, éjszaka járja a Bükkös patakot, ott van a fotón, Bükkös major lakótelep környéke, és halálra ijesztegeti az ott lakókat. A legnagyobb szentendrei Facebook csoportban hétfőn estére egyszerre került pánik, és lincs hangulatba egy rakás ember, szeretnék elkapni, hogy ő kicsoda.
3: Tőle ijednek meg. tőle
1: nem fosod össze magad, ha ez rád köszön.
3: Nyíregyházán belőle igazi mennyasszony csinálnának.
1: Nyíregyházán azonnak kapnál bököt.
3: Hajna három körül megjelenne a kert aljába belőle, hamar nagyon mennyasszony lenne, mondom.
1: Igen, igen. Érted? Nekünk itt Pesten volt a kőbányai csávó, aki ráment hajléktalanokra és finoman boldogatta őket. Szentendrén van a fehér lepelestő. Minden helyen van valami őrült akkor.
2: Közben megérkezett egyébként a megoldása, hogy hívják a nyíregyházi biciklis csávóra, hogy ő tulajdonképpen ugye egy tájföldi, vagy nem tudom milyen mári volt futár, és nem találja a címet. Na, csak azért nézd meg, hogy van-e mit tenniük.
1: Hetek óta keres, akkor... igen, egy kiült pizzával és egy nagyon megkeményedett risottóval, hogy hetek óta próbál címre menni. Igen. Szóval valószínűleg akkor tényleg ez van, hogy minden helységnek, minden városnak, minden falunak megvannak a kis őrültjei.
3: De nem érzitek a versengést ebben? Hogy felütötte a fejét a nyíregyházi
1: kukoló, és jön mindenki.
3: Rögtön kinyújtóztatta magát a Szentendrei. Na.
1: Mondom azért. A következő, Joe küldte nekünk. Figyelj, nagy tétény. Ott a következő. Van egy harisnyás, maszkos ember, aki bemegy kertebe. Nem mondta, hogy nem jó arcok. Ő nagy tétényben van, harisnyát vesz a fejére, nem lop el semmit, csak bejárkál nagy tétényben családi ház a kertjébe. Na?
3: De harisnyában?
1: Harisnya van a fején.
3: A fején van?
1: Harisnya van a fején.
3: Két ilyen combfixre. És látjátok, hogy van Csornán is macskanő. Nyitott autóba szokott turkálni.
1: Csornában. Ráckevén néha látják Batman. Ne. Mondom, na, írjatok, drága hallgatók, jó? Tehát nézzük meg akkor, hogy kisebb falvak, kisebb városok, kinek milyen csodaszere van.
3: A Ferencvárosi nyest.
2: Igen. Új,
3: azt akarok lenni.
2: A besurranó?
3: Én csak azt mondom, hogy csak elrágok a kábelöket.
1: Nyíregyházi emberünknek már neve is van, a nyíregyházi szurikáta. Körbenéz, fölmegy, és megvan. Igen. Püspök Ladánynál a négyesen. Van egy bácsi, aki kint ül 2-3 között, egy bekötő úton, és csak nem csinál semmit, csak nézi a forgalmat.
2: Megfigyel.
1: Jó arcok.
3: Délegyházán van Pumukli, aki baltával veti szét a postát, és az autókat is mesztelenül. Autókat mesztelenül bringázik.
1: Várj, de elemezzük, te miért Pum vörös hajjal van, és mesztelenül bringázik, adom, jó arc. Tehát már eleve nem lehet rossz fej.
2: Ó, nyilván, hát becsípődik a cucc.
1: Nyilván te ilyesek.
2: És nem, tehát, és mit csinál? Is neki.
1: És baltával?
3: Baltával veri szét a postát. Az autókat is mesztelen bringázik.
1: Teljesen. Kumadaras, figyeld? Kumadarason. Nem tudjuk, hogy ki ő. Neki az a happy, hogy alsógatját húz a fejére, és úgy járkál. Nem csinál, semmi rosszat nem csinál. Nem árt senkit. Alsógatját húz a fejére, és úgy járkál. Ő a kumadarasi ember. Mindenhol van valaki. Tehát, hogy ez...
3: Budapestiek írják, hogy Tídeni van.
1: Igen, Tídeni van mazban. Ő még nyomja ezt a maszkos történetet? Neki még
3: igen,
1: ez van?
3: Igen.
1: Gyerekek, Tatabánya, higgyétek el, csak ilyenek vannak. Tibi küldte nekünk.
2: Sűsáv kóka, mesztelen futófantom. Mesztelenül fut. Micsoda szabadság, gyerekek.
1: Megbolondult, mindig is bolond volt, tök normális, csak mesztelenül fut, és utána egyébként elmegy hétköznap, és elvégzi a normális dolgát. Mit csinál? Miben van, aki mesztelenül fut szerinted? Hova teszed?
2: Igen, hogy például családapa dolgozik, tökre rendben van minden, de a futást ő így
3: képzeli. Jó? Úgy élni, hogy ott van a lába között a legnagyobb kincse, és senki sem látja.
1: Igen. Mondom a következőt, Siklós, tessék, mit csinál? Van egy pasi, sokan tudnak róla Siklóson, beugrál a nyitott ablakon, és néz téged álmokban, van, amikor rágyújt egy cigire.
2: Hát azért az, na, és te fölébredsz, hogy oda állzik fölötted a csávó.
3: Istenem, és fonyódon a halőr, aki bokon el szokott öltözni, hogy elcsibi a huligánokat.
1: Ne, figyelj, zseni a téma, imádom. Igen, nagy harsány, Dájdáj Sanyi.
3: Dájdáj
1: Sanyi, nagy harsány. Mikor fél utcán mennek a kamionok, elkezd kiabálni, Dájdáj, és neki szalad a kamionoknak. Most így a következő írás sajnos rossz vége lett. Kiváló ember volt ez, Sanyi. Nagyon sajnáljuk a történetet. Aztán elküldte egy hallgató, igen, hogy hát ennek nem lett annyira. Jobb, mondom, tessék, nagy kanizsa.
3: Igen.
1: Oké. Mad Max ruhában. Nem tudom, milyen a Mad Max ruha. Kisminkelve klumpában sétálgat.
2: Jó. Megvettük.
1: Ugye, hogy megvettük? Működik. De mi a Mad Max ruha? Az mi az, amely mi a Mad Max ruha? Hát, mi az a Mad Max ruha? Mit csinál?
3: Szépen tépe, le van így tudod, lakva, ilyen, tudod, ilyen csimbókokban áll rajta, nem? Tehát ilyen...
1: Aha, tehát ilyen klumpában megy.
2: Megszaggatott.
1: Tisza Várkony, figyeld. A csávú nyáron egyszer alsógatyában kiáll a főút mellé sarokra, számolja a kocsikat. Megunja eltűnik, 20 perc ma visszajön, és folyamatosan számol.
2: De miért alsógatyában?
1: Tehát az, hogy a kocsikat számol, az teljesen normális, hogy miért van alsógatyában?
2: És télen is, azt írd már még meg, légy szíves.
1: Sziget-Szent Miklóson van horpi.
3: Horpi.
1: Van egy horpadás a homlokán. Nagyon ismert arca környéken, elméletileg lefejelte a hévet.
2: És kisiklott a hím.
1: Hát én imádom ezeket a sztorikat. Úristen, velük kellene egyszer. De Horpi cuki.
3: De spanyolok szoktak így beszélni, hogy a legnagyobb hiányosságodra mutatnak rá egy, a legkegyetlenebb módon.
1: Igen. Kúszent Miklóson még ismernetek kellene csöcsös Ágit írja nekünk egy hallgató. Műdildóval fürdött a szökőkútban, és a kutyáidba vakocsiszta.
3: Nem tudom, mi vár rám a jövőben,
2: mi szeretnél lenni ebből?
3: Figyelj, minden benne a pakliba.
1: Figyelj, én engem ezek nagyon szórakoztatnak ezek a történetek. Én imádom a helyi bolondokat. Valahogy, ha kedvesek, akkor egyébként én nagyon szeretem.
3: Miért a Balkányban lakó piton?
1: Jó, tessék, mit csinál?
3: Nem ideg, csak
2: piton.
1: Jó, csak mondd el a nevét, ha ott van, megpróbálj kitálni, mit csinál. Tessék, van név?
2: Igen, de árulkodó táncos böske, ugye? Tehát, hogy tudod, hogy táncolva sétál, nem ez a gond. Körszakámos.
1: Most miért kell mindenbe belekötni? Most kit érdekel, érted? Ha jó csaj, kit érdekel, hogy körszakála van?
3: Amúgy szerintem csak növeli az értékét a körszakála.
2: Ugye, különleges eszencia.
3: Igen. Meg amiért nem szeretett, azt mondom, kicsit szirogatja az arcodat a másodnak a szakála.
1: Jaj, nagyon, úristen, nagyon szeretem. Hát én tízig tudnám olvasni. Szóljál még rá.
3: Jászberényi
1: Eszmeralda, tessék. Itt
3: megkeresjük. YouTube-on fel van általag.
1: Szolnoki vasútállomás, nagyon sokszor látják, csávó szoknyában tobban. Eszmeraldának hívják, sokszor felbukkan a szolnoki vasútállomáson.
2: Csorvás.
1: Jó, igen.
2: Csorvási település, ez is Békés megye egyébként.
1: Ne felejtsük, azért ott volt egy kis baj.
2: Volt. Úgy hívják, hogy Újpest. A csávót belecsapott egy villám, és azóta egy szekrényben alszik.
1: Túlélte
2: a csávó, azóta a szekrényben alszik, és így hívják, hogy Újpest.
3: Ez nem szekrény, ez egy Feredék kalitka. Elmondanám
1: neked? Sírok, azóta igen, félbe belecsapott a villám, és szekrényben van. Puszta mérges. Ez a helyszín, van egy kocsma, a sivatag vége italbár. Ugye már ez önmagában már szenzációs. Ott van egy faszi, Guppi névre hallgat. Négy hosszú lépés után lemegy halba, és onnantól kezdve nem kommunikál, csak mutogat, és nyitva van az.
2: És gondolom, dűl lett szembe. Még 90-es évek Leheltér, Szipus Kincsó, a neve sokat elárult.
3: Úristen, ez egy csodálatos név.
2: Igen,
1: tessék,
2: és az volt, hogy ő ugye cigit tarhált az arra járóktól, de cserébe azért adni akart valamit, tehát produkciót, és ha adtál neki egy szál cigit, akkor egy szó nélkül a mellette álló nővérét lekaratézta.
1: Nincs ilyen. Itt őzünk egy kicsit Bishop Sanyinál, és akkor...
3: Bishop Sanyi.
1: Jó, egy kicsit, de diózsenői Bishop Sanyinál egy picit megint időzhetünk. Kocsmában tudja a késes trükköt az Alien 2-ből. Ugye ott a Bishop a robot, aki elővette egy kést. Kettő rövid után kikapja a pillangót a zsebébe. Pillangol a zsebébe. És már mehet is a rulett. Bishop Sanyira hívják a diózsenői kocsmában. Egyfajta látványosság. Jó. Na, tessék, igen.
3: Én tudod, ki küldenék rá Bishop Sanyira?
1: Jó, kivel überelni Bishop Sanyira?
3: Nem, a Bishop Sanyit azt akarom, hogy mérkőzzön meg Pikpak Gyuszival.
1: Ezt nem bírom.
3: Pikpak Gyuszi Miskolcon, a fehér elefánt presszóban veri hagyba főbe az idegen vendégeket.
1: Nem ott, hogy nem innál meg ott egy feles. Gyuszika, gyere ide, bejött egy idegen, megérkezik Pikpak Gyuszi, és azonnal elintézi őket.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Egy magyar zarándokot is keresnek a nepáli áradás után. Új videóval készül a Nava nyugtaadat szolgáltatásra. A hangja buktatott le egy kunmadarasi rablót. Hunadányos vagyok. Jó reggelt kívánok! Egy magyar zarándokot is keresnek a nepáli villámáradás után. A külügyminisztérium azt írja, a magyar konzulok folyamatosan kapcsolatban vannak a helyi hatóságokkal. A nepál és Tibet határvidékén kialakult villámáradást egy földrengés idézhette elő. Az áradás épületeket, hidakat sodort el, sok áldozatról és több száz eltűntről tudni. Újabb oktató videóval segíti a Nava cégek felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatrögzítést, akik ragaszkodnak a klasszikus kézzel kitöltött nyugtatömbhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A Nava egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztókat, igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Sikeresen zárult itthon az idei 10. vándortábor szezon. Minden eddiginél többen vettek részt rajta. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse azt mondta, a fiatalok élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak, az ország legszebb tájait bejárva.
2: Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
1: A hangja buktatott le egy kunmadarasi rablót. A férfi hátulról támadt rá egy nőre, befogta a száját és pénzt követelt tőle. A sértett nem látta rendesen a támadóját, de amikor megszólalt, felismerte ismerőse hangját. A rendőrök hamar elfogták a férfit. Több mint 20 000 ember vívott paradicsom csatát Spanyolországban. Az eseményt 79. alkalommal rendezték meg Buñolban. A jelzőrakéta fellövése után 7 teherautóról kezdték dobálni a paradicsomokat az összezsúfolódott fehér ruhás tömegbe. A ruhák idén sem maradtak fehérek, és az utcákat is pirosra festette a paradicsomlé. A csatára idén 150 000 kiló kifejezetten erre a célra termesztett puha héjú paradicsomot hozatta. Országszerte száraz napos időre számíthatunk, csak vékony fátyol felhők zavarhatják a napsütést, esni nem fog. Délután akár 36-37 fokig is melegedhet a levegő. Holnap már egy hideg front érkezik, helyenként futó záporokkal, zivatarokkal. Vasárnap a frontot már nem érezzük majd, délután ismét 34-35 fokban izzadhatunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M3-ason Bag és 60 között a 47-estől a 49-es kilométerig a belső sávot mindkét oldalon lezárták.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: Na már itt is vagyunk, és hogy elment ez a hét? Már csütörtök, jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Eszter, jó reggelt.
3: Hello
2: Feda. Kis pihi gyerekek, nem? Már megyünk ki a holnapot. Hát most mit izélünk ezzel? Hát most...
4: Szerintem tök korrekt, nem is voltunk Szabin már 4 napja.
2: Ennyi. Hát persze.
3: Meg is vagytok feszülve, látom az arcotokat kicsit.
2: Igen.
4: Na mit szólsz, hogy összeöltöztünk neked?
3: Az most nagyon-nagyon sok vizuálisan, amit látok, az az igazság, hogy itt két kigombolt sejeminges, vagy nem sejem, mi ez?
4: Géz.
3: Nem géz.
4: Dehogy nem.
3: Lemvászon. Géz.
4: Hát ilyen gézing, lemvászoning. Könnyű nyári.
3: Fehérbe érkeztem. Mindenketten úgy néztek, mint aki egy latin lover továbbképzésre érkezett.
4: Közösen voltunk. Tudod, hát Júli viszi ugye Annát Sellő tanfolyamra, mi latin lover képzésen voltunk.
3: Én még soha nem láttam ilyen szépet.
2: Na most mondom, mindenketten fehérben.
3: Ez a két kiszökött melszőr ott, tehát csodálatos.
2: Én egy kicsit füstszagúan, de meg vagyok.
4: Mi volt tegnap?
2: Tüzeztek a gyerekek, és én már zuhanyzás után voltam, úgyhogy mondtam, hogy én ezt még egyszer nem, meg ilyen csillagnézés, meg minden, és hát rám jött, úgyhogy kellemes füstben vagyok, gyerekek, de szép fehérben. Nagyon szép csillagos este volt tegnap, úgyhogy lehetett nézelődni.
4: És most is lehet majd, az megvan, hogy
2: nagyon sok van.
4: Holdfogyatkozás lesz éjszaka, és 4:30-kor kezdődik, tehát a mi kelési időszakunkban, úgyhogy Eszter is kiáll majd a 7. kerületi birodalmába, vagy 9. vagy
3: hanyadikat.
2: De ráadásul teli hold, várjál, tehát, hogy nagyon komolyan, ha azt látszani fog, az jól fog látszani, mert hogy teli van a hold, tegnap néztem, vagy majdnem teli.
4: Mondom, majdnem neked, igen. 80%-os eltűnése.
2: 80% eltűnése a 100%-os holdnak, mert hogy teli holdnál kezdődik a holdfogyatkozás, úgyhogy az nagyon szép.
4: Úgyhogy hajnali egerek, bagyok, 6 órától műszakba állok holnap reggel tekintetteteket.
2: Ó, de jó.
3: Pékek, postások.
2: Korákelők, inszomniások.
3: Ez most nektek sorsácok.
2: Igen. Kérlek szépen, péntek a teli hold. Tehát egy napra vagyunk a teli holdon.
4: Azt mondom, hogy
3: érzem is, hogy jön. Gyere rám, teli hold.
2: Gyere, nagyon kell. Kevés alvás olyankor, sok ébrellét, alvászavarok, és aki éjszaka fönn van, az tudja, hogy ezért történik, mert hogy teli hold van. Mi újság? Mindenkivel minden oké? Nagy pihenések, nagy sorozatok, nagy nézések, semmi?
4: Semmi.
3: Megfejeztem a Sopranost, amúgy nem mostan még nyári szünetben.
2: De hát annak Péter is örül, kicsi Sopranost esténként. Az...
3: befejeztem. Nincs több Sopranost.
2: Nincs több, akkor nem ülsz. Azért mondom, mert kicsi Sopranost minden este, azért hát irigykedünk.
3: Hát azt nehéz.
2: Nem kell. 10 perc Sopranost, és szerintem hamarabb.
3: Ezek 60 perce Sopranostok voltak, csak mondom.
2: 60 perce Sopranost.
4: Ilyen a főnök?
3: Hát a maffia az ilyen.
2: Nem tudod kire gondolni, vagy mi volt?
3: Mindig van kire gondolni, ugye?
2: 60 perc Lenicel közérbe elmegyek, lezuhanyzom, kétszer szívok egy cigit, hát 60 perc.
4: Hogy be, hogy lett az birri? Mit tud ez a férfi?
3: Naponta két részt is megnéztem.
2: Dupla Sopranost. Én meg szalonnát sütök a gyerekkel.
4: Rögtön egymás után volt a Sopranost, vagy volt egy délelőtt, és volt egy este?
3: Ilyen kimentek pisilni.
2: Hát ez hihetetlen. Komolyan, én meg csillagot nézek, meg tüzezek, érted?
4: Az se rossz.
2: Itt meg dupla Sopranost van a 9. kerületben.
3: Hát látjátok, kinek mit osztott? Tehát az inaktív karaktereknek nincs szüksége már semmilyen inputra, úgy hallottam. Megoldják magukat. Néha megsimogatják.
2: Az égre látunk két ilyen kókat hullott csillagot. De jó, ma is jó volt az elmélyünk aludni.
3: Néha megsimogatják a döglött macskát, aztán kis. Nem is tudom, hogy is van ez. Na mindegy. Szóval örülök neki, hogy jó vagytok, srácok. Igények még.
2: Engem ez most feldobott.
4: Engem ez feldobott. Csavarodni, tudod?
3: Igen, hát tudom.
4: Szóban.
2: Macskákat senki nem kezdte el? Ricky Gervais macskás sztoria még nem?
3: Zsula. Zsula az egyetlen követőd ebből a táborból, csak mondom neked.
2: Aki túljut a második részen, azzal vagyok hajlandó beszélni. Kezdő első részesekkel.
4: Hármas.
2: Nem, én most ízlelgetem a másodikat, de mondom, aki akarja, nézem.
3: És mivel nézed, Google Translate-re?
2: Hát Netflix felirat, mert olyan angol beszélnek ezek a macskák, hogy figyeld, ez a vidéki tájszólásos szlenges angol-angol.
3: British English, Cambridge?
2: British English, vidéki tájszólással. De Netflixen felirattal nagyon jól hozzák. Csak olyan gyors az egész.
3: De mellett azért ott az egyik gyereket, aki magyarázza neked, hogy apa,
2: persze,
3: ez mit
2: apa, nem, most ez nem vicce, apa, most nem kell nevetni, apa, jön, megint elbóbiskodták, eljél föl. Apa, megint leheted magad. Igen, hát jó, hát kinek a Sopranost, kinek a macska.
3: Hát kinek mi ugye?
2: Kinek ki mit húzott?
4: Úri embereknek is jön az új.
3: És meg mi között van neked az úri emberekhez?
4: Ne, hát az is gengszteres, tudod, a Gándicsi.
2: Figyeljetek meg, a Juli mondott egy jót, és arra kezdtek ráfűzni, az jó lesz.
4: Nem.
2: Képzeld el, hogy jó lesz, csak annyit mondok, várjál egy kis ajánlóba, annyit mondok, hogy a Netflixen a millió dolláros titok. Jó? Aha,
4: millió dolláros titok.
2: Anna, tudja, már bólogat. Úgyhogy már láttad, már tudod, már nézed. Jónak tűnik.
3: Jó.
2: Jó? Jó karakterek, ki hogy bírja a nyomást, ki hogy reagál. Jónak tűnik. Szerintem szeretnétek.
3: Nem tudom, hogy el tudok-e fogadni bármit tőled ezek után. Ezek millió után, dolláros titok.
2: Hogy ajánlottam ezt a Ricky Gervais-es macskás őrületet?
3: Igen, én nem tudom, amúgy én a Ted Lasso-t nézem most még. És
2: arra sokan ráfűznek.
3: Nagyon jó a Ted Lasso, az igazság, mert hogy kedves, és mégis nagyon-nagyon szórakoztató, és jó benne a poénok.
2: Valamit többször neki mentem, de lehet, hogy neki megyek újra. Egyszerűen, hogy van ez a sorozat, hogy tudod, olyan, mint egy jó desszert. Vagy elkap, vagy nem, de ha nem kap el, holnap újra megpróbálhatod, mert lehet, hogy holnap olyan hangulatban vagy, hogy elkap.
3: Szerintem, ami neked tetszene, és ilyen régebbi sorozat, és neked
2: az a Guldenburgok öröksége.
3: Szomszédok.
2: A klinikák 326. részét, ha megnéznéd, akkor az biztos jó lenne.
3: Igen, ilyesmire gondolkodom, de nem, hanem a Shameless. Szerintem az neked nagyon benne.
2: Azt elkezdtem nézni, ez egy családról szól. Hát az figyelj, pokolidan durva.
3: Az annyira durva, minden részben el kell menned családterápiára.
2: Igen, egy családról szól, ahol mindenki bolond, de olyan szinten bolond a család, hogy megőrülsz, az apa a legbolondabb, őrült mindenki a családba, és így szanaszét vannak, de valahogy mindig összeállnak. Zseniális, azt láttam.
3: Arra szól, hogy van egy függő apa.
2: Igen, bolond mindenki.
3: Egy alkoholista apa, aki ugye körül a gyerekek ilyen szuper parentifikáltak, és mindenki egy rendszer felállt, hogy az egész ugye működjön ez a család. És ugye itt a kisgyerekektől a nagygyerekekig mindenkinek megvannak a simliskedései, a maga feladatai, meg a maga játszmái, nincs anyuka képben, az olyan sokáig nem is kerül elő, és az a lényeg, hogy arról szól, hogy párhuzamosan futnak ezek a cselekményszálak, hogy kinek ugye hogyan alakul a saját magánélete, és néha ugye jön Frank, aki meg az egészet lerombolja és tönkreteszi. És ezt szerintem
4: megnézed, akkor jobban szereted a sajátjaidat?
3: Nem, nagyon sok mindenre felhívja a figyelmet, hogy amúgy ez, hogy így, hogy hogyan szabotálnak mondjuk téged, úgyhogy nem is veszed észre, meg hogy milyen maga ez a családi dinamika, meg hogy hogyan lehet kapcsolódni másokkal. Szóval érdekes módon nagyon.
2: Az jó, igen, az egy jó sad. Én az első évadot láttam, nem tudom, mennyi van belőle.
3: Érzelmileg nagyon sok amúgy.
2: Tehát sok, az van, nekem is sok volt. Hát már Fatert meglátod a 26-szor, és már mondod, hogy nem akarod, mert annyira durva a karaktere.
4: Hogy berándul a gyomrot.
2: Igen, de tényleg jó. Az de egy jó sorozat. De
3: az, és az elpusztíthatatlan az öreg. Tehát az van, hogy már volt olyan, hogy végstádiumban feküdt a kórház, és akkor is valahogy megmenekült. Tehát, hogy
2: igen, mindig túléli. Ja, gyerekek, ezek jók, ezek szeretjük ezeket a sorozat ajánlókat, mindenki tud belőle szemezgetni. Műsorajánló, reggel kérdez egy hallgató. Igen, ez jó, azt higgyetek el, sok hallgató szereti. Csak mondom, ott a szentendrei fantomunk, akiről tegnap elkezdtünk beszélni hét után.
3: Úgy látom, mosott, mert most...
2: Nagyon durván néz ki egyébként, össze-vissza fosnám magam. Igen, én összetojnám magam egy ilyen
4: hotel. Ilyen fehérítőt használ vajon.
3: Igen, ez amúgy egy kicsit a Szilárd rájuhetne erre azért.
2: No, de milyen jó témát adott nekünk, ugye? A Ráckevei Horpi, aki egyszer lefejelte a hévet, tehát, hogy és behorpadt a homlokkal. Hát milyen karaktereket találtunk tegnap? Hát jó kis témát. Durva,
3: látod, ez csak Szentendrén tud megtörténni.
2: Igen.
3: Szentendre az egyetlen hely, ahol az emberek megijednek ettől. Mondom, Szabolcsban egy ilyen nőnek látszó fehér ruhás alak végig menne.
2: Meg se kocsanna.
3: Már feleség lenne. Ennyit mondok nektek.
2: Igen, ugye ha valaki nem hallotta, tegnap beszéltünk a Szentendrei rémről, egy nő áll

0: érdemes. GTA 6 bemutató a Netflixen, az nagyon komoly, gyerekek. Ja, az a igen, azt egy világ várja. Hát ez még csak a bemutató, és most lesz majd a GTA 6-nak a premierje. A félvilág ezt a játékot várja, óriási.
1: Jó, de akkor mit mutattak be a Netflixen?
0: Hát gondolom, ma nem tudom, hogyan készült, mit kell róla tudni, mi lesz benne új, nem tudom, ezt majd a szakik megírják. Én a gyerekek miatt tudom, hogy a GTA-t az
1: a szent és
0: nagyon várják, és őrület van a GTA-t.
2: Jött neked még egy jó sorozat ajánló, az Acapulco akciócsoportot esetleg.
0: Az jó, igen, köszönöm szépen.
1: 86-ból.
2: Úristen, de rég láttam
0: azt. Acapulco akciócsoport. Jó Isten, de jó. De jó is az, gyerekek, de jó is az. Ja, jól van. Oké, játékra lehet jelentkezni, ma gyónunk.
1: Jó,
2: nincs kibúvás.
0: Akkor beírtam, mert ugye tegnap nem volt, de ő megörökölte a gyónást, és itt már többen kérdezitek, hogy mi van, meg már izzítanátok, meg már küldenétek. Úgyhogy lehet. Abszolút lehet. Fogunk gyónni. Átkerült már a gyónás. 3 hónapja a Csaba pisilek esténként. Jó, ez nem baj, mondtam, hogy az addiktív, de várjatok ezzel, csak most
2: ez
0: még csak...
2: De ez már klinikai hírek, mert kérdezem, hogy ez most az, amikor öreg beteg emberek elmondják, hogy hova vizelnek.
0: Igen.
2: Ez lesz a... Jó, én tudok menni ezzel. Én akartam azt... is mesélni valamit a múltkor.
1: Azt egyszer elkezdted. Van, aki vizelés, hát?
0: Hát kinek
1: mi jut?
0: Kinek mi jutott, így van. Úgyhogy 8 után, jó? 8 után.
3: Hava... Még egy jó sorozat.
0: Na, és akkor még egy utolsó sorozat, tessék.
3: Egy sorozat ajánlom.
0: Sziszi. Nem tudom megjegyezni.
2: Sziszi a hercegnő. Igen.
3: Nem, nekem ez Laci ajánlott.
0: Várjál, valami, most hosszolsz.
3: Laci ajánlott a Szabi előtt, sziasztok. Az a címe, hogy úgyis megtalállak.
0: Aha.
3: Úgyis meg, I will find you.
0: És ez...
3: Igen, az nagyon-nagyon-nagyon jó. Egy apa, akit börtönbe tesznek, hogy úgy, mert a fia meggyilkolásáért, és akkor innen majd megy a sorozat. Rohadt izgalmas, nagyon-nagyon tetszett.
0: Aha.
3: Laci, könnyű mondta, nyári program. Meg. Ne, nagyon jó, nagyon-nagyon izgi, nagyon szövevényes, és...
0: De hol, mi a stream, azt tudjuk? Azt
3: Netflix.
0: Netflix,
3: igen, úgyis megtalállak.
0: Na jó, most már ezeket föl kell írni, gyerekek, már sorozat. Nagyon sok van. Megjött a vadangyal, köszönjük, még kaptunk egy ilyet is. Oké, gyerekek, játékra, ha valaki érez magába erőt, jelentkezzem. Jó, és egy jó kis fekete-fehérrel, meg egy plusz ajándékkal gazdagítjuk. Na most nézd meg, ott van, amíg erről is beszéltük. Olyan jó, hogy minden, amit láttunk az RTL híradójába, azt igazából tudjuk, hogy megbeszéltük. Ott volt a... Leszállt a kifutóra, és úgy katapultált. Láttad? Most már végre én is láttam a videót.
1: Igen, ez még már, nem vagy volt, nem, mikor... az első hírek még nem szóltak erről.
0: Igen, ez a Gripelem volt a kifutón. Ja, ott van, nézd, nem van a kifutón. Hopp, és ott a katapult, oda néz. Azt a mindenit neki.
2: Na most ez a veszélyesebb, vagy az elektromos roller?
0: Hát
1: az elektromos roller.
0: Az a katapult se piskolta.
2: Na most akkor döntsük el, mert amúgy na, felhívhatnánk valakit, aki esetleg.
0: Ezt elmondaná. Igen. Jól van, megyünk, jó fél hét, lehet jelentkezni játékra, kávé, te, aki mit szeret. Egy pici hírek, aztán itt vagyunk már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi a lofogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része.
2: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggelsó

0: estjén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éve

0: aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
2: Visszatértek a Mekibe a legendák! Új köntösben, de régi vonzerővel! Most minden McMenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
3: Annyi után előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való.
4: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
5: Újra itt a várva várt Müller Up 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
6: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
7: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú Családi Nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
9: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
10: Világmárkák, világra szóló áron.
0: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Új videóval készül a NAVA nyugtaadat szolgáltatása. Ismét ereje teljében van a Paksi atomerőmű. Részleges holdfogyatkozás lesz az éjjel. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Ismét a maximális teljesítményén működhet a Paksi atomerőmű. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása komoly kihívást jelentett az erőmű működésében. Felmerült, hogy teljesen le kell állítani azt, de erre végül nem volt szükség. Egy turbina tovább tudott dolgozni, később pedig fokozatosan állították vissza a többit is. Magyar Péter miniszterelnök tegnap köszönetet mondott a munkáért minden energetikai és vízügyi szakembernek is. Újabb oktató videóval segíti a NAVA cégek felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatrögzítést, akik ragaszkodnak a klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztókat, igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Felfüggesztették a munkát a CATL 3 debreceni akkumulátor üzemében. 9 dolgozó szervezetében ugyanis emelkedett nikkel szintet mutattak ki. A munkavédelmi ellenőrzésen ezután kiderült, hogy a vállalat nem adott megfelelő védőeszközöket. Amíg a szabálytalanságokat meg nem szüntetik az egységekben, az illetékes hatóság megtiltotta a munkavégzést. Még szemüveg sem kell majd a következő égi látványossághoz, részleges holdfogyatkozás lesz az éjjel. A jelenségről Szabó Olivér Norton, a Svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza beszél.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk. Fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
1: Szlovákiában is betilthatják a közösségi média használatát 16 éves kor alatt. A pozsonyi kormány jóvá hagyta az erről szóló törvényjavaslatot. A szabályozás egy olyan csomagnak része, amellyel integrált védelmi rendszert hoznának létre a szélsőségesség és az erőszakra biztatás ellen. A korlátozásra még a szlovák törvényhozásnak is rá kell bólintania, akkor jövőre életbe léphet. Országszerte száraz napos időre számíthatunk, csak vékony fátyol felhők zavarhatják a napsütést, esni nem fog. Délután akár 36-37 fokig is melegedhet a levegő. Holnap már egy hideg front érkezik, helyenként futó záporokkal, zivatarokkal. Vasárnap a frontot már nem érezzük majd, délután ismét 34-35 fokban izzadhatunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az egyes főúton Bicske és Óbarok között a 35-ös kilométernél a csomópontot építik, útszűkület mellett lehet haladni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Na mindjárt mondom, 3-7 lesz, 3 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és gyónásra fel, hoppá, Balázs. Azon gondolkodom, hogy tényleg a kívánság műsor előtti napon akarod lerakni a piát, egyébként ez egy jó felvetés, majd én vasárnap akarok leszámolni a nyári alkoholizmusommal, és
2: itt fogsz küzdeni vele, ne csináld.
1: Most egy napot ráhúzok, akkor hétfő este? Velem egy lehet alkudozni.
2: Szerintem legyen jó. Tehát korábban semmiféleképpen ne hozzuk előre. Érted, vasárnap egy olyan hangulatba teszed le magad aludni, hogy vége valami szépnek, valami jónak, és úgy akarsz kívánság.
1: Akkor hétfő.
2: Jó.
1: Akkor hétfő este.
2: Hétfő este.
1: Hétfő este elbúcsúzom akkor az italtól, mert hogy hétfő még van egy kívánság műsor, így van. Tehát ti mentek 10-kor, eltűntök innen, edzeni meg, nem tudom, motorozni.
2: Így van, még bedobunk egy dalt, van egy kérésünk. Hello, hello.
1: Jó, jak, te kérsz egy dalt, így van, meg aki akar, és aztán. Jó, akkor hétfő este állunk le.
3: Maradok.
1: Te maradsz végig? Itt kell lenned?
3: Dehogy kell, hát ja? Miattad itt maradok.
1: Szeretnénk.
3: Hogyne? Telefonokat kapkodom.
2: Mi nem maradunk ezt el.
1: Nem is sem, nem elvárás, gyerekek. Én nem elvárás. Csak be kell ülnöd a kocsitba, és be kell telefonod, hogy kérsz egy dalt.
4: Én ezt nagyon meg tudok csinálni. Én ebben nagyon jó vagyok.
1: Ennyit kell csinálnod. Nincs más dolgotok, ez aztán menjetek, nem kell itt lenni. Hát elüldögélek
3: én. Persze, elüldögélek. Nem, nyugodtan menjetek csak.
1: Persze, élvezzétek a hétfői napsütés.
3: Majd a kedreggel, de menjetek.
4: Elrontottuk a dátumot, csak mondom neked.
1: Miért?
4: Mert szeptember 1-et kellett volna belülni. Mert aznap van az első iskolai nap, akkor sokkal többen lesznek a kocsiban, és ugye még 31-e, akkor ez még ilyen kis utolsó rötyög, és mindenki mással elfoglalva, utolsó nagy alvás, és akkor ugye az első
2: hát
4: nagy durva.
2: Ez 10 után van.
1: Nekem
2: hát
1: szeptember, nekem augusztus 31-én reggel 8-szor, akkor meg kell jelenni. Tehát, hogy már nem nekem az iskolába.
2: Mi van velük, ez normális? Hát szeptember 1 az iskola kezdés.
1: De nálunk osztálykirándulás van. Már nekem nem, ja. Hanem novembri osztálykirándulás.
4: Párod.
1: Tessék?
4: Párod.
1: A kis Pistike.
2: És hátul ültök?
1: Leghátul ültök a kis Pistikával is. Pistike nagyon ügyes. Ott szendvicset. Megeszem a kis faszírozott a zsemlét, úgyhogy... Ja, de a többi... Igen, a bennek meg kedd. Úgyhogy a hétfő az még... A hétfő még egy ilyen tingli-tangli? De még hivatalosan a nyárhoz tartozik, hát még hivatalosan még augusztus.
2: Igen, de a lezárása a nyárnak, elsőjén már bennülnek a suliban.
1: Igen, akkor már ott más kornyadoznak az iskolába.
4: De jó, de nem az általános iskolásokra lövünk, nem? Hanem
1: ez igaz.
4: Szóval,
2: Nem lő.
1: Jó, hát én azt gondolom, hogy aki hétfőn dolgozik, az kedden is dolgozik. Vagy aki kedden dolgozik, annak már hétfőn is be kell menni.
4: Hát de még hétfőn még ott mindent gyerekkel leszek elfoglalva. Mindegy, ti tudjátok, ne hallgass,
1: most már
4: mindegy,
1: ez van. Most már eladták, odaadták, úgyhogy most már.
4: Eladtátok.
1: Igen, igen. Szia Balázs, az összes alkesz halogat, Szilvi, köszi. Egyébként ez így van. Persze, most ezt én vetettem föl, ezt hallgató vetette föl, de mélyen egyet tudok érteni a kezdeményezéssel. No, azt mondja, még nagyon régen volt nálatok Máté Bence a fotós, most, hogy újra feltelti Magyarországot a térképre, valamikor beszélhetnétek vele, nagyon durván tojás szerint szerettem, amikor vendégetek volt. Jó ötlet, köszönjük, felírjuk, tök jó.
2: Mit csinált, hogy fölteszi a térképre?
1: Ő most megint valamivel talán jelölt lett, vagy díjat nyert, ugye a év természetfotósa, de én most csak a műveit láttam, de nem tudom pontosan, hogy ez most világ szinten csinálja világversenyen, vagy Magyarországon, de hogy elindult megint valami versenyen, vagy jelölték, vagy odaért a világ 100 legjobb természetfotója közé, azt hiszem.
2: Az anyja úristen.
1: Bizonyám, és ott van a Máté Bence, és ugye velem régen beszéltünk, itt volt, meghívhatnánk tényleg egyébként. Úgyhogy jó interjú, arany, fölírjuk akkor. Anna, kérlek, jegyezd föl a hajónaplóba, jó, hogy Máté Bencét kerítsük elő. Volt nálunk jó pár évvel ezelőtt, akkor arról beszélt, hogy hogyan csinál ő ilyen mindenféle leseket, és aztán egy hónapig készül egy kép egy ugróbékáról, ami szita kötőt kap el.
2: És mozdulatlanul fekszel egy hónapig egy ilyen sárkunyhóban.
1: 2 hét előkészület, sárkunyhó építés, 1 hét állatokhoz való szokás, és utána az utolsó 1 héten, amikor már mindenki tudja, hogy ott van, akkor tudja megcsinálni a képet, felfoghatatlan. Nem is értjük, hogy egy ilyen természetfotóban benne van egy fél évnyi munka. De tényleg, a helyszín, az állat megszokása, a táborhely megépítése, felfoghatatlan.
2: A piros csőrű szövőmadárról készített képet.
1: Igen, a piros csőrű egy olyan kép, tudott, hogy azt hiszem, hogy jól elkapta, igen, na az 3/4 évig készült arra a képre. Tehát tényleg felfoghatatlan univerzum.
4: Ehhez képest egy buliban pillanatok alatt lehet készíteni olyan képet, amire szintén mindenki emlékszik majd.
2: Igen, és nem is kell beállni.
4: Igen. Most kell állni sehova. Csak jó időben kell jó helyen lenni.
1: Én tegnap megcsináltam az év természetfotóit. Lehet, hogy én is elölöm magam.
4: Na, mi történik a fotódon?
1: Bementem a gyerekekkel pecázni. Ők elektromos hajóval mentek, ilyen kis, nem csónak, nem jacht, hanem ilyen
2: kis csónak.
1: Úztak a szapon, és én aludtam a szapon már, elaludtam. Mennyire bácsi is, nem?
4: Szóval mondták neked, hogy WhatsApp.
1: Akkor menjél fel a WhatsAppra, azt a kis dal, ugye? És nagy balin horgászatban voltak, és csináltam egy olyan naplementésképet róluk, hogy...
2: Ahogy ugrik ki a balin a csali fölé.
1: Görbül a bolt, mögöttük badacs, hogy megy le a figyelj, tehát nem én csináltam akkor... Nagyon jó kis kép lett. Úgyhogy ez van. Én is Máté Bence vagyok, az nem jó nektek?
2: De. Ha tudsz fotózni, jöhetsz.
1: De várj, azt jelenti, én Bence Máté vagyok, az nem jó nektek. De fiam, van fotód, akkor oké. Okay. Nepáról fogunk-e beszélni? Megemlítjük, gyerekek, nagyon nincs mit, de megemlítjük majd, borzasztó. Hát te két napja ezzel van tele a social. Felfoghatatlan.
2: A felfoghatatlan az, hogy jöhet egyszerre egy helyen ilyen mennyiségű víz.
4: Ezt mind tőlünk lopták el?
2: Olyan, hogy nekünk azért nincs víz.
4: Ez minden velencei tóból lett összegyűjtve, mondom neked, Feri.
1: Ugye ilyen villámárvíz, hát a villámárvizet az úgy gondolhatjuk, hogy ilyen hát jó kis árvizecske. Itt fél a hegyekből megindult egy olyan mennyiségű víz, hogy letarolta a házakat, völgyeket. Felfogadatlan, milyen erős a természet.
4: De az, hogy ilyen magas volt a víz. Tehát, hogy az, igen. Az, tehát, hogy és az, hogy azok az emberek, akik ott voltak.
1: Döbbenetes.
2: Mert az árvíznél csak keresem. Ugye azt gondolod, hogy elkezd lassan, vagy hát nem lassan, gyorsan, de elkezd emelkedni folyamatosan. És itt nem az történt, hanem egyik pillanatról a másikra.
1: Nem, én valami olyan animációs időt láttam, hogy volt valami nagy víztározó, vagy valami gletszer, vagy valami hatalmas nagy tó, abba beleszakadt, vagy beleömlött valami nagyon nagy darab a hegyről.
2: És akkor az...
1: A hegyről lezuduló lavina az itt telenyomta ezt a tavat, amiben már nagyon magasra gyűlt a víz, és az a kigyülemlő víz, az átbukott a saját medrén, és elindult lefele a hegyekből. Aha. Ugye a kínai, nepáli határon talán, vagy tibeti határon ott indult el valahol, az félelmetes.
2: Hát, hogy vasúti kocsikat, házakat tesz úgy arrébb, hogy
1: ja, mindent.
2: Tehát ott nem maradsz életbe.
4: Szerintetek amúgy, amikor így megfordulsz, és mögötted van ez a 30 méteres ilyen víz, nem tudom, mi ez egy szörny.
2: Vízfal,
4: vagy ilyesmi, hogy ott van időd még ezt felfogni, hogy ez már csak... Hát.
1: Szerintem rohansz, tele vagy adrenalinnal, egy pillanatra azért valami bevillam, hogy szerintem ennek itt a vége. Lehet itt a vége. Van időd, 5-10 másodpercet a futsz közben azért az agyad jár.
4: De ilyenkor, amikor megjön, tehát akar víz, akkor így, hát akkor a nyomás, nem? Tehát, hogy egy nap
1: van olyan videó, hogy úgy nyomás, vagy futás? Tehát, hogy
4: nem úgy nyomás, hanem
2: a víznyomás.
4: Tehát, hogy miben halsz bele? Tehát nem a megfulladásba halsz bele, hanem a súlyába halsz bele a víznek, nem?
1: A súlyába is belehalsz, meg is üthet valami, amit hoz a víz, azonnal fejbe ver valami, de hát ha meg...
2: Hát vagy képzeld, de neki nyom egy épületnek. Tehát 10 méter állsz egy épülettől, megfog a víz, és neki ver.
1: Na, tényleg felfoghatatlanul durva. Tehát mindenki látja, ugye a külügyminisztérium már keresi a magyarokat, nagyon-nagyon durva. Nagyon durva videók vannak.
4: Voltak kint magyarok?
1: Vannak, keresnek is, igen. Hát 380 turista, de hogy ez nőni fog ez a szám. Hát itt ezrek. Szóval ez a 162 halott, ez még ilyen nagyon alábecsült.
4: Az az érdekes, hogy minden kontinensnek, vagy minden országnak azért vannak ilyen bejósolható természeti katasztrófái, tehát mondjuk tudod, hogy Texasban tornádó van, stb. De azért Nepálról nem mondtad volna meg, nem? Hogy bent a napakliban.
1: De azért Nepál nagyon földrengős, törészzónán fekszik, földrengős.
4: De így magára az árvízre gondolok.
1: Az árvíz az igen, az talán okozat, nem.
4: De hogy nem volt benne egy a top de, 5 gondolatomban Nepállal kapcsolatban, hogy elvihet egy ilyen villámárvíz, nem?
1: Igen, tényleg durva. Na jó van, gyerekek, menjünk valami vidámabbal, itt a hallgatónk. Jó reggel!
5: Jó reggelt, sziasztok!
4: Éppen tolac, úgy hallom.
1: Tolac vagy lélegeztetőn vagy? Mi a helyzet?
5: Egyik sem. Hát éppen úton vagyok egyébként, Pécsen, de félreálltam, hogy tudjunk beszélni.
2: Mi csinálsz Pécsen?
5: Hát kisfiammal megyek, neki lesz egy filészeti beavatkozása igazából, úgyhogy semmi olyan komoly.
1: Na, filészeti beavatkozás, aha.
4: Szúrják?
2: Vágják?
5: Nem, semmi ilyesmi, hanem csak hát ilyen kisebb műtét lesz neki, mert van egy pici hallás csökkenése, úgyhogy ez segítik.
1: Kiszedik azt a matchboxot a füléből, ami eltorlaszolja. Egy piros kamiont.
2: Másik oldalról meg az illatgyertyát.
4: Ez egy nagyon bonyolult eljárás, és gombelemeket távolítanak el a hallójáratba.
1: Nem is tudom, hogy szúrnak-e még. Ez van még? Igen, mert az arcüreg szúrás az már ugye azért gyerekkorú nagy traumái közé tartozik, de az már azért nagyon nincsen. A fülszúrás az még lehet, de...
2: Hát, hogyha már annyira vészes a helyzet, tudod,
1: akkor meg szúrhatják, igen. Jól van, kit választottál? játékra, kivel játszanál, Zsófi?
5: Hát a Ferit választottam.
1: Helyes, helyes. Játszon csak az öreg. Játszon
2: csak. Öreg az anyát seggedett, tényleg.
1: Játszon csak itt a fehér flanelingébe, érted itt. Beachbadiskodik, meg ilyen beachboyoskodik, érted.
4: Nagyon gyanúsak vagytok nekem még mindig, de ráadásul neked nyakláncod is van. Tehát, hogy a kettő együtt, hogy nekem mi lesz, mi lesz.
1: Ilyen szándokános vagyok, nyaklánccal, kigombolva. Szándokános.
4: Nekem ilyen sudokrémes vagy, ha engem kérdezel. Nekem mindegy.
1: Igen, egy vasalás azért rám fért volna. Na jó, indítom a játékot, akkor figyeljetek. Kész vagy, Zsófi, meg vagy? Minden nem?
5: Persze. Igen, igen,
1: kész. De mi, jól viselkedik ez a gyermek? Vagy nagyon jól nevelt, vagy nagyon fél a műtéttől?
4: Vagy nem hall semmit.
1: Vagy teljesen süket. Semmit, semmit nem hall. Ülné már a kocsiba, és azt látja az anyatátok.
5: Nem.
1: Na jó van, izgul. Na jó van, akkor figyeljetek, 3-2, tessék.
2: Kaposvári vagy, Zsófi?
5: Ott látom Kaposvárnál.
2: És akkor miért kell Pécsre menni?
5: Hát, megmondom őszintén, mert ott meg vagyok elégedve az orvossal.
2: Aha, oda jártok.
5: Oda járunk. Közben én is kérdezhetek.
2: Hogyne, persze.
5: Te szoktál járni a DJ Otinak a koncertjére?
2: Hogyne, voltam most is. Mit képzelsz? Tényleg? Te is voltál?
5: Hát, az negatív.
2: Aha.
5: Ez negatív.
2: Ez mit jelent?
5: Hallom a Balázs suttog. Hát,
2: te hallottad, igazából, hogy milyen ing van rajtunk ma Balázzsal?
5: Azt hiszem valamilyen világos színű ing, egy
2: nagyon
5: flanel,
2: jól,
5: ha jól hallottam.
2: Flanel. Uh-huh. Jönnél, jövőre jönnél Otira? Intézzem?
5: Lehet, hogy elmennék. Mert a barátom szereti.
1: Meg vagyunk.
2: A negatív,
1: én csak annyit mondtam, hogy negatív. Itt szóltam bele, itt nem is hallottam. Valaki nem azt mondja, hogy negatív, igen.
4: Ügyes voltál.
5: Valamit muszáj volt mondanom.
1: Jól van. Gyermek, tapsol, próbálja leolvasni a szádról, hogy mi történik?
5: Próbálja. Ő nem hallja.
1: Na jó, figyelj, mutatjuk a plusz nyereményt, így szól, mert még az is van.
6: Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 28-ai ünnepi koncertsóra a Gödöllői Királyi Kastélyban.
1: Miért nem a Vidor Fesztiválra?
4: Ezt én is szeretném megkérdezni. Miért nem a Vidor Fesztiválra? Gyertek,
2: mert nagyon messze van.
4: Nem, presszer lesz ma, mondom neki.
1: Azt a mindenit.
2: Van költségvetés. Az igen.
4: Oda nézzél.
2: Mondjuk Kaposvárról azért Gödöllő sincs közel.
1: Az nincs, de majd.
4: Kaposvári egy házat nem lehozod, hát figyelj, semmi.
2: Egy 500-as.
1: Mentek egy jót. Jól van, oké, köszi a játékot, csáó, küldjük.
5: Köszönöm szépen, sziasztok.
1: Hello.
2: Negatív.
1: Na jól van, negatív, igen. A negatív az kemény volt.
4: Az okay. Egész gyerekkoromat a fülorgégészeten töltöttem.
1: Figyelj.
4: Az egészet.
2: Minden mozdulat megvan. Voltunk felmelegített sópárnátok?
4: Semmi se segített.
2: De jó, én nekem jó esett, és szerettem.
4: Jó esett, ez igaz.
1: Ugye, akinek szúrták az arcüregét, az soha nem felejti el. Hogy ez micsoda. Azt nem, aki kitalálta, az egy Mengele volt. Az tényleg, komolyan mondom, az nem hiszem, hogy annál nem volt humánusabb megoldás, mint egy rohadt nagy tűt fölszúrnak az orrodba, abba bevezettek egy csövet, és leszívják a gennyet. És hallottad, hogy recseg az orrod. Neked a füled vagy orrod volt, igen, mi volt? Arcüreg vagy fül?
4: Füles voltam, orrüregemből kivették ugye az ormandulámat, amit ugye úgy csinálnak, hogy egy nagyon erős fickó, egy bőr. Mi ez, amit hordnak a szakácsok is?
2: Bőrkötény.
4: Egy bőrkötényben magához szorított egy fém székben, és akkor ott ugye mindenféle érzéstelítés nélkül kitépik az ormanduláidat, ami minden gyereknek nyíregyházan az első emléket tulajdonképpen a gyerekkorából.
1: De tényleg nagyon durva, hogy ez nagyon, megmarad. Igen. Nagyon durva.
4: Igen, hogy aztán utána, hogy visszanőhessen, hiszen az ormandulá.
1: Igen, ez visszajön. Igen. Én arra emlékszem, hogy lekötik a két kezemet, csávó lehajtja ezt a cuccot, ezt a tükröt a szem előtt. És így le van kötve a kezed, és felszúrják az orrodat, és arra is emlékszem, 6 éves, hogy recseg az orrom, hogy szúrja be ezt a tűt, és a tűbe valahogy benyomja azt a csövet, és mondja, hogy fújjam, és alám teszi ezt a fekete fura, ilyen fura alakú, embrió alakú
4: vesetállat
1: alá. Minden megvan, pedig 6 éves voltam.
2: Ki, és az a te fejedből jön.
1: Figyelj, és lekötötték akkor még a kezedet. Mondom, ezek Mengelék voltak.
4: Emlékszem rá, hogy volt olyan fülorgégészeti beavatkozás, hogy elbújtam az orvos elől a saját egyébként nem voltam a vizsgálóban, tehát kirúgtam magam a kezéből, és bebújtam az asztalok alá. Emlékszem rá,
1: Tényleg, rohadjon meg, aki ezt kitalálta.
4: Hát de gondoltam, én mentem már keresztül, akkor volt olyan is, hogy azért, hogy be akartak kötni infúziót, de nem találtak rajtam vénát, ezért a talpamba akartam bekötni. Ránéztem anyám, és mondtam, figyelj, engem dögöljek meg, menjünk, engem dögöljek meg, nem érdekel.
1: Anyai, nem szívódott fel, ezért 38-as a lábad 56-osra nőtt, mert ott volt a fél liter folyadék benne a talpamba. Igen, belőtt a fél liter folyadék a bütyködbe. A bütyköd felszívta.
4: Viszont nagyon érdekes, hogy a luttapom teljesen elmúlt.
1: Igen, kényesedett.
4: Teljesen meggyógyult.
1: Igen, börtönjárra érte, szívemből beszélsz, Bali, igen. A mai napig el tudod sírni magad, ha eszedbe jön az arcüreg felszúrás. Szerintem arra mindenki, akinek ezt csinálták, az
4: és
1: megvan.
4: És utána bevisznek abba egy szobába, hogy szintén csak gyerekek vannak, nincsenek fel. És az egész, az egy olyan, ilyen twistoli vér, csak kínzással.
1: Nagyon durva.
4: Ott ültök 80 gyerekek, ilyen ágyak végébe, és vajon értem, jönnek még a szüleim a végén? Vagy
1: tényleg,
2: nagyon
1: durva. Én nem tudom, azért erre kíváncsi, hogy ez egy nyugat-európai, amerikai protokoll, ez egy kelet-európai protokoll, ez ott őket is szúrják, ez valaki kitalált itt Magyarországon, hogy szúrjuk meg, hogy ki kitalált?
2: Nem volt
1: antibiotikum, nem volt valami orcsepp,
4: a mikrobiomod érdekében inkább nem antibiotikum.
1: Fel kellett szúrni? Ma már ez antibiotikum, van egy genyis.
2: Ma már igen. De hát
1: 80-as években nem volt antibiotikum. Azóta találták fel, vagy miért kellett ezt akkor szúrni? Mi változott azóta? Ez írja már meg nekünk egy orrfülgégész.
2: Nem tudom, hogy ma szúrnak-e.
1: Nem nagyon. Orrot már nem. Ez a roncsolós orrfelszúrás, ez az már nincsen. Nincs. Fület még igen, de ez a tű, kézleköt, orba be, ezt már nem csinálják.
4: Úristen.
1: Figyelj.
4: Az egész, meg a szaga a kórháznak.
1: És a figyma szűkület műtétem.
2: Na figyelj,
4: az engem is megviselt.
2: Érzéstelenítés nélkül foggal vették
1: az,
2: le.
1: Figyelj, az szopránosz. Ez tényleg az, igen.
4: De most figyma szűkület műtéted?
1: Elmondom neked egy kávé mellett, jó? És nem akarom holnap elolvasni a kis kegyelmi és a nőklapja kávé.
4: Ez edukációs, sok évnek ebben erő, Balázs.
1: Hadd ne meséljek erről neked adásba, de utána pont nagyon szívesen megmutatom a hegeket.
4: Képzeld, de erről hallgattam most. Na ezzel fogjuk kezdeni.
1: Jó,
4: nem a tiéd, de hanem általánosabban a figyma szűkületem, és új híreket kaptam ezzel kapcsolatban a fodrásznál.
1: Szerintem edukáljuk egy kicsit, de mindenképpen. Megnézed a hegeket? Meg.
4: Na utazd, apukám.
2: Tudzá.
4: Laci, hozd a szemüvegemet.
1: Jövünk mindjárt 7 óra van pontosan.
6: A Gyökertész webshopja a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire

0: most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
2: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
6: Erre felírok valamit. Grande Vucsarádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
7: Egy szemüveggel minden távolságra, cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett, most 42.500 forint per pár áron Offotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Offotért.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga új burgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
10: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió Egyen.
1: Ismét ereje teljében van a Paksi atomerőmű, részleges holdfogyatkozás lesz az éjjel. Nem használhatnánk a közösségi médiát a fiatalok Szlovákiában, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, ismét a maximális teljesítményén működhet a Paksi atomerőmű. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása komoly kihívást jelentett az erőmű működésében. Felmerült, hogy teljesen le kell állítani azt, de erre végül nem volt szükség. Egy turbina tovább tudott dolgozni, később pedig fokozatosan állították vissza a többit is. Magyar Péter miniszterelnök tegnap köszönetet mondott a munkáért minden energetikai és vízügyi szakembernek is. Felfüggesztették a munkát a CATL 3 debreceni akkumulátor üzemében. 9 dolgozó szervezetében ugyanis emelkedett nikkel szintet mutattak ki. A munkavédelmi ellenőrzésen ezután kiderült, hogy a vállalat nem adott megfelelő védőeszközöket. Amíg a szabálytalanságokat meg nem szüntetik az egységekben, az illetékes hatóság megtiltotta a munkavégzést. Még szemüveg sem kell majd a következő égi látványossághoz, részleges holdfogyatkozás lesz az éjjel. A jelenségről Szabó Olivér Norton, a svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza beszél.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk. Fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
1: Pályatársai, kulturális intézmények és közéleti szereplők is búcsúztak Nádas Pétertől. Az íróról a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia is megemlékezett. A nemzetközi sajtó is írt róla, a Die Zeit a monumentális elbeszélés nagymestereként búcsúztatta, a Der Standard a közép-európai lélek legpontosabb krónikásának nevezte a Kossuth és József Attila díjas írót, drámaírót. Nádas Péter tegnap hunyt el, 83 éves volt. Szlovákiában is betilthatják a közösségi média használatát 16 éves kor alatt. A pozsonyi kormány jóváhagyta az erről szóló törvényjavaslatot. A szabályozás egy olyan csomagnak része, amellyel integrált védelmi rendszert hoznának létre a szélsőségesség és az erőszakra biztatás ellen. A korlátozásra még a szlovák törvényhozásnak is rá kell bólintania, akkor jövőre életbe léphet. Országszerte száraz napos időre számíthatunk, csak vékony fátyol felhők zavarhatják a napsütést, esni nem fog. Délután akár 36-37 fokig is melegedhet a levegő. Holnap már egy hideg front érkezik, helyenként futó záporokkal, zivatarokkal. Vasárnap a frontot már nem érezzük majd, délután ismét 34-35 fokban izzadhatunk.
0: Közlekedési hírek.
1: A 10-es főúton az Ürömi elágazás közelében a 11-es kilométernél építési munka miatt Solymár felé sávelhúzással halad a forgalom.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: egészen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Hét óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Mai témánk a fitbeszűkület.
1: Mit hagytuk abba? Jelentkezzenek férfiak, fotóval bizonyítsák, hogy mi a helyzet jelen pillanatban. Úristen, oda nézzetek, mekkora eső van.
3: Armageddon.
1: Armageddon. Előttem süt a nap, mögöttünk hát viszont ott Pest környékén. Valami komoly zivatar. Újpest. 13. kerület, az ott most nagyon
2: én
1: kapja.
2: Én nem látok semmit.
1: Nem látod?
2: Kicsit beamborulva.
1: Kicsit ott van egy ilyen kis eső. Az arra, ott a másik oldalon, az komolyan. Komolyan néz ki. M1-esen Hegyeshalom felé vezető oldalon Herceghalom térségében terelési lerobbant kis tehergépjármű vesztegel a 25-ös kavicsnál. Emiatt a külső zsászsávot lezárták. Nagy a torlódás már most. Köszönjük szépen. 0-23-111-111. Ez az SMS számunk. Frisset láttok, hallottok, akkor küldjetek.
2: Szóval kézzétek el, hogy voltam a fodrászomnál, és egy nagyon kedves...
1: Szerintem a fodrászpletykákat.
3: Nő vagy férfi?
2: Felcsetítettek, ismered a fodrászomat, Balázs a fodrászom.
3: Ja, Balázs! Sebessé
2: Balázs.
1: Vénvágom
2: aljában. Megtanult a fecót, aztán...
3: Szokta ondolálni?
2: Igen, fúj.
3: Miért?
1: Nagyon jó vagyok.
3: Miért? Ez egy szakkifejezés.
1: Nagyon jó vagyok ondolálásban, csak szólok.
3: Hát ezért mondtam.
1: Szopránoszban
3: is ondolálásban.
2: Ez a kis specialitása.
1: Na, mik a legújabb iparági fodrászpletyka?
2: Na, ott ültem egy nagyon kedves, nagyon-nagyon-nagyon vonzó hölgyel, aki a 20-as évei végén járt, és sok randizáson van túl, és arról panaszkodott, hogy megnőtt a fitmaszűkülete felnőtt férfiak száma, és hogy figyelj...
1: Ez a fodrászhoz akarok járni én
2: figyelj,
1: is.
2: Figyelj, hogy kedves, nagyon jó a kinéző, jól kommunikáló, érzelmileg intelligens, sikeres férfiak, akikre igen, azt gondolnád, hogy aztán nem egy nagy vasszizdasz elmenni egy ilyen problémát megoldani ugye egy orvossal, aha, nem mernek elmenni az orvoshoz, és inkább hozzászoknak ahhoz a teljesen ugye vissza, hát ilyen lekorlátozott létállapothoz, amiben lehet élni egy fitmaszűkülettel, és alkalmazkodnak ehhez, és ezért mennek tönkre a párkapcsolatok, mert ki se tud alakulni rendesen, mert ugye nyilván azért ehhez nehéz igazodni.
3: És a fél a fájdalomtól, vagy ciki?
2: De az a durva, hogy alapból fájdalomban él, hiszen ugye a fitymaszüket nagyon fájdalmas. Meg ugye, hogyha az esetleg netránatával valaki izgalomba jön, akkor az ugye szakad.
4: De jó, ez reggel hétkor.
1: És felnőtt férfiak, mert gyerekek oké, hát azt ugye megcsinálják, megműtik.
2: Felnőtt férfiak. És jó módú, jól kinéző, kedves, jól kommunikáló felnőtt férfiak.
1: És ott volt a fodrászod...
2: Igen,
1: randizott volna
3: éves, nem
2: a fodrász a férfi. Én egy másik vendége beszélgettem, nem a fodrászom beszélt.
1: És a vendég ott lett volna, randizott volna a pasikkal, megtörtént volna a dolog, és ott voltak felnőtt férfiak, hogy jaj.
2: Hát,
1: hogy,
2: na figyelj, így ne nyúj hozzá, úgy tudsz, hogy kicsit, hogy igen, és akkor ott már azt már ne, és igen, hát tudom, hogy izé, de nem. Igen, így van, igen, így van. És én arra vagyok kíváncsi, hogy ez egy szűk minta, amit ez a lány kapott az élettől.
3: Igen, ő csak
2: és az, hogy valami ránéznek a fitymaszűkületes férfiak, és azt mondják, hogy na, ő lesz az.
1: Okay,
2: ő lesz az,
1: mit
2: várjunk? Ez most tényleg van.
1: Lajos vagyok, 32, igaz?
3: Igen.
1: Zsófi vagyok, tegnap este randiztam, 42, nagyon igaz.
2: Már írják, tessék, sajnos igazad van, Eszter.
1: Béla vagyok, én is ebben szenvedek.
2: Na, tessék.
3: Meg tudom erősíteni, hogy így van. Két ismerősnek a csaja mondta.
2: De látod ezt? De ez hogyan alakulhat így?
1: Na de várj, mi az oka, hogy nem mész el orvoshoz? Tehát Lajos vagyok, 42, szeretnék bejelentkezni. Hova kell mennem? Sebészhez, urológushoz? Hova menjek? Legyek én a mémet.
2: Jó, kérdeztél, én a krokit ajánlom, az a gyereksebészet.
1: Krokit, jön a kroki nevezetű gyereksebészetre.
2: Egész jelenti, hogy csak az ő fitmaszükület reklámét kaptam, miután ezt a beszélgetést végig hallgattam.
1: De szemét vagy ezt így kibeszélni, Balit. Igen. De a felnőtt korban ettől félsz ciki elmenni? Hát urológushoz is el kell menned. Ezek az orvosi vizsgálatok során meg kell, hogy
3: történjenek. Oda se járnak a férfiak. Hát
1: ez igaz, ha menjen, akinek öt anyja van. Nekem azért idegen férfi ne turkáljon a fenekembe.
3: Mondanám, 45-től kötelező lenne minden évben.
1: Hogy egy felnőtt férfi belenyúljon a fenekembe.
3: Igen, igen, igen.
1: Egy vegyen egy vért, és mondja meg vérből, hogy belekedjen.
3: Nem tudja megmondani.
1: Legyen ennek valami előjátéka, egy előszobája. Ne nyúljon azonnal a fenekembe. Vigyen el vacsorázni, vagy...
3: Legalább ismerkedjünk
1: össze. Ismerkedjünk meg, meséljenek is az egy életéről. Mozi. Oda megyek, és 5 perc van, benne van a fenekembe. Hát azért milyen orvosi vizsgálat ez kérdezik. Menjünk egy közös egy moziba, vagy együnk valamit. Hát, hallottál
2: már ilyen? Szerintem amúgy a fülfelszúrásnál bátorodtak meg a doktorok.
1: Egyébként ott.
2: Ha ezt megengedik, én a picsájába is benyúlok.
1: Ha ezt lehet, akkor elkezdek a segünkbe turkálni.
2: Ennyi, így van.
1: Na mindegy, szóval, hogy akkor felnőtt férfiak félnek ilyen kisebb, de ott mi van ott? Van egy kis csippentés, van egy vágás, kis heg, gyógyulsz, és megvagy. Nagyjából ez a menete.
3: Hát a gyógyulási szakasz szerintem nem egy egyszerű.
1: Az nem egy egyszerű, de hogy akkor ettől félnek ők, és inkább...
2: Kaptak egy kis sisakot rá a gézből.
1: Egy sisa, persze, kis kupakot. Igen, 8-as kötés.
3: Rajszámmal.
2: De hogy van a gyógyulás, Feri, neked hogy volt?
3: Nekem se, hogy én köszönöm, szerintem jól vagyok, csak van ismerősöm, aki.
2: Szóval mit tudunk erre?
3: Meg szerintem szégyellem. Hogy nem csinálták meg gyerekkorodban, nem figyeltek oda.
2: Már a körülmetélés?
3: És már 20 éves vagy, hát nem feltétlenül.
1: De van olyan, ami dokinál szégyelsz? Hát dokihoz mész, tehát lehet szégyelni dokinál. Tehát felnőtt férfiak nem tudnak rendesen együtt lenni, meg intimitásban lenni, és inkább nem megy el dokihoz, és nem csináltatja meg. Igen? És olyan a nőknek is van ilyen apró pici szépséghibájuk, amitől félnek, de nem mennek el? Mit tudom én? Tapsi füles a nagy ajkuk, vagy nem?
2: Hát nem tudom, de az nem korlátozó őket abban, hogy tapsoljanak vele.
1: Ez igaz.
2: Tehát ugye, itt a probléma az, hogy ugye hát...
1: Annyi a színház előadás, négy.
2: Nem, de viszont sokkal gyorsabban úsznak, hát az átlag.
1: Nem kell nekik békaúszony. Ilyen gyávák lennénk mi férfiak. Ez borzasztó ez a fodrászpletyka, hogy ez terjed el róla.
3: Orvossal kapcsolatosan szerintem sokkal befosósabbak vagyunk, mint a csajok.
1: Egyébként ez igaz.
2: Gondolom ebben, hogy elveszik tőled azt, amiért gyakorlatilag létezel. Tehát a férfiak ugye az összes konfliktusodok a péniszedek körül szokott lenni. És akkor
3: de nem vágják le.
2: Hát igen, de hát lekorlátozod magad, hát egy figymaszűkülete, mit tudsz csinálni?
3: Ja, azt hittem, hogy az orvos.
1: Utolsó adásunk egyik, amikor még reggel 7-kor ebben tudunk beszélni. Élvezzük. Jönnek a kis lurkok.
2: Nem is csak azt, hanem, de a lurkoknak is el kell ezt mondani, hogy ki meg kell mosni rendesen. Meg kell mosni.
1: Okay. Mi a férfi legnagyobb félelme az orvosnál, és mi a nő legnagyobb félelme? Tessék, nézd meg ki a gyávább. Mi gyávábbak vagyunk, vagy a férfiak legdevebb vagyunk. Okay, nekünk az urológus?
3: Nekünk az, hogy
1: fehér köpenyes idegen férfi azt mondja, hogy csattanó gumikesztyűvel elő kell. Akkor a nőnek a nőgyógyász a legnagyobb félelme?
2: Én imádom a nőgyógyászomat.
1: Szereted a nőgyógyászomat?
2: Nekem egy nagyon pici iráni fickon nőgyógyászom, és nagyon kedélyesen szoktunk beszélgetni, miközben nézelődik.
1: Igen, miközben van.
2: Hogy van? Hát a szemkontaktus.
1: Mert én azt gondolom, hogy a nőnek a nőgyógyász a legnagyobb félelme. De akkor mi legyen a nőnek?
2: Nők nem félnek semmitől. Nem? A gyávák. Mi nem vagyunk gyávák.
1: Ez igaz lenne, Feri? Tehát mi jobban félünk az orvosi vizsgálattól.
2: Figyelj, én meg tudom operálni magam.
3: Évtizedes vagy évszázados belénk épített ilyen program, hogy a férfi az nem beteg. A család fenntartó az nem lesz beteg.
1: Oké, de mi a konkrét félelmed? A fehér gumikesztyű, az urológus? Nekem például a tű. Tehát nekem, ha tűvel kell hozzám nyúlnom valahol. Tehát bármi. Még inkább azt mondja, legyen urológus. Nézzen körbe. Járjon ki be. Az injekciós tű egy olyan dolog, hogy azt így meglátom, nem vágódok el a vérvételem meg semmi. De
2: csak a sima tű, vagy a goblánytól is rosszul lesz.
1: Nagyon
2: hogy jár a között?
1: Nekem az injekciós, hogy tessék, neked mi? Mi olyan gyomortükrözés?
2: Én érzéstelent is nélkül csinálom a gyomortükrözést. Már mondták, ne jöjjek többet. Azt mondták, hogy nem lehet össze.
1: Semmitől nem félsz.
2: Nekem, mondjuk a vastagbél tükrözés, most azért ezt így forgatom még a számban, hogy ez milyen lehet.
1: Altatásban megcsinálják.
2: Nem akarok altatást. Engem lehaltassanak el. Kifizetem, én ott akarok lenni ezzel.
1: Gyere, akarok lenni. Zsűr, neked mi a legnagyobb félelme? Mi a legnagyobb orvosi félelme? Nem mint betegség, hanem mint beavatkozás, eszköz, bármi, amit azt mondod, hogy na, ezt ritkán.
5: Szádon keresztül bármi. Tehát, hogyha gyomortükrözés.
2: Előző életeiből felgyűlemlett bűntudat miatt nem lesz
1: neked valamit ledugnak, neked valamit a szádon. Nekem például az annyira nem képzeled.
2: Hány is tudod, nagyon könnyen. Viszont, jó, de hát ez... Megvan, tudod?
1: Hát azért ezt tudjuk, hogy azért van egy szakmai előélet.
2: Hogy kerültél a rádióban? Nem volt könnyű, de mindent megtettem.
1: Szóval,
2: hogy amikor szemműtét van, tudod, van egy ismerősöm, akinek
1: amikor kifordítják a szemedet.
2: Injekciót kell kapni a szemgolyójába. ott azért meghúzom a határt. Tehát amikor a szemkódodba szúrnak injekciót, én akkor arról nem lehet...
1: Tűvel, meg, igen, tűvel, meg van ilyen. Abszolút.
2: Igen,
3: mi csinálnak olyan érzéstelenít?
2: Nem tudom, miért kapta, ilyen a barátnő apukának diabétesz, ilyen szövődményre kellett kapnia ilyen injekciót a szemgolyójába.
1: Azt a mindenit. Oké, fogorvosi félelem, inkább nő vagy férfi, fogorvos, fúrás, nő.
2: Nő a jobbik, én a női fogorvosokat szeretem.
3: De nem, hanem de ki fél tőle jobban. Tehát, hogy a nő vagy a férfiak.
1: Mi gyávának vagyunk?
3: Az is férfi.
1: Nagyon sokan rettegnek, nagyon sokan a fogorvosi félelmet írják, hogy minden jöhet, csak ne kelljen fogorvoshoz menni, mert az egy olyan félelem.
2: Én nem a fogorvostól félek, hanem a fogorvos asszisztensétől.
1: Miért? Üti a klaviatúrát, belerakja a nyálelszívót a szádba, meg néha cserél egy törlőkendőt.
2: A sátán csendes flegma szolgái. Hát ők azért vannak, hogy amikor ott van a kedves fogorvos, aki becsalogat téged a praxisába, aki tudod, hogy nem sose bántanak téged, és mindig van nála kis érzéstelenítő, és akkor azt mondja, hogy na jó, a fogkőleszedéshez, akkor gyere már, Kati!
1: És akkor
2: kifordul a szemed oldalra, és ott jön Kati, aki akkor tette le a...
1: Egy Mengele inkarnáció.
2: Konkrétan, aki, ugye, és van benne egy ilyen folyamatos fájdalom, hogy csak egy jókáit végzett el, és ezért úgy érzed, hogy ezt most le fogja vezetni az ingyeden.
1: Kati most idegig viszi a fogjuk.
2: Konkrétan, figyelj, nekem volt, hogy úgy jött, hogy ömlött a vér a számból, meg Kati jól érezte magát.
1: Jó, ami nekem még nem volt, de hát ha nektek volt, és rettegek tőle, írja valaki, nagyon, nekem óriási félelem, de még soha nem csinálták, így mondja el valaki, akinek volt katéter felhelyezés. Anna, túl vagy rajta.
2: Nekem az nem volt szenokat.
1: Olyan parám, azaz, hogy fekszem egy ágyon, bejön egy nővér, és azt mondja, hogy most húzzuk fel a takarót. Oké, rendben van.
2: Szimuláljuk ezt,
3: és most húzzuk le a nadrágot.
1: Húzzuk le a nadrágot, itt már nagyon megyek össze. Még próbálom elterelni, hogy esetleg egy ajándékcsomag, egy bögre vagy egy balázsékos póló, és fog egy csövet, és a csövet...
2: Már nem létező péniszedben van visszahúzódott.
1: Köszönöm szépen. A nem létező péniszemben feltolja a csövet. Ki van rajta túl?
6: Hát én nőként vagyok rajta túl, nőknek egyébként egyszerűbb ez a dolog, megmondom őszintén, férfiaknak a húgyvezeték miatt azért ez rosszabb.
1: Hát ez az.
6: Hosszabb a húgyvezeték.
2: De hogy lenne hosszabb a húgyvezeték, csak máshol van a húgyvezeték?
6: Hát rosszabb férfiaknak.
1: De miért kell azt végig, azt feldugják
6: végig? Fel kell dugni, hát ugye abba az egyébként félelmetes, amikor föl van. Nekem volt egy nőgyógyászati műtétem, és képzeld, amikor látod, hogy a kis tasakba elindul a vizelet.
1: Miért kell föltenni? Mi a másik opció?
3: Mert nem tudsz kimenni.
1: Nem baj, hagyd pisíjek ágyba. Nem érdekel,
6: hogy a hekszem egy aztán nem szeretnék, hogy bepisíjél, ezért van fönn a katéter.
1: Nekem ez a nagy, ez a rettegésem, és ez meg fog történni. Ezt
2: összehúgyasztom magát.
6: De nem fáj.
1: Adok képbögrét, ne beszéljen róla senkinek.
2: Jó, sikerült a magbér, mint annyi, egy kis vizelet került a hasába, mert végigpisílt a második felé.
1: De nem van, amikor csak azért teszik föl, mert nem tudsz kimenni mosdóba, mert valami a műtét, hogy fekszel mondjuk egy hetet.
2: Hát
1: nektek nincs katéter felhelyezési para? Nem, nincs.
3: Mindenkinek.
1: Hát mindenkinek.
3: Szerintem, azon gondolkodtam. Ami ilyen altáj elől-hátul, az tök mindegy. Szerintem férfinál az a legrosszabb.
2: Hát én miután elmondták, hogy kell szülni, azóta nekem már ez meg se kottyant volna. Viszont ami durva volt, ez a ballonozás volt, amikor megpróbálták elindítani a szülést, és akkor felküldnek egy ilyen csövön, egy ilyen

0: az
1: minek
0: van,
1: kell azt oda végig
2: feltolni?
3: Nem ürül.
2: Azért, mert nem ürül, érted?
1: Tehát, nincs ingerem pisilni?
2: Nem tudom, hanem valami ott lezár, és szétdurran a húcsólyagot.
1: Ráköti az opislagot, és bevezeti nekem oda a mosdóba. Én ott elcellukozzogatom, ha az lejön. Én megoldom magamnak ilyen ragasztószalaggal, vagy valami, nem? Rámegy a kupakra, kivezetik ott a WC-be, azt kérdez. Átlépi a slagot, a dokkönyök, hogy jönne hozzá. Nem értem ezeket az orvosokat.
0: Vagy egy ilyen vákuumot szivatjuk el folyamatosan, amit csak így csendben megy mellette.
2: Vagy te magad kézzel pumpálod a vákuumot.
0: Csak sok lenne a visszaélés, azért nem hoztál ezt a módszert. Nem akarták. Igen.
2: Jó csontvelővétel. Kinek csináltak
1: már? Nem volt még.
0: Micsoda?
2: Csontvelővétel.
0: Nekem volt, epidurálom volt. Az ugyanolyan. Oh. Már ezt a gerincbe szúrják.
1: A szülés előtt kaptad valószínűleg.
0: A tű, bele szúrják a gerincedbe.
1: Na, no, nekem a tű. Tehát ugye én egy ilyennél így fogném, hogy összecsuklanék.
0: Most nagyon jót írtam.
1: Én a tűtől kész vagyok.
2: Mondom, neked fekszel az ágyon, szegcsontból veszik, ahogy hívják ott, a velőt.
1: Zsül, nem kell még reklámra, mert
2: inkeges. Megjön a néni, ekkora tű, 15 centi, és ilyen
1: magasztal. Már mindegy, ájult vagyok. Nem, már semmi, ájult vagyok. Már készíthetik a szelfiket a mesztelen alsó testemről. Itt én már el vagyok ájulva.
0: Jó,
1: írja. Teljesen lefordultam az ágyról.
0: Írja hallgató, belső aranyér gyűrűzés.
1: Egyre több félelmem van ezen a listán. Szóval, hogy igen, ugye ezt meggyűrűzik, ugye a következő van, bocs, hogy tudom, fölteszi rá a gyűrűt, nem csináltak, mondom, hogy honnan.
0: Először egy szertartás, bevonultak a családot.
2: De már ez a külső, vagy a belső?
1: Ez
2: már belső.
1: Én a külső tudom. De mesélték. Nem az a rossz, amikor elveszi a gyűrűt. Hanem utána egy nap múlva, amikor leülsz a WC-re. Na ott.
0: Akkor a gyűrű letétel?
1: Ott vigyél magad egy bibliát. Kezdtem olvasni, az úgy tettem, hogy szugodtam, mert azt figyelj.
0: Találkozás a jó Istennek.
1: Hát találkoz, bármit megígérsz. Ott bármit megígérsz.
0: Ja, Istenem.
1: Na jó. Na, de szóval akkor sok mindentől félünk.
0: Igen, de ezt tudjuk folytatni, mert elkezdtek én az üzenetek.
1: Igen, kinek milyen orvosi parája van. Az is lehet, hogy még nem történt meg, de vizionálod, és nagyon félszületed. Nem az, amin túl vagy.
0: Jó, jöhetnek az eljárások is, jó? Mert engem az is érdekel. Mitől lehet félni?
2: Igen, tehát hallgatói fele rosszul, vagy csak mondom.
1: A fejedben még, tehát még nem történt meg, de valamiért attól a beavatkozástól nagyon félsz, jó? Tehát ilyeneket. Ugye, te jövünk mindjárt, Zsűl, integet, itt vagyunk a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grand Devu Charádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
4: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
5: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
4: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
5: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek BÁV.hu. THM 19,9%-től 45,25%-ig. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Ingyenes házhozszállítás a KFC-től.

0: december 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
1: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Egy magyar zarándokot is keresnek a nepáli áradás után. Új videóval készül a Nava nyugtaadat szolgáltatásra. A hangja buktatott le egy kunmadarasi rablót. Hunnad Ágnes vagyok. Jó reggelt kívánok! Egy magyar zarándokot is keresnek a nepáli villámáradás után. A külügyminisztérium azt írja, a magyar konzulok folyamatosan kapcsolatban vannak a helyi hatóságokkal. A nepál és Tibet határvidékén kialakult villámáradást egy földrengés idézhette elő. Az áradás épületeket, hidakat sodort el, sok áldozatról és több száz eltűntről tudni. Újabb oktató videóval segíti a Nava cégek felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatrögzítést, akik ragaszkodnak a klasszikus kézzel kitöltött nyugtatömbhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A Nava egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztókat, igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Sikeresen zárult itthon az idei 10. vándortábor szezon. Minden eddiginél többen vettek részt rajta. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse azt mondta, a fiatalok élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak, az ország legszebb tájait bejárva.
2: Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat, kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
1: A hangja buktatott le egy kunmadarasi rablót, a férfi hátulról támadt rá egy nőre, befogta a száját és pénzt követelt tőle. A sértett nem látta rendesen a támadóját, de amikor megszólalt, felismerte ismerőse hangját. A rendőrök hamar elfogták a férfit. Több mint 20 000 ember vívott paradicsom csatát Spanyolországban. Az eseményt 79. alkalommal rendezték meg Buñolban. A jelzőrakéta fellövése után 7 teherautóról kezdték dobálni a paradicsomokat az összezsúfolódott fehér ruhás tömegbe. A ruhák idén sem maradtak fehérek, és az utcákat is pirosra festette a paradicsomlé. A csatára idén 150 000 kiló kifejezetten erre a célra termesztett puha héjú paradicsomot hozatta. Országszerte száraz napos időre számíthatunk, csak vékony fátyol felhők zavarhatják a napsütést, esni nem fog. Délután akár 36-37 fokig is melegedhet a levegő. Holnap már egy hideg front érkezik, helyenként futó záporokkal, zivatarokkal. Vasárnap a frontot már nem érezzük majd, délután ismét 34-35 fokban izzadhatunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az egyes főúton Bicske és Óbarok között a 35-ös kilométernél a csomópontot építik, útszűkület mellett lehet haladni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 8 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, és már is folytatjuk. Nagyon jó SMS-ben jellemezte nekünk egy hallgató a témát, az előző témát, amiben egyszerre minden benne van. Hányok, félek, sírok, nevetek, és bepisiltem. Kérlek, folytassátok a témát. Igen, de tulajdonképpen ilyen volt, ugye, aki milyen orvosi beavatkozástól fél, erről beszélgettünk itt, és hát a legelképesztőbb, legrémisztőbb dolgok jöttek, ami még ugye nem vagy túl, csak valamiért vizionálod, vagy ha meglátod, vagy azt gondolod, hogy ez veled megtörténik, akkor az a legborzasztóbb. Igen, egyszerre volt dermesztő, ijesztő, vicces és hidegrázós a téma. De köszönjük
1: még
0: szépen.
1: Azért még mondtak, amire ezt lehet gondolni majd esténként, amikor lefekszel aludni, vagy rágyújtasz egy cigarettára. Ez pedig nem más, mint a hörgő tükrözés. Ami az, amikor a tüdődbe visznek le egy kis szondát, amit ugye hát nem altatásban csinálnak.
0: És nem tudom.
1: Te végig köhögsz, fuldoklasz, és ő pedig kicsit neked darabot belőle, hogy vigyenek belőle, hát majd a szövett arra.
2: Elég.
1: Én ezt végig hallgattam, és
0: igen. Ugye úgy kezdtünk el erről beszélgetni, egyrészt Eszter fodrász elmondta, hogy sok a férfi.
1: Nem a fodrászom, szegény Balázs, meg ráhozod a szégyen.
0: Meg hogy még előtte, hogy az orrfelszúrás az miért volt gyerekkorunkban, meg a fülfelszúrás, és Anna megnézte, ugye, mert ma már ezt nem csinálják, és hogy az milyen dermesztő volt gyerekkorban, vagy lekötözték a kezedet, és a 80-as években még nem volt széles spektrum antibiotikum, hatékony orrspré, váladékoldó, és azért ezeket az invazívabb vagy fizikai beavatkozáspárti kezeléseket részesítette a szakma előnybe. Ezért tűnt el, hogy felszúrták az orrát a mi gyerekeink, vagy mi nekünk, de a mi gyerekeinknek ezt már nem csinálják, mert hogy jött egy csomó minden más, ami kiváltja az orrleszívást, vagy orrfelszúrást.
3: És hát azt is megint a Annácska, hogy a hanyatló nyugaton erre azért volt rendes módszer, altatásban csinálták, vagy kapott egy ilyen kis szellőzőt a fülébe a gyerek.
0: Köszönjük.
3: Igen, csak hát itt tudjátok.
0: Itt azért más volt.
1: Lényegesen olcsó volt.
3: A magyar gyerek ettől lesz kemény.
0: De ez a mi generáción kettő ilyen kemény érzés. Nélkül furtak és gyökértömtek, fölszúrták az arcüregedet. Mit hozott a felnőtt kor már egy ilyen gyerekkor után? Micsoda!
1: Iszáltak az érzéstelenítőt, tehát igen, az egész élet elkörül forog az érzéstelenítőt.
0: 70-es, 80-as évek születése túlélte, megvoltunk. Hát mindenen keresztül mentünk, amin keresztül lehetett. Tehát hagyjad már!
1: Tényleg az egész egy életben maradás volt. Visszagondolok erre, hogy figyelj, hogy mik történtek meg egyáltalán, és ehhez képest az én lányomat milyen ingerek érik. Hát ehhez képest tényleg burokban van, nagyon durva.
0: Abszolút, persze. Mindenféle biztonsági dologgal.
1: De szeretnék egy hallgatója díjat adni annak, aki ezt az SMS-t írta, hogy ő nagy ismerő, hát az apja, hogy engem felolvasom, nem fogok már tízni. Tehát volt a szétesen fater, a saját magának húzta ki a húcsőben, félig megakadt vesekövét egy szemöldök csipesz.
3: Ennyi. A magyar férfi azt tudja, érted? Nem egy orvos, hogy egy ilyen aprósággal. Hogy nyúlt föl oda? Hogy?
1: Nem, a beszélgető elmegy kísérni. Magdi, hol tartod a szemöldök csipeszedet? Minek kell ez neked?
0: Meg kettő koppan, de a harmadik bennmarad.
1: Nem, csak add ide!
0: Azt a mindenség itt neki.
1: Nem érzem.
0: Na, egy vidámabb téma, gyerekek. Vidámabb téma, igen. 39 éves kínai programozó megvan? Képzeljétek magatok el. Munkahelyére bement reggel, és meghalt a WC-n. Ugye hát ez egy szomorú történet, de nem is erről akarom.
3: Tényleg jó, az szomorú.
0: Egy sokkal vidámabb történet. Na de várjál, mert hogy a hatóság nem ismerte el a munkával összefüggő halálesetet. Az indoklás szerint a férfi még nem jutott el a munkaállomásig, és a számítógépét nem kapcsolta be. Ezért nem számít munkahelyi balesetnek, tragikus a hír, közölte a munkahely, de nem munkahelyi baleset, mert hogy nem kapcsolta be a laptopot. Nem volt már a munkahelyén, de WC-re ment, és nem kapcsolta be a laptopot, ezért a kínai hatóságok és a munkaadó azt mondta, hogy nem számít hivatalosan munkakezdésnek, ezért semmilyen felelősséget nem vállalnak se a temetésben, se a családsegítésben, semmiben, mert hogy nem munkahelyi halott. Na honnan számít? Mi a munkaidő? Akkor honnan számít a munkaidőd? Mert nekem az, hogy belépsz a munkahelyre, az a munkaidő megkezdése.
3: De tulajdonképpen meg igazuk van, mert nem dolgozott. Tehát nagyon szemét a döntés, hogy azt mondod a gyászoló családnak, hogy nincs egy fillér, se kús, mert még nem kapcsolta be a gépét. ebben az esetben valószínűleg igaza van a munkaadónak.
0: Hogy még nem indított el a munkát.
3: Igen, hogy a melót még nem kezdte el, ő először vécére ment, ott történt ez a sajátos eset.
0: De nem az a munkai baleset, ami a munkahelyeden történik?
3: Ami munkaidőben történik, nem?
0: Ami munkaidőben történik. Mit mond a HR?
1: Az, hogy nem, tehát az, hogy természetes halált halt, tehát nem azon, hogy a WC ette meg, vagy...
0: Nem, meghalt, valami meghalt, nem.
1: Tehát nem az, hogy ráborul, tehát a munkahelyi balesetnek ugye egy nagyon fontos rész az, hogy történjen egy baleset. Tehát az, hogy természetes halált halsz a munkahelyeden, ugye az még az nem azt jelenti, hogy téged a baleset ért, tehát az bárhol érhetett volna. A munkahelyi balesetnek ugye az a definíciója, hogy a munkába való úton, vagy azonnal hazafelé történő baleset. Ami, tehát érted, de
3: mondjuk...
1: Tehát
3: elüt az autó, akkor az munkahelyi baleset?
1: Tehát, hogyha ha mész haza a munkahelyedről, akkor az még munkai balesetnek számít, ha hazafelé, te otthonra hazamész, tehát nem bevásárolni mész.
3: Nem csak ha hazamegyek, és ott elütnek, akkor igen. Az baleset.
0: Tehát ő bent volt.
3: Ha megáll a szívem ezen az úton, és úgy halok meg, az már nem munkai baleset?
1: Tehát ez nem baleset, az egy
3: természetes igen, folyamat. Nem... Hát akkor itt is érted, akkor ő természetes úton halt meg, nem esett rá a laptopja, vagy nem dőlt rá az egyik elválasztófal, akkor nem baleset, innentől kezdve...
1: Tehát, hogy az van, hogy nem tudom, mik a helyi törvények.
0: Igen, ugye Kínában máshogy gondolkodnak.
1: Az fontos lenne, hogy ez pontosan mit jelent. Azt lehet mondani, hogy ez mondjuk stressz hatás miatt történt, ez a szívleállás, ami mondjuk a munkahelyének a szövődménye, és akkor viszont innentől kezdve viszont akkor lehet munkahelyiba esett.
0: Oké, kérdezi a hallgató, hogy beérek a munkahelyemre, még nem jutok el a gépemig. Ugye még nem vagyok ott a gépemnél. De előtt egy targonca.
1: Egy baleset, még nem volt. Írjon már nekem amúgy, hogy jól mondom-e, mert most nem akarok te hülyeséget.
3: Biztos, hogy jól mondod, azt írják, hogy jó.
0: Te súlyadban van a HRS szakma.
1: De most gondolkodom rajta, hogy ez hogy van, mert lehet a stressznek a szövődménye a természetes halál? Persze. Mert akkor viszont lehet, persze. Nem? Akkor csak egy ügyvéd kérdés, hogy ez most
3: micsoda. Leültél a budira, és a kínai főnököd bejött üvöltve, hogy miért nem jössz már a gépethez.
0: Bestresszeltél.
3: És neked ettől megáll a szíved, hát ha ez nem munkahelyi baleset, akkor semmi.
0: És ha nem érek el a gépe, még előtt egy targonca, de még nem kapcsoltam be a laptopot, és ez Kínában van. Tessék. Még azt mondja, hogy nem kezdte meg a munkáját. Na, de elütötte a targonca, amikor ment a munkahelyére, hogy megkezdje a munkáját, ugye?
3: Abban már van baleset, ott fizetni kell.
1: Na most azt írják, hogy az üzemi baleset, meg ugye az úti baleset, nem, de most az üzemi balesetnek az a kérdés.
0: Előjött a HR-es belőle, figyelj, hát a kis HR-es oda néz. Jó, neked ezt már nem kell tudni.
1: Telefonálnom kell egyet, mindjárt.
0: Fel kell hívni egy HR-es kollégát.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye, te tulajdonképpen számít-e az, hogy milyen jellegű, ami a testedben végbe megy?
0: Hogyne? Ugye itt a kínaiaknak azért számít, mert hogy a munkai baleset, akkor nagyon nagy kártérítést kap a cégtől, ellátják a családját, életjáradékot kapnak, tehát hogy ezen megy most a per, és a munkaadó azt mondja, hogy nem volt munkakezdés. Hiába a helyszín, nem volt munkakezdés. Hiába találták meg a kis csend a budin 39 évesen.
3: Akkor ott nincs ez a rész, hogy otthonról a munkáik, ha bármi történik veled, az munkahelyi.
1: Igen, csak ugye tényleg, itt most már nem is azon gondolkodom, mert tehát a munkahelyi balesetnek ugye az, szerintem az részét képezi maga az utazást, tehát lehet, hogy kint ott nem, de azért nálunk meg igen. Meg hát ha benn vagy a munkahelyed, akkor ez már munkahelyi baleset. Tehát, hogy, jó, de hogy itt maga a baleset kérdése, hogy...
3: De nem
1: hogy
3: kezdte el, nem vette fel a munkát, nem kapcsolta be még a gépét.
1: De nem azért ment oda, hogy igyon a tejből, aztán hazamenjen.
3: Hát kakilni ment. Ő első degesen oda a kakilás véget ment be.
1: De srácok, ez egy örök tanúság legyen mindenki számára, hogy
3: kapcsolj be a gépet.
1: Ha össze is szarod magad, de legalább a gépet kapcsolt be.
0: Menj be, kapcsolt be a laptopot, és utána menj ki a budira. Bármi történik, a budi már be van kapcsolva a laptopot, jó? Tehát az már akkor munkai baleset. Igazából. Én még mindig nem értem, honnan lesz ez vidámom. Hát ebből kell kihozni, ebből építkezünk, hogy működik ez egyébként Kínában. Tök mások a törvények egyébként, egy európai fejjel, ezt nehéz megérteni, hogy a család most miért harcol, vagy mit szeretne bebizonyítani, hosszú peres eljárással próbálják majd bizonyítani, hogy elkezdte a munkát, vagy nem kezdte el a munkáját. Belépett, vagy amikor ő leül a laptophoz, ugye ezzel hezitálnak. Most nyilván teljesen mások, mint az európai törvények.
1: Na itt direkt, csak a munkahelyre vezető út és a hazaút az úti balesetnek számít, és az üzemi baleset, okay. Ha a munkahelyeden baleset ér.
0: Home office-ban vagyok, dolgozom, de megráz az áram.
1: Ez munkahelyi baleset.
0: De home office-ban vagyok.
3: Hát de az most az a munkahelyed.
0: Igen. Tehát az a munkahelyed.
1: Ha kivétel, ha aláírtak vele előtted egy papírt,
0: hogy bármi történik veled otthon.
1: Az a saját felelősséged, és ez így szokott történni, aha, hogy le van papíroz velőre, hogy...
0: Egyébként mit jelenek az, hogy munkahelyi baleset? A sebesség már csak elhúnyt munkahelyi balesetben? Miért fontos, hogy munkahelyi baleset? Támogatja a cég majd a temetésemet?
3: Átvállalja
0: akkor... a költségeket, segíti a családomat?
3: A más a lóvé a végén.
1: Más a lóvé a végén.
0: Persze, a kilépő?
3: Igen, a kilépő.
0: A kilépő papír.
3: Hát azért a család azt csak azt mondja, hogy na jó van, csak érdemes volt meghalni az öregnek. Hát
0: tehát más van a kilépő papírodon.
1: Igen, igen, de azért elmondanám, hogy a jó munkahelyeken akkor is adnak pénzt, amikor nem ott halsz meg, hanem máshol. Tehát azért az, hogy egy jó munkahely azért így azt mondja, hogy jó, azért ez egy nagy veszteség a családnak, nyilván nekünk is, de mi egy nagy munkahely vagyunk, úgyhogy van pénzünk nektek adni pár hónapi lóvét, úgyhogy tessék.
0: Beviszem a laptopot a WC-re, és ott halok meg.
3: Az munkahely.
1: Az
3: ott te már dolgoztál. Ha csak nem izé ment a, mit tudom, Pornhub volt megnyitva rajta, akkor az nem.
0: Jó, tehát az ölemben a laptoppal a munkahelyen találnak meg, hogy ki van nyitva a laptop, és be van kapcsolva. Ha ezt a kis Csenny megcsinálta volna, akkor ez már munkahelyi baleset. De ő nem vitte el magával, ezért nem munkahelyi baleset. Aha.
1: Uh-huh.
0: Értem.
1: Hát igen, de ez egy érdekes.
0: Ezért kell mindig. Az a legelső, én is bejövök, bekapcsolom.
1: Például,
0: ez a legfontosabb. Működjön a laptop.
1: De hogyha van ilyen, tudjátok, ilyen becsipogást, megérkezés, ugye csipogsz a kártyád, hogy beengedjen a munkahely, akkor már ben vagy a munkahelyed, akkor az már ház.
3: Nem? Ja. Tehát, hogy igen. Akkor ez... Na most még egy érdekes felvetés van.
0: Jó, oké, most egy másodperc. Ha nem érek el a laptopig, uh-huh, de a recepció Margitot jól megdöngetem a klotyóban, a Margitot a recepcióról,
1: elég csak és
3: utána meghalsz,
0: az munkahelyi szex. Hiszen még nem kapcsoltam be a laptopot.
3: Az nem az, tényleg.
0: Hoppá!
1: Érdekes.
0: Az nem munkahelyi szex. Tehát ott a Margit azt mondja, gyere, usdj Margit, be a budira, laptop még nincs bekapcsolva, az nem munkahelyi szex, de már benn vagyok a munkahelyen.
1: De várjál, akkor mi van akkor, hogyha bejössz, senki ezen szólsz, csak álcsúcson veled az egyik kollégádat.
0: Köszönöm. Igen. Az munkahelyi verekedés.
1: Vagy ott még nem indult el semmi.
0: Igen, semmi, ja? Hiszen nem kapcsoltad be a laptopot.
1: Így van.
0: Tehát azt csináljátok, drága hallgatók, hogy a laptop bekapcsolása előtt most verjetek álba nagyobb valakit, uh-huh, és nem lesz munkahelyi, nem számít munkahelyi verekedésnek. Hiszen nincs bekapcsolva a laptop. Mit akartál mondani?
3: Hogy home office-ban vagy, ami ugye adott pillanatban a te munkahelyed.
0: Uh-huh. Igen.
3: Egyszer csak csönget a DHL, akivel te rendeltél valamit, és ő kiszállítja.
0: Igen?
3: Te kimész, elesel a lépcsőn, és eltöröd a lábad, az munkahelyi vagy nem? Hiszen te home office-ban otthon voltál, de egy magánügy miatt álltál fel a munkahelyedről.
1: Nem, mondom, a home office-t lepapíroztuk már. Tehát az van, hogy a home office-ban, amikor otthon vagy, akkor vállaltad azt, hogy magadért vagy felelős, úgyhogy we don't care.
3: Semmi?
0: Tehát azt aláírják veled előre, hogy te magadért felelsz a home office-ban. Figyelj, milyen ravaszok ezek a HR-esek azért.
1: Mert nem dolgozol rendesen.
0: Szaktanári! Hiába kapcsolod be, Bali Zsűl oda megy a halálod után, és kikapcsolja.
3: Ez az utolsó bosszú.
0: Megtalálod letolt gatyával a budina, hogy fekszem eldőlve balra egy trombózissal.
1: Ami... Nem tudsz eldőlni, mert megtasznak a falak.
0: Mennyi időn mennétek észre, hogy halott vagyok a WC-n?
1: 2-3 hét.
0: Tehát most elmenné budira, akkor hamar feltűnő, mert nem vagyok itt a megszállásra. Keresnétek, vagy csak kiabálnátok?
3: Ha 10 után mész el, senki észre nem venni.
0: Elmondom, mi lenne. Elmondom, mit csináltok. Bemennék a WC-re, meghalnék, de még lenne 5 perc esélyem, hogy megmentsetek, mert még olyan, hogy még ha mentőt hívtam, meghalok. De ti szerintem 9:30-ig csak azon viccelnétek, hogy szorulásom van, vagy fosok. És azért halnék meg, mert nem jönnek ki senki megnézni, hogy most miért nem jöttem vissza a megszállásba, és jobban élveznétek, hogy a megszállásba 8:30-ig végig arról beszéltek, hogy valószínűleg összefostam a budit.
1: Látod, jól érzem magam? Magadból indulsz. Azt történt, elmondom, mit történt a valóságban.
0: Én bemennék utánatok 3 perc után.
1: Soha nem jönnél be. Oda szépen jövő besek. De én azt látom magad, hogy ez megtörténne, és úgy nyilván Laci találna meg téged, mert...
0: Este 3-11-kor. Igen, mikor az összes DJ elment.
1: És hallom a hangját a fülemben, hogy odaáll, lefotóz. Lá, Balázs, Balázs!
3: Ez kicsit így lógna ki a lábad.
1: Mondtam neked, ne heröljön hozzá, Balázs!
0: És azt mondja, hát meghalt, mindegy, eszem egy reggelit. Több marad nekünk.
3: Legalább megmaradt a szendvics.
0: Megmaradt a padlizsánkrém. Azért egy szelfit még csinálok. Tényleg nagyon kicsi.
1: Ebből megveszem a tetőkertemet. Ebből a szelfiből.
0: Ezt eladom. Szóval érted? Nem maradnánk ki, egyikünk sem maradna életbe, mert nem mennénk be a másik után. Zsűl után, mennyi után mennénk be a budira? Most
1: amúgy tudod, az szinte igazság, hogy én lennék az egyetlen, aki után nem jönnétek be.
0: De!
1: Hát kit küldeni ebbe utána?
0: Én bemennék.
1: De hogy?
0: Most 8-kor eltűnsz.
1: Marabd el, gyere!
0: 8-kor eltűnél a megszállásba, és 8:30-kor nem jöttél ki a budiból.
3: Igen, azért csak gyanús lenne.
0: Berontok.
1: Szerintem tudod, mi lenne? Az lenne, hogy elmennék 5 perc után, elfelejtenéd, hogy valaha itt voltam. Te teljes aranyhal memória.
0: Elmacskásodtam egy kicsit. Mi van a gyerekek? Mi is van? Rég halott vagy a vécében.
3: Mi szokott itt más lenni?
0: Igen, valami olyan fura.
1: Ne jó a gyerekeket, hogy vannak.
0: Hozol egy vizet, Laci, nem tudom, lehet, hogy az segít.
1: Na mindegy, és szerintem annyi lenne, hogy 3 hét után megkérdezni Gyulit, hogy amúgy ezt a rakós nem akar már dolgozni.
0: Igen, amúgy Eszternek sok fellépése van.
1: Nézzük, hogy mi a vagy. Igen. Addig már elkezdtem lebomlani itt a WC-ben.
0: Igen. Na jó van, gyerekek. Tehát akkor laptop bekapcsol először, utána várni a munkahelyen, jó? Ezt a történetet azért hoztuk, hogy tessék bekapcsolni a laptopot, és a laptop bekapcsolás után már mehet bármit. Mert akkor már munkai balesetnek számít, és akkor már családot támogatják. Na, Jónás 8-tól?
1: Jónás!
0: Elmaradt tegnap, hónap utolsó szerdája volt, áttettük mára csak, hogy még bűnözzetek, meg még valljatok, de nem büszkélkedéseket várunk, mert az utóbbi hónapokban ez a rovat, ez kicsit átment ilyen, beszámolok, nem meggyórom, inkább büszkélkedem. Igazi bűnöket várunk. Jó?
1: Ide egy hallgató még a előző témához, hogy köműves vagyok, hogy pontosan milyen laptopot kapcsolják be?
0: De kíváncsiskodják, kapcsolatban a laptopot! Na, drága hallgató.
1: Így van, jöjjenek mindenféle dolgok. Most már lássuk meg, hogy mi történt veletek a nyáron.
0: Apró bűnök, nagyobb bűnök, nyári bűnök, mindenre kíváncsiak vagyunk.
1: Szezonális bűnökre vagyunk leginkább kíváncsiak.
0: Így van, gyógyjatok nekünk, könnyítsetek a lelketeken a hónap utolsó csütörtökén. Jó, jövünk mindjárt, itt 2 perc napon, 8 óra.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy!
3: És a másik része?
2: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Estyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 90 grammos szeletelt csomagolt herc sonka vagy karaj MySpár kuponnal csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van.
4: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
10: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grandevú Charádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
12: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
13: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
14: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
13: Steven, foglaltam 2 helyet a medencénél.
14: Szállás.hu.
13: Úgy is tett.
15: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Megmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
16: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
17: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy eskroszt már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
18: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Új videóval készül a NAVA nyugtaadat szolgáltatásra. Ismét ereje teljében van a Paksi atomerőmű, részleges holdfogyatkozás lesz az éjjel. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, ismét a maximális teljesítményén működhet a Paksi atomerőmű. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása komoly kihívást jelentett az erőmű működésében. Felmerült, hogy teljesen le kell állítani azt, de erre végül nem volt szükség. Egy turbina tovább tudott dolgozni, később pedig fokozatosan állították vissza a többit is. Magyar Péter miniszterelnök tegnap köszönetet mondott a munkáért minden energetikai és vízügyi szakembernek is. Újabb oktató videóval segíti a NAVA cégek felkészülését a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatrögzítést, akik ragaszkodnak a klasszikus kézzel kitöltött nyugtatömbhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztókat, igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Felfüggesztették a munkát a CATL 3 debreceni akkumulátor üzemében. 9 dolgozó szervezetében ugyanis emelkedett nikkel szintet mutattak ki. A munkavédelmi ellenőrzésen ezután kiderült, hogy a vállalat nem adott megfelelő védőeszközöket. Amíg a szabálytalanságokat meg nem szüntetik az egységekben, az illetékes hatóság megtiltotta a munkavégzést. Még szemüveg sem kell majd a következő égi látványossághoz, részleges holdfogyatkozás lesz az éjjel. A jelenségről Szabó Olivér Norton, a svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza beszél.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk. Fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
1: Szlovákiában is betilthatják a közösségi média használatát 16 éves kor alatt. A pozsonyi kormány jóvá hagyta az erről szóló törvényjavaslatot. A szabályozás egy olyan csomagnak része, amellyel integrált védelmi rendszert hoznának létre a szélsőségesség és az erőszakra biztatás ellen. A korlátozásra még a szlovák törvényhozásnak is rá kell bólintania, akkor jövőre életbe léphet. Országszerte száraz napos időre számíthatunk, csak vékony fátyol felhők zavarhatják a napsütést, esni nem fog. Délután akár 36-37 fokig is melegedhet a levegő. Holnap már egy hideg front érkezik, helyenként futó záporokkal, zivatarokkal. Vasárnap a frontot már nem érezzük majd, délután ismét 34-35 fokban izzadhatunk. Legfeljebb keleten fordulhat elő egy-egy kisebb zápor, a szél pedig csak a Tiszán túlon élénkülhet meg. Egyelőre úgy tűnik a jövő hét is napos, száraz idővel indul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Szeműt Family. Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Na már itt is vagyunk, 8 óra után 13 perccel, és az M1-es Budapest felé oldala miért áll? Zoli kérdezi, de hogy merre Zoli?
2: Tehát, hogy az M1-es felé, most mondta.
1: Az oké, okay, de hogy 250 kilométer jön Budapest felé. Tehát ez lehet a 164-es kilométer, és meg lehet a 13-as.
2: Egy csomó helyet.
1: Igen, tehát legalább egy kilométer, és akkor rá tudunk nézni. De egyelőre nincs nagyobb vagy több infónk ennél, mint amit
2: szerintem az M1-esen senki ne lepődjön meg. Tehát most már az, hogy áll.
1: Igen, azt figyeltek az.
2: Igen, ott a felbontás 80 kilométeren keresztül.
1: Európa és Közép-Amerika. Guinness rekord felbontása. Egy nyomvat markoló néhány helyen elhiteti veled, hogy történik valami, de 70 kilométeren keresztül van lezárva az autópálya. Nem is érted, és a következő 4 évben ez egy teljes nonsens, tényleg nonsens. Mert az, hogy útfelújítás meg bővül, tök örülünk, de azért miért kell az egész 50 kilométert lezárni, úgyhogy 50 kilométeren nincsen munka.
2: Megmagyarázták, azt nem tudod?
1: Nem, mi lett a magyarázat?
2: Megmagyarázták, hogy egyszerűbb megcsinálni, és költséghatékonyabb.
1: Egyszer lezárod.
2: Igen, egyszer lezárod.
1: Négy évre.
2: Négy évre, még akkor is, hogyha szakaszonként 2 kilométereken dolgozom, mert az mindig ugye egy újabb terelés kiépítését hozná, ahogy kész van 2 kilométer, arrébb rakod a terelést.
1: Áthúzták az egészet.
2: Így aztán magyar leleménnyel megoldottuk, 80 kilométer lezárva, jó.
1: Minden idők leghosszabb lezárása, de tényleg, tehát nagyon durva. Na gyerekek, Gyónásnál vagyunk, ugye a hónap utolsó szerdáját is megéltük, aztán ezt tegnap átsúszott csütörtökre, de ez van, mert eltelt az augusztus, és kisebb-nagyobb bűnökkel vagyunk tele. Nyári bűnök, kalandok, flörtök, talán szexek, nassolások, vércukor elszabadulások, hízások.
2: Erről keveset szoktam olvasni a Gyónások között, hogy elszabadult a vércukrom.
1: Diétalemond. Mások, nyári beachbody testek elengedése és...
3: De egy kis személyes lett ez a felszólás.
1: Nem, most tényleg nem...
2: Nem
1: akartam végig ránézni. De hogy...
3: Csak úgy levetnéd a vállamról a kezedet. Ennyit kérek csak. Nyugodtan beszél bármiről, csak azért ne fogják.
1: Sport elmaradások. Minden apró kis vétek érdekel bennünket, jó?
3: Én rengeteges sportoltam. Excellenciás sportoló vagyok.
1: Ti most nagyon feketővesek vagytok. Heti négyel vagy?
2: Négyeset nyomunk.
1: Az durva.
3: Igen.
2: És majd egyszer látszik is, igen.
1: Igen. És ez 8-10 év múlva találhatni fog.
3: Ne látszódjon, ne tudjátok, milyen erős vagyok. Ez a lényeg. Igen. Ez a lényeg is. Az van.
1: Váratlanul verjél majd állvál a szájba.
3: Ez lesz. Most a marok körülben dolgozok. De az van, rájött, hogy én nem fog lefogyni. Nagyon-nagyon-nagyon dinamikus vadmalasz leszek.
1: Az lesz, szerintem
3: egy nagyon izmos, dinamikus vadmalac, és nem érdekel semmi. Az a lényeg, hogy jól érezzem magam, és ez most jó.
1: Ez teljesen egyet értek ezzel. Tehát, hogy puszta kézzel roppasd össze a koponyámat, legyél egy dinamikus vadmalac, nem kell mindig ezzel a fogyókúrával szemben.
3: Végig a szemedre fogok nézni.
1: Jó. Mint egy ilyen citrom, így elmegyek.
3: Igen.
1: Na gyerekek, nézzük akkor. Előre szeretnék gyónni. Jaj, nem, hát előre gyömpi. Előre nem gyónunk.
3: Nincs előre gyónás. Ez gyáva dolog.
1: Barátom, a 9 év után már 4 hónapja külön vagyunk. Volt barátomnak egyik legjobb barátjával együtt bulisztunk a szigeten. Oti bulin, a buli végére sikerült többször is csókolóznunk.
2: Oh, ez az
1: Oti. Nem az esetem, de a csók jó volt, sőt, többet is kívánunk. Azóta többször is beszéltünk, kéne folytatást. Nem kéne, de akarom, ez a buli egy fertő.
2: Ez igaz, tehát az Oti buli egy fertő. Okay? Ezt aláírtuk, lepecsétettük, eltettük oldalra. Mi a problémád?
1: Hát, hogy a most frissen szakított barátjának a legjobb barátjával
3: ez
1: kezd összemelegedni.
3: Ez kármentés, ez nem probléma, ez meg se kell gyónni.
2: De nincs pasid, hát te szakítottad.
1: Igen, de valahogy azért a legjobb barátnak már a barátja nem egy ilyen nem szent, sérthetetlen.
3: Nem a pasidnak a legjobb barátja?
1: Hát a pasi az exének a legjobb barátja,
3: hát
1: de már nincsenek együtt.
3: Már kiesett a kiskosárból, hát már nincs egy lojalitás, ott nincs azért. Majd a csávó majd megbeszéli a haverjával, az már nem a te problémád.
2: Igen, az majd az övéké. Ha neked ez jól esett, akkor
3: hajj. Hány házasság született így, hogy valakinek a lepattanójából?
2: Hát és hány vállás?
1: Nem tudom, nekem ez a barát barátja, meg a barátnő barátja.
2: De már nem, de állj! nem vagytok már együtt. Tehát azt megértem, amikor azt mondod, hogy együtt vagy valakivel, és annak van egy legjobb barátja, azzal nem fekszünk le.
1: Mindig van egy ilyen kis bosszú üzenete, mindig van valami mögöttes szándékot, egy nő rámegy a barátnőjének a pasiára, vagy az exének a pasiára. Annyi pasi van, nem? Hogy azon arra nem lövünk, de...
3: De most itt a magadra gondolja helyzetben, hogy te volt egy csajod, aki összakítottatok, és a csajnak a legjobb barátja, oda söndörök hozzá.
2: És te, ez is egyébként te is.
1: Ha ő jön, akkor persze.
3: Na ez az.
1: Meggyőzhető vagyok, hogy jó az a csaj, meggyőzhető vagyok. Három kicsi gyerek van otthon. Ha rosszat csinálnak, mindig kiabálok velük, de néha már én is megijedek magamtól, olyan hirtelen haragú vagyok. Este gyötör a bűntudat, néha sírni is szoktam, hogy vajon jó apa vagyok-e. Édesem elsírja magát.
2: Hát, na, és sírd is, sírd, de úgy, hogy a sarokba fordulsz, és rátérdepesz a
1: kukoricára. Így van. Miért nem ártál meg egy né? Minek a kettő, de három, meg aztán pláne.
3: Kérd meg a nagyot, mondd meg a nagynak, hogy a nagy a kapitány, és ő kiabál helyetted.
1: Az, hogy három kicsi van.
3: Hát, de biztos az egyik idősebb kötött.
1: Igen, a legidősebb 2,5.
3: Ki kell venni az
1: öbbi között. Beszélgess el vele.
2: Hát ez a legalja, hogy hazaviszed a problémádat, és a gyerekeiden vered le.
3: De neki a gyerekei a problémái.
1: Nem viszi haza, erről szól.
3: Otthon vannak a problémák.
1: Otthon van a három gyerek. Elfogy a türelme, ordít, és este gyötri a lelkiismeretfordulás. Ekkor, hogy mondjam, hogy ez mindig így lesz. A szülői lét az egyben egy lelkiismeretfordulás, nagy öröm, nagy extázis, nagy bűntudat. Minden egyszerre, minden érzet meg lehet élni. Három kicsi gyereke, van okod néha üvölteni, ne legyünk túl szigorúak. Fáradt vagy, három gyerek, üvölt, sír, feszekszik, tépi a helyet. Gyerekek az ideg próbáló. Szóval igen, azért ott néha fölemeled a hangod, ez még azért, na hát.
3: Amit tenni tudsz, az az, hogy a saját...
1: Ha megölöd magad.
3: Lehet ott hagyni az országot is.
2: Ha menekülj.
1: Igen, beugrasz egy betonkeverőbe.
3: A gyerekeknek gyerek dolgokat kell csinálni. A gyerekek most az a dolga, hogy idegesítőek legyenek. Nyilván bizonyos határokon belül. De amit tudsz csinálni, az, hogy fogod magad, és akkor dedikálsz magadnak egy órát minden egyes nap, tehát a 24-ből egyet adsz magadnak. Ha kell, akkor kelj fel korábban, vagy feküdj le később, és azt az egy órát, azt töltsd azzal, hogy átkokat szorsz a többiekre, gyerek. Nem, hanem hogy akkor az legyen, akkor menj el testedzeni. És ehhez kezd a sok feszültséget. Próbálj gondolni ezekre az érzelmi gátjaidra, amik ahelyett, hogy meg tudnád beszélni a dolgokat, inkább kiabálásban fordulnak, tudod? Tehát, hogy adj ki magadból a feszültséget. És akkor hidd el, hogy jobb lesz. Ha ezt heti 3-4-szer meg tudod tenni, akkor már nem lesz annyira rossz paszban, hidd el nekem.
1: Igen, és van egy másik nagyon egyszerű technika. Ez tényleg nagyon jól működik. Fogsz egy feleszt meg egy sört. Nem, hogy észreveszed, hogy most akarsz üvölteni, és halál nagy közhelynek tűnik, de higgyétek el, hogy nagyon jó. Észreveszed, hogy üvöltenél, most jön az indulat, most jön az
3: üvöltenél. Helyre, figyelj.
1: És figyelsz egy óriási. Nem. És veszel két, vagy számolsz háromig. És az alatt a 3 másodperc alatt rá fogsz jönni, hogy most akartál üvölteni, és vissza fogsz térni úgy a testedbe, hogy lehet, hogy meg tudod állítani. Halál nagy közhely, de közben brutálisan működik.
3: Ez az, amikor az üvöltés. Ez az?
1: Igen, akkor már 30-ig számoltam, csak szólok. De 100-ból jövök vissza mínuszba. 3 másodpercet adj magadnak. Az olyan jelenlétet okoz, és olyan szinten nyugtat meg, hogy az üvöltések 50%-a redukáltól. Jönne az üvöltés, azt mondod, 1, 2, 3, és abban a pillanatban észreveszed, hogy most jönne a szörnyeteg elő belőled. Most válnál szörnyé, de nem fogsz. 3 számolás, megvagy. Tényleg tudom, hogy hülyén hangzik, nagyon-nagyon durván működik. Főleg kiabáló, erős indulatos szülőknél, akik hirtelen elborulnak, vagy felcsattannak. 3 másodperc, 1 lélegzetvétellel. Nagyon erős, energetikailag. Tényleg, nagyon visszahoz a jelenbe, hogy nem most nem.
3: De lehet közben levegőt venni?
1: Minden csinálsz közben. Húzd meg a kis ujjam.
2: Próbálj csak ki, ez egy nagyon érzi kísérlet.
1: Igen. Kerti partit rendeztünk a nyáron, az egyik barátunk felesége diétázik. Megkérdezte, hogy a gyümölcsleves cukor nélkül készítettük el, mert azt mondjuk, persze.
2: Há,
1: nagyjából 1/4 kiló cukor volt benne. Nagyon ízlett neki, oldozzatok fel.
2: Ennyi. Ízlett neki, nyugodt volt a lelkiismerete, amiről nem tudod, hogy hízlal, az nem is hízlal.
3: A barátod, ha igazán diétázol, rá sem nézett majd a gyümölcslevesre, tesó.
1: Így van.
3: Tehát ezt ő is akart, ezt mind a ketten akart. Akart, hogy átverjék.
1: Annyi, hogy cukorbeteg, 16-os lett a cukra, lefordult, egy-két napra kómába esett, és üszkösödni kezdett a nagylábúja, de most ez miért baj? Hát most jó, finom volt a gyümölcsleves, nem?
3: Imádom azt. Annyi, hogy tettük egy kis zsetizsíron, lett megtűzött a cukorra, mivel felhúztuk. Az érdekes íze, ez a karamellizált.
1: Igen. Összekukiztam a munkatársam bögrét, mert paraszt volt, egy kicsit se bánom. Na látod, ez a hencegés, ez a nem gyónás. Tehát, hogy mi gyónásokat várunk, csak akkor ír nekünk, ha bánod. Szeretném meggyónni, hogy a haverom elektromos cigének a szipkáját megdörgöltem.
2: Hát, ez is tessék. Mindegy a kukiáz, dörzsöl mindent.
3: Sosem. Ezért van ennyi figybaszűkületes. Összeszedtek ez a sok baktériumot.
1: Ezért van ennyi herpeszöm.
2: De mit dörzsöl szóval?
1: Én nem tudom, el kell ezen gondolkozni, most megint valami afta van a számon. Ti vagytok az?
3: X-afták.
2: Halló, ki hozta a kávédat ma reggel?
1: Laci.
2: Na?
3: Na?
1: Vidd el a kölyelbe ezt a csészét, nézessük meg, hogy mi van rajta. Azon minden van, basszus. Na várjál, azt mondja, hogy... Nem. Három hónapja megszületett a kisfiunk, minden este a csapba pisilek, hogy ne kell lehúzzom a WC-t, és ne keltsen fel, jaj, de cuki.
2: Persze, praktikum.
1: Oldozatok, felesek, érteteszem, persze kicsit addiktív is, üdv Dominik, mondtuk, erről beszéltünk egy pár hónapja, azt elkezded, nagyon addiktív. Most dob a pisilni a legnagyobb addikció. Csak szólok.
3: Én most csak hagyom.
2: Hát, hogy Eszternek egy kicsit nehezebb.
1: Nem, pasiknak, ha próbált, elkezded.
2: De jó, csak úgy néztél rá.
3: Mondom,
2: azon gondolkodtam, hogy megy a fejedbe a kép, hogy Eszter fölkuszorodik.
1: Higgyetek nem, de már nekem, nagyon addiktív.
3: Időt eddel már pisiltem bele.
2: Korrekt vagy.
3: De az nem azért, mert akartam, hanem nem volt más lehetőségem. Tehát akkor, de az már túl vagyunk.
1: Oldozatok, fel, muszáj kiadnom magamból, elegem van a millenniál palikból. Kérlek, nyugtassatok meg, hogy nem minden csávó, vagy öt éves szintjén, aki még mindig takarítónőt, szakácsot, logisztikus, szexbabát, vagy saját anyát keres a párjában. Különben marad az örök szingliség. Tisztelet a kivételnek, bárhol is vagyok, 4 randi, 4 pali, azt hittem, egy idősebb férfi, érett férfi, ehelyett jobban nem eshettem pofára. Mindig lenéztem a saját generációmat, úgy gondoltam, ők az örök gyerekek, erre kiderül, hogy 1000-szer intelligensebbek, mint ezek a balfékek. Ezek szerint végig rossz helyen kerestem. Zoli, Kristóf, Ádám, Péter, nőjetek már fel!
2: Szeretlek, hogy odaírtad ára.
1: Bejött a neveket.
2: 81 és 96, ez a millenniál.
1: 81 és 96 között. Hát majdnem milleniál vagyok, várjál.
2: Az 4 évvel maradtál.
1: Nagyon milleniál vagyok.
2: És ezek a pasik, tehát akik 4 évvel fiatalabbak nálad, azok alkalmatlanak ezek szerint a normál párkapcsolatra. Azt írja ugye a hallgató.
1: Ezt kikérem magamnak. Hát miért? Azért, mert van egy-kettő ilyen mama hoteles, meg ilyen mama kedvence.
2: De nem egy van. Neki 4 jött össze.
1: Az még egymás után igen.
3: Hát az a kérdés, hogy mit sugalsz amúgy? Én ezzel már gondolkodtam, hogy nem ez lehet, hogy nagyon durva ilyen mama energiád van, és akkor azt mondják erre,
1: hogy ez lehet, hogy bevonzott ezeket a gyerekfelnőtteket, igen. Igen.
3: Én azt tudom neked javasolni, hogy amelyen döntéseket hoztál, hozzá az ellenkezőt, hát az sikerül. Tehát mit kerestél eddig? Egy megbízható idősebb férfit? Jó, egy megbízhatatlan fiatal. Próbáld ki.
1: Igen. 3 gyerekem van, bevallom, nekem a tököm tele van a gyerekneveléssel, költözzenek már el végre. De lehet tele a tököt, tehát ez teljesen rendben van. Én azért mentem Szabira, hogy másodállásban keresek 1,5 millió forintot egy hét alatt. A munkahelyen mindenki azt tudja, hogy nyaralni voltam. Na oda néz! A kis stahanovista elment, és egy hét alatt megkeresett 1,5 millió forintot. Mit csináltál? Azt mondd már el.
2: Mi a meló?
1: Mi a meló, amivel mi? Embercsempészet?
3: Prostitúció.
1: Prostitúció. Át kellett vinni valami kisebb csomagot a határon? Mi az a munka, amivel keresel egyébként 1,5 millió forintot?
3: Ahogy sokan írják, hogy ilyen 26 év alattiakkal kell most összeszűrni a levet, mert ezek érzelmileg nagyon intelligens, jó kis, jó fizikai állapotban. Na, hát,
1: ez valamikor témánk volt, ez a 40-es, 50-es nők és fiatal pasik.
3: Na, hogy ez lenne a szép új világ, hogy nem az van, hogy itt az idősebb pasik a fiatalabb csajokkal, hanem majd itt pumák.
1: Na, de azt szakítasz 40-50 évesen, miért kéne korodbelit választani? Iránynak fiatal pasik, nem? Bírják az ágyban, jó testük van. Nem?
3: De,
1: ki akar 40-esen szakít, aztán majd 40-es palival akarsz összejönni.
2: Ott hagytál egy 40-es palit, még egyet, minek?
3: Nem is értem.
1: Na igen. Dicsóti koncert helyett a Fradi Real meccset választottam. Ez...
3: Nincs feloldozás.
1: Nem is értem. Oldozatok fel, mert a gyereket rávettem, hogy váltson sportot, mert így majd heti 4 edzésre kell járnia, nem heti 1-re.
2: Nagyon ügyes.
1: Többet lehetek együtt a feleségemmel. Aj, de kedves.
2: Ez egy párkapcsolati mentés, ez jó.
1: Ez szép. Hát eljár a gyerek, ti meg tudtok együtt.

0: kisütleg egy szelet húst, és megeszi zöldséggel,
1: igen?
0: Akkor az miért rossz?
2: Hát nem rossz, csak nem
0: prove
2: olyan...
0: Prove me wrong, Feri!
1: Mert csak egy kicsit borul a kalóriadeficitet.
2: Hát csak nem olyan jó, mintha zsír nélkül csinálnád ezt.
0: Értem, de értem, értem.
2: Annál sokkal jobb, mintha megeszel hozzá egy kiló fehér kenyeret, az de igaz.
0: Szerintem meg az, hogy most havi egyszer, vagy heti egyszer megeszik valaki valamit, ami zsírban sütnek meg, és ehhez nem eszik mondjuk cukrot, vagy szénhidrát, vagy ilyesmi, azért azt szerintem az
1: igen, csak átvágja a lányát, hát átvágod a lányodat, hazudsz neki.
0: Szerinted ez az első eset?
1: Ez is igaz, karácsony, ez volt, Mikulás,
0: ez volt most minden. Meg először, itt indítál,
1: Jézuska
0: kezdődött ez a dolog.
1: Hát 6 évesen hazudunk nekik.
0: Hát csak abban, amikor pici baba volt, már olyanokat mondtuk neki.
1: Na írjatok még, drága hallgatók, jövünk mindjárt 2 perc van fél 9.
3: Balázsék hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
3: Lehet is.
2: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
3: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
2: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
4: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejtse el!
5: Önnek a Protexin kell!
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport a világ élvonalában.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kis

0: utazási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
1: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
7: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grand Devu Családinap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
9: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
10: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
9: Neked Sedacur Forte kell.
10: Sedacur Forte?
9: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
12: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban. Most csak 349 forint. Mindig Aldi.
13: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.

0: reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Ismét ereje teljében van a Paksi atomerőmű, részleges hordfogyatkozás lesz az éjjel. Nem használhatnánk a közösségi médiát a fiatalok Szlovákiában, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok, ismét a maximális teljesítményén működhet a Paksi atomerőmű. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása komoly kihívást jelentett az erőmű működésében. Felmerült, hogy teljesen le kell állítani azt, de erre végül nem volt szükség. Egy turbina tovább tudott dolgozni, később pedig fokozatosan állították vissza a többit is. Magyar Péter miniszterelnök tegnap köszönetet mondott a munkáért minden energetikai és vízügyi szakembernek is. Felfüggesztették a munkát a CATL 3 debreceni akkumulátor üzemében. 9 dolgozó szervezetében ugyanis emelkedett nikkel szintet mutattak ki. A munkavédelmi ellenőrzésen ezután kiderült, hogy a vállalat nem adott megfelelő védőeszközöket. Amíg a szabálytalanságokat meg nem szüntetik az egységekben, az illetékes hatóság megtiltotta a munkavégzést. Még szemüveg sem kell majd a következő égi látványossághoz, részleges hódfogyatkozás lesz az éjjel. A jelenségről Szabó Olivér Norton, a Svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza beszél.
3: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk. Fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
2: Pályatársai, kulturális intézmények és közéleti szereplők is búcsúztak Nádas Pétertől. Az íróról a Szép Művészeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia is megemlékezett. A nemzetközi sajtó is írt róla, a Die Zeit a monumentális elbeszélés nagymestereként búcsúztatta, a Der Standard a közép-európai lélek legpontosabb krónikásának nevezte a Kossuth és József Attila díjas írót, drámaírót. Nádas Péter tegnap hunyt el, 83 éves volt. Szlovákiában is betilthatják a közösségi média használatát 16 éves kor alatt. A pozsonyi kormány jóvá hagyta az erről szóló törvényjavaslatot. A szabályozás egy olyan csomagnak része, amellyel integrált védelmi rendszert hoznának létre a szélsőségesség és az erőszakra biztatás ellen. A korlátozásra még a szlovák törvényhozásnak is rá kell bólintania, akkor jövőre életbe léphet. Országszerte száraz napos időre számíthatunk, csak vékony fátyol felhők zavarhatják a napsütést, esni nem fog. Délután akár 36-37 fokig is melegedhet a levegő. Holnap már egy hideg front érkezik, helyenként futó záporokkal, zivatarokkal. Vasárnap a frontot már nem érezzük majd, délután ismét 34-35 fokban izzadhatunk. Legfeljebb keleten fordulhat elő egy-egy kisebb zápor, a szél pedig csak a Tiszán túlon élénkülhet meg. Egyelőre úgy tűnik a jövő hét is napos, száraz idővel indul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:41 perc. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Itt vagyunk, egy gyerekek, egy Lackótól egy történet, és visszaszállsz a földre. Tehát itt minden van, itt egy órások kapcsán főtt egy-két történet. Laci, bejön, elmond egy sztorit, megvagy. Itt visszaérkezel, ő visszahúz. Csak az igazságot mondja, de azt nagyon... Az nagyon keményen. Na, még egy-két gyónás gyerekek. Az egyik albán muszlim munkatársamat megkínáltam májkrémmel, de nem mondtam el neki, hogy disznó májkrém. Megette, majd annyit mondta, hogy finom. Azóta se tudom, hogy elmondjam-e neki. Most már ne.
1: Most már ne.
0: Most már nem mondta.
2: Annyi, hogy a pokolra kerül, de
0: igen.
2: Megette. Biztos jó vicc volt, tudod.
0: Igen, de most már, ha akkor nem mondtad, ez most már kínzás. Tehát most már szerintem nem mondd el. Gyónom, hogy egy nagyon régi pasimnak írtam, 20 év, az, hogy jobb lenne, ha a létezésemet is elfelejtené. Az ő érdekébe tettem, de tudom, hogy lehetetlen, sajnálom, Tomi. Ezt értitek? Ezt én nem értem. Írt egy 20 évvel ezelőtti pasiának, hogy a létezését is felejtse el.
2: Kicsit nagyképűnek érzem ezt az üzenetet.
0: 20 évvel később ráírsz, hogy figyelj, Tibi, felejtsd el, hogy voltam.
1: É, hát,
2: ne keresd, nem keresd neked rám, se nézd. Engem nem lehet.
0: De Tibi, értsd meg, 20 éve szakítottunk, nem értek el, felejtsd el! Hülye, nem érted, hogy túl vagyok rajtad? Van két gyerekem, egy feleségem, hagyjál be, felejtsd el!
2: Értem könnyeket, illik ejteni.
0: Ha megmagyarázza az SMS vagy a Viber üzenet írója, segítünk neki, de nem tudjuk ezt így értelmezni.
2: Imádom ezt.
0: Figyelj, de ebben van egy bizalom. Tehát, mindenki írja most az exére, hogy felejtsd el. Most mindenki küldjön az exének egy üzenetet.
1: Többé.
0: Felejtsd el, nem érted?
2: Ebben ennyi volt. Csak ennyi. Jó, figyelj, tényleg, aki elküldi 20 év azért exére, csak egy
0: szakítás. Az jó felség, ebben ennyi volt, ne haragudj. Most már nézd tovább.
2: Te 20 évig te benne voltál ebben a kapcsolatban, ami már nem létezik.
0: Tehát, óriási.
2: De ennyi a generációk születnek, és nőnek fel, és halnak meg.
0: Ő megírta. Tényleg megírta. Nagyon jó.
2: Jaj, szeretlek.
0: Szeretjük, nem értjük teljesen, mire gondolod, de ha ez van, akkor ez zseniális, igen. Évek terápiájával, önfejlesztő könyvekkel azt hittem, meggyógyíthatom a belső sérült gyermekem, és újra olyan férfit választottam, aki elérhetetlen, ezáltal bánt. Fogalmam sincs, hogyan kellene magamat választanom, a gyónás magamtól magamnak megy. Milyen szép, ugye, hogy akkor...
2: Ez egy folyamatosan aktuális dolog, szerintem. Hogy,
1: így, hogy mindig visszatérsz ugyanahoz, ami szar?
2: Nem, hanem, hogy ráébredsz magaddal kapcsolatban nagy igazságokra, összerakod magadban a képletet, hogy úristen, ez ezért történt, és most már jobban értem, ami történt a múltban, és akkor jön a jelen.
0: Most beválasztasz egy ugyanolyat.
2: Jó, az a csávó, amúgy, nincs ebben semmi.
0: Gyere csak ide. Igen. De jó nyomom van, Zsófi, mert valószínűleg tényleg nem történt meg a teljes gyógyulás. Ha ugyanaz a minta, ugyanaz a pasi, ugyanúgy elérhetetlen érzelmileg, ezek még mindig régi struktúrák, tehát valójában még mindig nem ment elég mélyre. Tényleg, de jó nyomon vagy, Zsófi, mert ez a helyzet. Tehát ez van, hogy még nem gyógyultál meg teljesen.
2: Meg itt az is kérdés amúgy, hogy mi a te elvárásod, tehát hogy tudod, ilyenkor van az, hogy az ember megpróbál bevasalni az új párkapcsolatán az előző hiányosságokat, és akkor azt mondod, hogy, tehát, hogy nem nulláról indít a szituáció, hanem az, hogy ez egy kedves srác, akiről azt gondolod, hogy nagyon kedves és odaadó lesz hozzád, és nem úti meg azt az ilyen iszonyatos túláradó szeretetet, amit ugye képzeletben oda tettél mögé, és alapból csalódott, vagy beprogramozod, hogy a csalódás megtörténjen. És szerintem erre is érdemes odafigyelni, hogy elsősorban neked kell szeretni magadat, és neked kell magaddal szemben gondoskodónak lenni, és akkor utána ehhez lehet csatlakozni, de igen. Úgy nem lehet ott belemenni ebbe a szituációba, hogy akkor ez most a kárpótlási kör lesz.
0: Igen.
2: Mert az nem tud megtörténni sajnos.
0: Abszolút, igen. Szeretném meggyőzni, hogy két éves aluli, 202, nekem már magyarul írjátok, gyerekek, ne izé flancoljunk itt. Anyukaként kezdek nagyon kiégni, iszonyat kevés segítségem van, lassan kezdünk építkezni, és nincs türelmem. A férjem este várna a szexeljünk, de az egyetlen idő, amikor senkinek nincs rám szüksége, és egyszerűen nem tudom rávenni magam, pedig kívánom.
2: Hát csináltak egy glory holt. Ahol nem kell hozzád érni. Nem kell hozzáérni. Te csak
0: hozzatok egy falat, vágjatok rá egy lyukat.
2: Most így
0: csak fordítom azoknak, akik esetleg boomerek, és nem tudják, hogy mi a glory hol.
2: Igen, csak az, te felkínálod, ami neked jól esne, ami, mert mondtad, hogy kívánod, csak nem akarsz, hogy hozzád érjenek, és ezt teljesen megértem, mert az ember, amikor kisgyerekének megfogják, tudod, túl vagy érintve egyszerűen, tehát annyi ingert kap a
0: magyar. Hát kettő-kettő alatt, két gyerek kettő alatt azért az úristen.
2: És akkor csak elhúzzátok a függőt, és akkor neki, hogy...
0: Jön a Lajos, kicsit oda belógatja.
1: Megvagytok.
0: Hamar megvagytok. Lajos balra megeszi a mackósajtot, te lejössz kicsit a tévé elé.
2: Te tudsz még színezni, vagy valami.
0: De meg is van.
2: Nem amúgy, de tényleg az van, hogy ezt a férfiaknak meg kell érteniük, hogy ez egy nehéz időszak, és minket már ne érintsenek meg saját magukat, és legyünk ezen túl, aztán egy...
0: Hát igen, csak látja, hogy a férje kívánja, közben ostorozza magát, közben lehet, hogy egy kicsit azért úgy, akkor a férje, akkor azt mondja, hogy neki ez kellene, de nincs meg, akkor milyen dolgok történnek ott, meg milyen
2: kérelmek indulnak. Azt kell a férjnek, hogy kivegye a részét abból, amit te kapsz. Igen. Tehát, hogy könnyítse meg az életedet, mert egy kipihennő, az szereti, ha hozzáérnek. Egy kipihennő kívánja az érintést, kívánja a szexet, igen, de ebben csak a férje tud neked segíteni.
0: Menjen egy hétvégére, hajdott a két gyereket a férje, de vasárnap este nem fogja kivenni a szexet.
2: Ez tökéletesen
0: csak le. Vasárnap mennyi vissza, és azt mondjam, hogy de jó, hogy itt vagy, kezedbe nyomja a két gyereket, és el fog dőlni, és alszik 24 órát. Úgyhogy le kell fárasztani.
2: Igen, ez mondjuk egy szuper perspektíva, mert szerintem ez nagyon ritkán történik meg a férfiak, hogy ilyen szintű igénybevételnek teszik ki őket.
0: Hát igen, meg sokan nem is adják oda, egyébként érthetően. Tehát, hogy kettő év alatt, ja igen. De itt egy másik dilemma, figyeld. A gyerekem 8 éves, 3 éves kóra óta lovagol, saját lova van. Utálom, hogy lovagol, gyomorgörcsel állok a pálya szélén, azt mondtuk neki az apjával, hogy nem jó már a ló arra, amire kell. Talán lehet, hogy öreg, vagy el fog pusztulni, vagy meghal. Nem tudom, ezt én teszem hozzá. Nem lehet vele járni versenyre, le kell lőni. Nem mondta két. Lókorbászt ez belőle. Nem lehet vele versenyre járni, most áruljuk. Naponta sír. Megszakad a szívem, de már másik sport felé kacsingat. Tehát csak azért, mert neki van egy félelme, ami gyerekkorban, mint tök, van egy félelme, hogy a gyerek le fog esni a lóról, baj lesz, ezért a 8 éves gyereknek szabotálja a lovaglását, 3 éves kóra óta lovagol, ami ilyen, ráadásul az egyik leggenyálisabb sport.
2: Tudod, nem lehet leesni? A pingpongasztalról.
1: De lehet, hogy már arra lökik a gyereket. Ez rohadékság.
0: Ez genyóság.
1: Ez
0: tehát a te félelmed szülőként valid, jogos, sok szülő izgul, én is hülyeségeken stresszeltem, de ha neki jó és jó létben, hát pont a lovaglás állatokkal van, gondozza a kognitív képessége. Nagyon jó a lovaglás. És most akkor mi lebeszélted? Azt mondtad, a lovat lelövik, vagy akkor elvitted úszni,
1: igen,
0: vagy...
1: Igen, és szépen átáll a gyerek. Fú, nagyon
2: kóla. Kiderült-e a lóról, hogy diszkalkuliás?
0: Kólikás lett a ló, elpusztult kicsiként, nagyon sajnáljuk, elpusztult. De ott van a karám, az nem az, az egy másik.
2: A ló de szerelmes lett.
0: Meg a fakazaló, nem a te lovat.
2: Hogy hívják a lovat? Annyi nevetnek.
0: A lovat? Lajos.
2: Lajos szerelmes lett.
0: Elment.
2: És követett egy kancát az erdőbe.
1: Szép sztorival támadjuk.
2: Igen, most a vadló lett belőle, és a Texas Ranger lett.
1: És együtt száguldoznak a mezőn szerelmével.
0: Lajos visszagyerte.
1: Visszagyerte
0: a szabadságát, Lajos. Felpukantott egy vörösvári kancát, azt utána ment.
2: Lajosról kiderült, hogy egy transzló. És most...
0: Eljutották a gyerekektől.
2: Most se lőként éri az
0: életet. Szellő lett a Csepel-félszigeten Lajos a ló, mert kiderült, hogy egy transzló. Ezért ne haragudj, kislányom, neked marad a szinkronúszás. Hát ez jó.
2: Nem tudod azonosulni a ló szerepével.
0: Ezért jó, a Sellő lett.
2: Most Sellőként próbál elhelyezkedni a Palatinuson.
0: Tökéletes. Ezt kell beadni egy 8 éves gyereknek, érted? Na. Szóval ez ugye, szülőként megértem. Nem tudnék odáig eljutni, igen, hogy lebeszéljem egy sportról, ha látom, hogy csillogó szemmel megy. Ráadásul akkora érték, hogy nem a telefon nyomkodja, a csillogó szemmel megy, lovagol, társaságban van, jó állat. Szóval, igen, ez kemény. Nem szép, hát nem ez szép,
1: most
0: de
1: már azon dolgozunk nagyon, hogy ez soha ne derüljön ki. Soha ne igen, derüljön ki.
0: Ne derüljön ki.
1: Előtt.
0: Jó, ne legyen imádkoz. Az, hogy hónapon meglátja Lajost, hogy nagyon lovagolnak vele valahol, mert az a gyerek az önök trökmol, ez anya ott a lovam, igen. Gondolom azért anyuka szeret lovagolni, de ez milyen Bajer Zsoltos hozzászólás.
2: Bajer Zsolt, hogy annyira biztos, hogy hallgatna minket, nem is.
0: Óriás lett, igen. Bézsé, gondolom anyuka azért szeret lovagolni. Takarodjon az ilyen szülő gyerekek, nem most itt dilemmákat, erről szól a gyórás, itt nem ítélkezni kell meg bántani őket, csak megérteni a helyzetüket és megpróbálni feloldozni, de igen, nem tudom, hogy ezt meg tudnám-e tenni.
2: Amúgy ja, az érdekes, hogy a lókorban ez nem is finom. Tehát ilyen van látod benne a lehetőséget. Ilyen van látod benne a lehetőséget. Ez egy hülyeség. Amúgy tényleg az, hogy hiába fosunk, mert úgyis a rossz dolgok nem abból jönnek ki. De nem akkor történik rossz, amire számít az, hogy ez egy veszélyes dolog, és akkor ebből általában a legrandomabb dolgok szoktak.
0: Egyszer csak valami történik, amire egyáltalán nem számít.
2: Nekem egyszer egy üveg dohányzó asztalnak a lapja levágta három lábujjamat. Tehát eltörte őket, most hogy leváltak így a többi csonttól, és hidd el, hogy soha életemben nem akartam semmilyen sportot űzni rajta.
0: Igen, és nem is féltetek az üveg rengeteg dohányzó asztaloktól.
2: Tehát ez nem így működik.
0: Na itt van egy másik gyerekem, elkezdett nyomasztani, hogy mikor írhat levelet a Jézuskának. Mondtam, még ráér. Még 3 hét után egy rossz pillanatban ordítva közöltem vele, hogy Jézuska nem létezik.
1: Jézusom.
0: Oltozzatok fel.
2: A rabbi úton van hozzátok, és majd ezt megbeszéltek.
1: A vég.
0: A kontrollvesztett szülő legalja, tudod. Amikor mindent lerombolsz egy mondattal.
2: Emlékszel Jézuson? Na hagyd, csak egy képet rajta, körül a keresztet.
0: Nézzek. Érted, hogy nem tud neked ajándékot hozni? Fönt lóg az a keresztet.
2: Názáretben problémájakat.
0: Igen. Jaj, milyen dilemmák azért ezek, nem?
2: Hát meg az alapból, hogy a Jézuska hozza az ajándékot, ezt azért hangosan mondjátok ki magatoknak, nem?
0: Hát,
2: Jézuska hozza az ajándékot, hogy ebben élünk, és nyilván ebben élünk, mert mit tudom, de hogy nem.
1: De hozzá, azt hozza.
2: De van ez a szituáció, hogy elmész a templomba, elmész egy jó hosszú görögkatolikus misére, ott ültök a kereszt alatt, ahol ki van, ugye, hát feszítve Jézus. Ő az, aki, ő hozza neked a babaházat, nézd. Ő fogja, tehát, hogy amúgy milyen durva.
1: Ezt ember közelivé.
2: Igen.
0: Igen.
2: Ezt nem gondolom.
0: De ez nem szép, ez így lerombolni mindent, az nem szép, igen. Lajos vagyok a ló, az anyukának igaza van, tényleg pedofil vagyok.
1: Jó.
0: Lajos vagyok a ló. Nagyon jó. Na jól van, gyerekek, köszönjük szépen a gyónásokat. Hát, komoly, vicces, nehéz, könnyű, minden volt. Minden volt, úgyhogy mindenki könnyített egy kicsit a lelki ismeretém. Nem?
2: Jó, Istenem, többen javasolták, hogy egy kipihennő kívánja a szexet, ebből csináljunk egy ilyen plakátot, és rakjuk az ágy felé. Ez lehetne egy ilyen fontos üzenet minden háztartásban.
0: Hogy a kipihennő kívánja a szexet. Egyébként tényleg nagy igazság, de tényleg így van.
2: Így van.
0: Nem?
2: Így van.
0: Tehát
2: így
0: amikor fáradt vagy, le vagy terhelve, idegileg el vagy fáradva, sír a gyerek, a legutolsó gondolat, amikor, hogy legyen szexel. Kicsit rápihensz, akkor azért a kedved is megjön.
2: És az igazságtárság azzal születik meg, hogy a férfiak fáradtam, és szerintem még jobban kívánják a szexet.
1: Nálunk nincs ilyen korlát, nincs hogy fáradtság, vagy nem fáradtság. Tehát ha fáradt, ő jobban akar.
2: Borzasztó, már haza sem megyek.
0: Igen, ma megint fáradt. Szólt, hogy ma megint fáradt lesz.
2: Van ugye ki magát.
0: Ezen héten egész minden fáradt leszek, ha érted, mire gondolok.
2: Nem.
0: Menj el egy hotelbe most, amíg kire pihenni magát.
2: Ráadásul nem iszik kávét, ami sokkal rossz.
0: Hát azért, mert tényleg fáradt akar lenni. Hát tudod, hát magát fáradtságban löki, hogy legyen valami.
2: Ez a toxikus dinamika, ami elműködik.
0: A direkt fáradtság csak, hogy történjen valami.
2: 3 napja nem aludtam.
0: Most már nagyon fáradt vagyok. Érted? Érted, hogy nagyon fáradt vagyok?
1: De most!
0: Ez így van. Ez ilyen.
2: És szeretek mellé feküdni a munkának, de jó, Isten, de mindegy.
0: Hát ennyi, gyerekek. Na jó van.
2: Én
0: nagyon fáradt leszek.
2: Nekem nincs valahol benne.
0: Fölhívom Pétert, hogy ki a fáradt.
1: Úgy jönni hozzánk, nincs otthon a béka, de én is fáradt vagyok.
2: Ráadásul teli volt közösen, az még ugye.
0: Most írt rám a Péter, már 9:30-ra még fáradtabb lesz. Csak jelzem, hogy tényleg nagyon fáradt.
2: Jaj, Istenem. Talán egy kis munkát magának, ami nagyon el szokott fáradni. Jaj, Istenem. Senkinek se könnyű.
0: Na, jövünk mindjárt. 3 perc, a pontosan 9 óra van. Közlekedési híreket küldjetek. Mi pedig jövünk mindjárt.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
0: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része.
0: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Estén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Meneküzd egy álva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 750 ml-es Spár Verde ásványvíz 6 darab vásárlásakor darabja csak 99 forint. További segítség a spóroláshoz akciódelv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
5: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
6: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
7: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerül.
8: Az Urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: És az autó első van a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
11: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
12: Shell. Go well.
13: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kírós Háta üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
14: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
15: Pontosan, de csak egy hétig a készlet erejéig.
16: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a Toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Erre nem lehet dolgozni. A 89.5 Rádió 1 igazi mai slágereivel jobban telik a munkaidő. A jövő héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét a Stümer támogatásával. Pályázzon a nap munkahelyére! Hallgassa jövő héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et! Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével, és ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent! Rádió!

0: héten a 89.5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is! Csak igazi ma is láger megy! Láger megy!
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
5: Augusztus 29, Budapest Park, Parade Remember.
6: Világsztár DJ-k élőben.
5: ATB.
6: Travis Thorsten.
5: Umek.
6: Dahul.
5: DJ Quicksilver.
6: Brooklyn Bounce.
5: És az összes hazai legenda.
6: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
7: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
8: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal, ingyenes programokkal is várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Vár a Shopland Budaörs a Kinizsi utca 1-3, vagy a Shopland Váci út a Gács utca 3 szám alatt.
9: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
10: Erre felírok valamit. Grand Evu Családinap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu.
11: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
12: Egy magyar zarándokot is keresnek a nepáli áradás után. Új videóval készül a Nava nyugtaadat szolgáltatásra. A hangja buktatott le egy kunmadarasi rablót. Hunnad Ágnes vagyok. Jó reggelt kívánok! Egy magyar zarándokot is keresnek a nepáli villámáradás után. A külügyminisztérium azt írja, a magyar konzulok folyamatosan kapcsolatban vannak a helyi hatóságokkal. A Nepál és Tibet határvidékén kialakult villámáradást egy földrengés idézhette elő. Az áradás épületeket, hidakat sodort el, sok áldozatról és több száz eltűntről tudni. Újabb oktató videóval segíti a NAVA cégek felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatrögzítést, akik ragaszkodnak a klasszikus kézzel kitöltött nyugtatömbhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAVA egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztókat, igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Sikeresen zárult itthon az idei 10. vándortábor szezon, minden eddiginél többen vettek részt rajta. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse azt mondta, a fiatalok élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak, az ország legszebb tájait bejárva.
13: Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat, kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
12: A hangja buktatott le egy kunmadarasi rablót, a férfi hátulról támadt rá egy nőre, befogta a száját és pénzt követelt tőle. A sértett nem látta rendesen a támadóját, de amikor megszólalt, felismerte ismerőse hangját. A rendőrök hamar elfogták a férfit. Több mint 20 000 ember vívott paradicsom csatát Spanyolországban. Az eseményt 79. alkalommal rendezték meg Buñolban. A jelzőrakéta fellövése után 7 teherautóról kezdték dobálni a paradicsomokat az összezsúfolódott fehér ruhás tömegbe. A ruhák idén sem maradtak fehérek, és az utcákat is pirosra festette a paradicsomlé. A csatára idén 150 000 kiló kifejezetten erre a célra termesztett puha héjú paradicsomot hozatta. Országszerte száraz napos időre számíthatunk, csak vékony fátyol felhők zavarhatják a napsütést, esni nem fog. Délután akár 36-37 fokig is melegedhet a levegő. Holnap már egy hideg front érkezik, helyenként futózáporokkal, zivatarokkal. Vasárnap a frontot már nem érezzük majd, délután ismét 34-35 fokban izzadhatunk. Legfeljebb keleten fordulhat elő egy-egy kisebb zápor, a szél pedig csak a Tiszán túlon élénkülhet meg. Egyelőre úgy tűnik a jövő hét is napos, száraz idővel indul.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt

0: lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Hallott Balázs, Lady Gaga hétfőn 5-ször fogod hallani. Már csak ezt a számot tőle. Hát a 4 óra biztos, hogy lesz. Gyerekek, bocsánat, itt kimcsit eszem tonhal konzervvel. Ez a kettő együtt, ez meglehetősen ázsiai, de...
1: Van szag.
2: Van. Mint hogyha valaki megdöglött volna egy zacskóban a napon.
1: De hetekkel ez.
0: Ne haragudjatok, bocsánat, ez a tonhal konzervem.
2: Nem, ez a kimcsi szerintem. Pedig amúgy is szeretem, ettem is belőle reggel, de akkor ott van, nagyobb térben nem éreztem.
0: Fermentált dolgokat kell enni.
2: A kimcsi és a kicsim az nem ugyanaz, az csak nem. Összekeverve, csak egyet mondanék nektek.
0: Felnőtt bélflórának nagyon szüksége van fermentált dolgokra.
2: Főleg a Balázsira, mert ő most másfajta erjesztéseken ment keresztül, és
0: felborítottam a bélflórámat a nyári alkoholizációval.
2: Elhagyta a fedélzetet.
0: A mikrobiom halott. Tehát most újra éreztem a bélflóráimat, és ezt fermentált dolgokat teszem, mert az elmúlt 3 hónapban meghaltak. Végleg kimúlt az összes.
2: De van esélye szerinted visszatérni?
0: Nagyon, egy hónap alatt
1: visszaépül.
2: Egy hónap alatt visszaépítem?
1: Igen, de neked nem csak a bélflóráddal van bajod, ugye itt a hírek alatt föltetted a lábad a keverőpult mellé.
0: Ez most már egy komoly lábujjkörömvágás azért. Nagyon rátférne, ha vett. Persze, mondd egy nyugodt, hogy gombásfertőzés van. Ne törődjél, mert nincs előttem titok. Együtt sírunk, együtt nevetünk.
1: Te azt láttad, hogy nincs meg 4 lábkörme?
2: De én azt néztem,
1: hogy... Hogy nézel
0: ki? Oti buli. Mindenemet odaadom. Buffalo cipő. Kicsi.
2: Fittmaszűkület.
0: Ráadásul egy kezdődő fittmaszűkület. Köszönöm szépen. És ahogy ugráltam, megnyomta a cipő, és 4 körmön fog leesni.
1: Jó nézel ki.
2: Ennyi. És most
0: tehát miért kerül 26 000-ba jegyel? Hát azért, hogy utána pedig kürösöm, ezt ki tudjam fizetni.
2: Azt hiszem, az adásban most minden belefér, mert az egész nap ugye el voltunk, viccelődtünk, okoskodtunk, és most a végén pedig egy ilyen ASMR, ahogy Balázs megeszi a tonhal konzervet. Nézd, és mutasd meg a mizofóniás hallgatóknak, hogy ez hogyan zajlik a gyakorlatban.
0: Én is.
3: Csumidesz.
0: Csumidesz. Ez pakis. Tonhal konzervet.
3: És utána mindjárt telefonálok egyet, csumidesz.
0: Te jó, ezekben a megszállások az, hogy a végén mindig jövök is szarul. Tehát vagy gombás fertőzésem van, vagy csámcsogok, nem vagy hülye
1: is,
0: vagyok. Tehát, hogy
1: is.
2: Jó, hülye vagyok, büdös vagyok, fúmozőkületem van, mindegy akkor.
0: Miattam, nem, ez a kimcsi, ez egy ilyen savanyított, mi ez? Várjál, ez egy káposzta.
2: Van,
0: ez
2: egy retek is.
0: Retek, savanyított káposzta. Gondold el, milyen ez itt tényleg. Tehát ez durva.
2: Igen, azt érdekel, hogy a kimcsi kiviszi a mikroműanyagot a szervezetből.
1: Az anyag.
0: Hát jó lenne kivinni, csak hozza majd vissza, de igen. Nem adom oda olyan könnyen.
2: Kiviszi.
0: A mohuba viszi, akkor nincs baj, csak más, ne máshova tegye le.
2: Egy kis mohu?
0: Én már nagyon mohu vagyok. Igen. De tényleg nagyon-nagyon-nagyon gál. Cserébe a környezetet hal, megírja valaki. Muszáj, tehát ez a bélflóra az az idegrendszerrel van összefüggésben, ugye? Jó bélflóra, jó idegrendszer. Ezt ugye tudjuk. Ez fontos. Ha szorongsz, vagy depressziós vagy, ma már a nyugati orvostudomány azt elsősorban a bélflórában keresi.
1: Ha van bélflórád, akkor nyugodt vagy?
0: Hát ha jó egyensúlyban van a bélbaktériumod, akkor azzal már szorongást és depressziót is gyógyítanak, így van. Szerinted miért eszem ennyi kimcsit? Szerinted jobb, mennyire vagyok mélyen?
1: Mert nekünk nem jobb, az biztos.
2: Igen, de miért eszel kimcsit, kevesebben sírsz.
0: Na, látod, például 6-7 hétig mindig zokogok itt a budin, de hogyha látod, miért a kimcsizem, azóta ez elmarad.
2: Igen, de azt csak ezért, mert érzékeny már vibbód, és akkor együtt van az a kettő.
0: Igen, erre angra kicsit felizgultam belőle. Hát jó, tudok még ilyet bármikor, gyerekek, szóljatok. Na, viszont nem tudom, olvastátok el, hogy milyen meglepetés ért egy budapesti burgerezőt? Olvastátok? Na. Tök kedves is ki, röviden foglalkozunk vele, mert nincs benne túl sok. Áramkimaradásuk volt.
2: Ez volt a meglepetés?
0: Igen, ők nagyon dolgoztak volna, áramkimaradásuk volt, és megérkezett a szakember gárda. Uh-huh. És próbálom, megkérdezték, hogy mit a probléma, elhárították az áramkimaradást. Na, de kik voltak a szakemberek? Na.
1: Jó szakemberek voltak.
0: Hát abszolút jó szakemberek voltak.
1: Külföldiek voltak biztos.
0: Nem külföldiek nem. Jöttek.
1: Magyar szakik.
0: Magyar szakemberek voltak, igen.
2: Áram? Szaki? Áramat kell megjelteni?
0: Híres volt ez a szaki, így van.
2: Híres szaki, akkor Lajos. Kalambos Lajos.
0: Hát, nem, hát ő igen, hát ő el tudta volna terelni az óráról. Igen, igen, nem. Igen. Nem, kérdezzétek, hogy a Cselaci ment ki áramot szerelni.
2: Azért mellbe vagy hátba ment?
0: Hát állítólag 200 pillangót úszott a kocsitól a villanyóráig, és nagyon jó időt úszott. Ez átugáltak, és realizálták, hogy nekik a Cselaci fogja megszerelni az áramot, egy egykori olimpikonunk, hát nincs olyan bajnokság, világbajnokság, Európa-bajnokság, olimpia, minden megnyert. És ő ment ki, mert hogy villanyszerelőként dolgozik.
2: Vízből, és az első dolga, amihez hozzájött, az áram volt.
0: Így van, azonnal megcsapatta magát egy fázissal, és azt mondta, hogy ő ezt akarja csinálni. Nem, ő polgári foglalkozást választott, és azt mondja, hogy ez azután találta ki, miután eltávolodott a medencétől, De nem a megélhetés miatt csinálja, hanem...
2: Hajszerítás közben jutott eszébe.
0: Igen, mikor beesett a fürdőkádba, igen. Hanem szeretné ezt, szereti ezt csinálni, és ő villanyt szerel, hobbiból, mert hogy nem ebből tartja el magát.
2: De akkor sem bárjuk a fejhagyjuk?
1: Várjál, tehát vannak ilyen egyéb bevétele is, tehát nem pénzügyi szempontból jár ő szerelni, hanem csak hogy szeretek ízé falat vésni, meg kábel.
0: Hát hobbi volt, csak gondolom, van egy életjáradék is, tudod, ami jár azért az olimpikonoknak, igen. És hát ugye ő azt mondja, hogy hát én nincs baj, mert 3 ütés simán megúszza. Hallgatok, ültem. Köszönjük szépen. Na, arra gondoltunk csak, hogy a Lacit fejjük egy rövidre. Mesélj már erről a vállalkozásról. Meg egyetesz, reklámozzák ezt a céget. Én kihívhatom magamhoz, hogy a Cseh Lacit akarom, ha felé van ezt a céget, hogy hozzám a Laci jöjjön állam.
2: Búvár szivattyú, meg tudja csinálni.
0: Búvár szivattyú, hát csak őt hívják. Abban nagyon jó. Hogy ez így, szólok a cégnek, hogy küldjétek a Lacit, és nálam akkor egy olimpikon szereli az áramot. Hát tök nagy megtiszteltetés, nem? Hogy...
2: És
0: vagy egy bébi arany.
2: Mi a protokoll, vagy? Például le kell játszani neki a himnuszt előtte, meg utána?
1: Másképp nem kezdi el. Nagyon
2: fontos, hogy tudod, akkor megérkezik?
0: Igen. És utána nyúl a villanyúrához.
1: Pisztoly, ahogy kezdi a melót.
0: Tényleg fejesen ugrik a munkába, vagy hogy kell ezt elképzelni?
2: Ruhában csinálja, vagy fecskében?
0: Na mindjárt megkérdezzük. Laci, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello,
0: ciao, ciao! Na, mi nagyon meglepődött a burgerező, amikor megérkeztél?
4: Nem feltétlen, hiszen ők hívtak engem egyébként.
1: Na, de tudták, hogy Cseh Lacit hívják?
4: Persze, ők tudták.
2: De az volt, hogy Cseh László villany és fűtésszerelő? Így fel vagy az interneten, vagy hogyan van ez pontosan?
4: Nem, fűtés nem tudok szerelni.
0: Okos termosztátokat szerez. Na de ennyi ezüst, mert most ezek az olimpiai érmékről beszélek, tehát ezüst és bronz után te csináltál egy villanyszerelő vállalkozás, és azt mondod, oké, ez hobbiból csinálom, az életjáradék az jön, abból én el vagyok, én közben villanyszerelek.
4: Hát ez úgy volt, hogy hát ugye abba hagytam az úszást, aztán gondoltam, hogy most egy darabig nem csinálok semmit, és gondolkodom, hogy mi szeretnék lenni, a nagy leszek, aztán egyszer csak így beugrott, hogy próbáljuk meg ezt a villanyszerelést, és akkor a sógorom is azt mondta, hogy ez egy remek ötlet, úgyhogy együtt elvégeztük a tanfolyamot, a képzést, és hát így villanyszerelők vagyunk most már szerintem közel 2 éve.
2: De voltak jelek, amikor még úsztál, hogy így vonz téged az áram, hogy volt, hogy így az edződ a trafóház környékén talált meg téged, hogy érezted, hogy így van valami hívásod, tudod?
0: Igen, semmi.
4: Nem, akkor amíg úsztam, addig nem volt ennyire. Hát ilyen ugye a számítógépek, meg minden ilyesmi, ez volt affinitásom, meg 3D-s nyomtatót elkezdtem összerakni, de hát fogalmam se volt az egészről. Csak ott kötögettem a vezetékeket, meg minden, és hát így jött,
2: hogy... És ez megváltozott azóta?
4: Ez megváltozott, most már egy kicsi fogalmam van, nem sok, de most már legalább tudom, hogy melyik színű vezetéket nem érdemes
2: megnyalni.
4: Csak úgy megérinteni, igen.
0: És akkor van egy vállalkozásotok, ami tulajdonképpen erről szól, hogy meg lehet titeket rendelni, és mentek villanyt szerelni.
4: Így van. Ennek a neve Áramban edzett egyébként, hogy kicsit reklámozom is magam.
2: De milyen jó, aki találtátok, te jó.
0: Áramban edzett. De mit lehet ebben szeretni? Vagy mi, mert úgy az ember úgy nem, most elkezdeni kerámiázni, azt úgy értem, de hogy a villanyszerelésben mi szeretni valót találtál?
4: Hát például a falvésés is még nekünk egész jó dolognak tartjuk, mert még nem égtünk ki benne, és hát egy szép egyenes hornyot vésni a falba, az egy jó dolog, meg amikor ugye egy új szerelésnél összeraksz mindent és működik, az szerintem egy nagyon jó érzés.
1: Hát az alkotás gyakorlatilag, hogy valami újat hozzon létre.
4: Így van, meg amikor mondjuk valami elromlik, kiég, tönkre megy, és azt megjavítjuk, és utána újra működik, az is szerintem egy
2: Balázsra tudnak tűzni valamit, mert...
0: Nem, komoly villanyszerelési problémák vannak.
2: Meg kiégés is.
0: meg kiégés is, igen, esetleg fel tudnád újra kapcsolni nálam a villany, nagyon kivagyok égve. Figyelj, és te feláras vagy? Tehát, hogyha hívom a céged, de én kifejezetten téged szeretnélek, akkor az feláras?
4: Nem feltétlen, van egy munkadíjunk a munkákra, amit beárazok, és hogyha ez megfelel az árajánlat, akkor megyünk és elvégezzük.
0: Szenzációs. Tehát tulajdonképpen neked megvan az életjáradékod, ugye?
4: Így van.
0: Az olimpiai járatot nézzük, azért ott ezüstök, bronzok, tehát sok minden van. Akkor ezeket tulajdonképpen nem is megélhetés.
4: Nem, bizonyos szinten azért nem, de azért próbáljuk úgy csinálni, hogy azért az év végén nem mínuszosak legyünk, hogy...
2: De szoktak ilyet mondani a kuncsaftok, hogy ott vagy nálás, akkor mondta, tesó, neked ez nem megélhetésre kell.
0: Igen, ne legyen annyi, csúcsára kell.
4: Nem, hát azért mindenki tudja, hogyha egy szolgáltatást valaki megrendel, egy munkát el kell végezni, azért annak van valami fizetsége. Itt a mennyiségen azért lehet beszélni, meg alkudozni esetleg, vagy ilyesmi, de nagyjából én azért beszoktam árazni, hogy bizonyos munkákat én mennyiért csinálnék meg, és ez lehet, hogy nem mindig találkozik a megrendelőnek az elképzeléseivel.
1: Az nem is jutott eszedbe annó, hogy az úszás közelében maradj? Vagy edzőként, vagy...
4: Nem volt elég ott annyira. Volt, nem is az, hogy elég volt, csak egy edzőnek szerintem sokkal nehezebb élete van, sokkal több idő tölt az úszodában, mint mondjuk én annó versenyzőként. Gondoljunk be, reggel oda megy, mondjuk 6 órától ott van, akkor napközben is, hogyha vannak órái edzéseket, tart délután is, és akkor a hétvégi versenyeket még megsemmítettem. Tehát, hogy így szerintem egy edzőnek sokkal nehezebb élete van. Így villanyszerelőként meg inkább hétfőtől péntekig dolgozunk maximum.
0: És csapott már meg? Tehát volt olyan, hogy kicsit felszisztentél, kicsit brékeltél, egy kicsit ott rángatoztál, haver rád vert egy fapapucsal?
4: Olyan már volt egy picit, igen, hogy megrázott az áram, de nem durván, tehát hogy az szerencsére nem. Meg hát általában bármin is dolgozunk, azért az fontos, hogy gyakorlatilag feszültségmentesen, tehát le kell kapcsolni mindent, hogy ne legyen ezzel gond, mert egy az, hogy így könnyebben is halad a munka, hogyha tudjuk, hogy nincs benne semmi. Nem ráz, meg hát a megfelelő védelmekről gondoskodni kell.
0: Zseniális. Valamikor nem ismernek meg? Tehát kimész és tökre egy elmennek mellette, és azok, aha, jó, jött a csapat, megszereljük a villany, vagy kifejezetten téged hívnak, tehát tudják, hogy kiket hívnak.
4: Van, amikor úgy hívnak engem, de volt egy vészelhárítás, ahol csak megadták egy villanyszerelő számát, és akkor kimentem, és akkor utána esett le, hogy én vagyok az.
2: Amikor nem tudtak kiszedni a medencéből.
0: 6-szorra úszod át az 50-es kerti medencét.
2: Ismerősnek ez a százal onnan.
0: Igen. Laci, nagyon köszi, ez nagyon-nagyon vidám ez a történet. Azt mondják, az arany, az ezüst és a bronz után végre megszerezted a rezetist.
4: Így van. Az a lényeg, mert az alumínium nem annyira jó a villamos hálózatokban, mert úgyhogy csak most már csak rezet szabad használni.
0: Nagyon szerettük ezt a történetet. Jó
2: nagyon
0: van.
2: Sok sikert kívánok a vállalkozásodhoz, úgyhogy reméljük, hogy hallunk még rólatok. Nem rossz értelemben, hanem jó értelemben. Úgyhogy...
4: Hát igen. Igyekszünk a lehető legmagasabb színvonalon dolgozni.
0: Köszönöm, hogy vigyázz magadra. Igen, ugyanezt mi nem tudjuk elmondani, sajnos. Csáó, köszi. Vigyázz magadra, köszönjük szépen Cseh Lacinek. Milyen jó sztori, nem?
1: Nagyon nagy. De ilyen jó megtalálta magát. Azért tudod, aki a sportolók nagy többsége 30 éves korában, vagy mit 35, egyszer csak ott áll az életben, és mindaz, amivel eddig foglalkozott, hogy reggel 6-tól úszod, aztán délután úszod, a hétvégén verseny, az nincs.
0: És az eltűnik, és nem hogyan mész vissza a civil életben.
1: Igen. És nem találod meg magad, és egy csomó minden megváltozik az életedben, és a Laci megfogta magát, és talált egy szakmát, tök jó.
2: Erről beszéltem.
0: Mi az életjáradék egyébként 6 érem után? Ezt nézzük már meg.
2: És mit turkálunk a zsebébe?
0: Ja, csak én inkább a sportolókra vagy kíváncsi, hogy tényleg eltart az állam, tehát tényleg van annyi, hogy meg tudsz belőlni, bőségesen bánunk az olimpikonjainkkal, nagyvonalúak vagyunk, inkább ez érdekel. Nem a Laci kereset, ugye, hogy 4 ezüst és 2 bronz, ugye ez azt hiszem, ez csak olimpia, tehát olimpiai aranyat nem nyert, de azért ott van bronzok, ezüstök jó számmal. Ugye az fokozódik?
1: Tételezés.
0: Tehát ez milliós tétel.
1: Ebben a cikkben ő azt nyilatkozta, hogy a villanyszerelést elő most még kevesebbet keres,
0: mint az életjáradékkal. Ugye hát azért úszott 4 vagy 5 olimpián, gyerekek, onnan hozott érmeket, hát ez remélem. Egyébként úgy tudom, hogy azért tényleg nagy vonalú velük az állam. Szóval, hogy ez egy ilyen mindenkori életjáradék, ha te valamilyen éremmel jössz, akkor azért az nagyon szép az életjáradékban. Nem tudom, Zsül, nem látom, csak úgy kíváncsi volna, nagyságrendű lettem volna kíváncsi, hogy mennyi.
2: Milyen civil foglalkozásokat tudtak elképzelni mostani híres sportolóknak és egyéb teljesítménnyel rendelkező embereknek? Most a fizetés.hu-n vagy a...
0: Na, nem, az életjáradékot néztem, csak kíváncsi voltam, hogy az olimpikonoknak
1: mennyi. A bruttó átlag keresetnek megfelelő havi juttatást kapnak.
0: Aha.
1: Igen.
0: Arany az 667 bruttó, az ezüst az 467, az nagyon szép bruttó, és a bronz az pedig 221 nettó. Aha.
1: Na, de hogyha ebből több van?
0: Akkor az viszont ugye annyi van.
1: Hány van? Két, hogy van? Három?
0: Négy ezüst. Hat érme van, négy ezüst és két bronz.
1: Hát akkor az és négy, olimpia. Négy, az 16 körülbelül, 1,6 millió, meg a bronzok. Laci,
2: kölcsön,
0: kicsit. Laci, aztán figyelj, gyere már ide, kiszerem már. Majd. Nem tudsz, hogy kicsit aztán
2: ez kölcsön. A fireleje, ezt ki kell fizetni?
0: Látok, most a Balázséknál hallottuk ezt az életgyáradékot, azért a csúran csepet. Gyere, hagyd enged már nekünk ezt a villanyszerelőst, Lacikám. Akkor jó, akkor szépet kap. Gyerekek, 30 évet töltött a medencében.
1: És nagyon-nagyon nagy eredményeket hozott Magyarországnak.
0: Persze. Egyetlen rossz volt neki, hogy Michael Phelps-el egy érában úszott sajnos, és hát a Phelps az egy másik kategória.
2: Balázs, te a 20 év rádiózásra milyen életjáradékot fogsz kapni?
0: Hát remélem, hogy...
1: Várjam az RTL-t, és várja a Patek Filipet még, hogy mi az Isten Rolexet kértél a izére a 30-as évfordulóra.
2: És mit kapta helyette?
1: Semmit.
2: Erről most nagyon sokat panaszkodnak. Most hallottam ilyen egyéb híres embert, akik hosszú évtizedeket tudtak le, hogy régen itt ilyen szokások voltak, hogy ott vagy, mit tudom én, 20 évig valahol, és akkor elvisznek egy világ körüli útra, vagy kapsz egy nagyon szép órát, és most mit kapnak? Betegelnek egy Facebook poszton.
0: Nem, kaptam, 20 éve voltam az RTL-nél, és akkor kaptam.
2: Nem, mint egy babet.

0: ehhez, tehát akkor az 2033, amikor én 30 éve vagyok a csatornánál.
1: Hallott Péter?
0: Hallott Péter, készülj, nyisd a széfet. Az nagyon drága lesz az a 30 éves évforduló. Na most, ha én kimcsit eszem, és tonhalat, akkor elmondám, mi történik azért közben a másik oldalon, jó? Tehát itt olimpikonok jönnek, mennek és beszélgetnek, ugye, hogy Cselaci. Közben Eszter, ez alatt a megszólás alatt, csak hogy értsük, hogy ki van azért a spektrum másik oldalán is, jó? Fogta a fiskersollót, és egy milliméteres távolságokkal az adásmenet alját úgy rojtozta ki, érted? Ahogy senki bevágott körülbelül 120 darab vágást.
2: Ami ez jó érzés.
0: Felfoghatatlan. Tehát egy, konkrétan hímzett egy indiai szőnyeget az adásmenetből.
1: Ez a minimum, így kellene kaptunk minden reggel, csak mondom nektek.
0: Ilyen teljesen farccal 400 darab vágást ejtett az adásmenet alján. Értitek, hogy azért...
1: Hogy gyere velem, Balázs, gyere velem.
0: A kimcsimet, de hogy azért a másik oldal is küzd.
1: Ez tökéletes, ezt nem
2: idegben vagy, gyere. Bébi.
1: Nem, nagyon szeretem azt az érzést, mert ez az 5 darab lap össze egymásra mihez kapcsolva.
0: Igen, de hogy
1: ez egy nagyon jó papírvágóló, és hallod? Figyelj.
0: Figyelj. Mert bocsánat, ez a belem volt.
2: Ez a kimcsi.
0: Figyelj. És vágja. Na most akkor azért ki van itt? Ki van itt nagyon készen?
1: Tudom, milyen jó érzés, ezt te jó, hogy tudom, milyen jó érzés.
0: Tudom, mert igen, hát izgatja az idegrendszeredet, tehát tudom, abszolút. Menj, gyerekek, hát így szórakozunk. Jövünk, mindjárt 9:30 van, jövünk a nap legjobb pillanataiban.
3: Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vokáció! Is elindult a nyár, és ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
2: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúracipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj, használd az Urzinolt.
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
7: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
8: Ne hagyj ki semmit. A kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day stangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Friday jegestea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
6: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelés.

0: Kérések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
1: Világmárkák, világra szóló áron.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Na, kinek melyik tetszik?
5: Nekem a Kona. Ő a legkisebb, mint én. És az ára is alacsony.
6: Nálam a Tucson a befutó. Ebben elférne minden játékom.
7: Én a Santa Fe-t szeretem. Ezzel felfedezhetnénk az egész világot.
8: Nekem mindegy. Csak Hyundai legyen.
3: A Hyundai SUV modellek kedvező ajánlatait fedezd fel az Autópalasz Budánál. Már 7.499.000 forinttól. Autópalaszbuda.hu.
9: Nevezz személyesen a General Night Run Budapestre, és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a General Night Run Budapesten.
10: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grandevue családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevue2026.hu.
12: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
13: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
12: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
13: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
14: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu
14: 3, 2, 1... Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk!
16: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
17: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
16: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
18: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Új videóval készül a NAVA nyugtaadat szolgáltatásra. Ismét ereje teljében van a paksi atomerőmű. Részleges holdfogyatkozás lesz az éjjel. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Ismét a maximális teljesítményén működhet a paksi atomerőmű. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása komoly kihívást jelentett az erőmű működésében. Felmerült, hogy teljesen le kell állítani azt, de erre végül nem volt szükség. Egy turbina tovább tudott dolgozni, később pedig fokozatosan állították vissza a többit is. Magyar Péter miniszterelnök tegnap köszönetet mondott a munkáért minden energetikai és vízügyi szakembernek is. Újabb oktató videóval segíti a NAVA cégek felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatrögzítést, akik ragaszkodnak a klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztókat, igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Felfüggesztették a munkát a CATL 3 debreceni akkumulátor üzemében. 9 dolgozó szervezetében ugyanis emelkedett nikkel szintet mutattak ki. A munkavédelmi ellenőrzésen ezután kiderült, hogy a vállalat nem adott megfelelő védőeszközöket. Amíg a szabálytalanságokat meg nem szüntetik az egységekben, az illetékes hatóság megtiltotta a munkavégzést. Még szemüveg sem kell majd a következő égi látványossághoz, részleges holdfogyatkozás lesz az éjjel. A jelenségről Szabó Olivér Norton, a Svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza beszél.
3: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk. Fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
2: Szlovákiában is betilthatják a közösségi média használatát 16 éves kor alatt. A pozsonyi kormány jóvá hagyta az erről szóló törvényjavaslatot. A szabályozás egy olyan csomagnak része, amellyel integrált védelmi rendszert hoznának létre a szélsőségesség és az erőszakra biztatás ellen. A korlátozásra még a szlovák törvényhozásnak is rá kell bólintania, akkor jövőre életbe léphet. A nyári záporok után mindenhol kitisztul majd az ég. Délután akár 36-37 fokig is melegedhet a levegő. Holnap már egy hideg front érkezik, helyenként futó záporokkal, zivatarokkal. Vasárnap a frontot már nem érezzük majd, délután ismét 34-35 fokban izzadhatunk. Legfeljebb keleten fordulhat elő egy-egy kisebb zápor, a szél pedig csak a Tiszántúlon élénkülhet meg. Egyelőre úgy tűnik a jövő hét is napos, száraz idővel indul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3-4-10 lesz, pontosan 5 perc múlva is mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Kicsit belementünk reggel, hogy gyerekkorunkban volt ilyen arcüreg felszúrás, ugye, ez botrány, hogy tényleg miket csinált végig gyerekkorunkban. És aztán elkezdjük arról beszélni, hogy ki milyen orvosi beavatkozástól tart, még lehet, hogy nem volt neki soha, de valamiért azt vizionálja, hogy ez a világ legborzasztóbb dolga. Hát kiderült, hogy nagyon különbözőek vagyunk, mert amitől az egyikünk fél, attól a másik nem fél, ami az egyiknek iszonyat, az a másiknak egy kellemes péntek délutáni beavatkozás. De végigvettük ezeket, hát érdekes dolgok jöttek.
1: Elszabadult a pokol.
0: Igen.
2: Ami az egyiknek egy szép szempár, a másiknak egy fitymaszőkület.
0: Igen, úgyhogy erről beszélgettünk. És a munkai balesetekben azt boncolgattuk, hogy mennyi idő után vennénk észre, ha valamelyikünk nem jönne vissza a budiról.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
0: Mi a férfi legnagyobb félelme az orvosnál, és mi a nő legnagyobb félelme? Tessék, nézzük meg, ki a gyávább. Mi gyávábbak vagyunk, vagy a férfiak leggyávább vagyunk. Oké, nekünk az urológus?
1: Nekünk az,
0: hogy fehér köpenyes idegen férfi azt mondja, hogy csattanó gumikesztyűvel elő kell. Akkor a nőnek a nőgyógyász a legnagyobb félelme?
2: Én imádom a nőgyógyászomat.
0: Szereted a nőgyógyászomat?
2: Imádom. Nekem egy nagyon pici iráni fickó nőgyógyászom, és nagyon kedélyes az szoktunk beszélgetni, miközben nézelődik.
0: Oké, de mi a konkrét félelmed? A fehér gumikesztyű, az urológus? Nekem például a tű.
2: A vastagbél tükrözés, most azért ezt így forgatom még a számban, hogy ez milyen lehet.
0: Altatásban megcsinálja.
2: Nem akarok altatást. Engem lehaltassanak el. Kifizetem, én ott akarok lenni.
0: Gyerek akarok lenni. Zsűr, neked mi a legnagyobb félelme? Mi a legnagyobb orvosi félelme? Nem mint betegség, hanem mint beavatkozás, eszköz, bármi, amit azt mondod, hogy na, ezt ritkán.
4: Szádon keresztül bármi.
0: Tehát,
4: hogyha gyomortükrözés.
0: Aha.
2: Előző életeiből felgyülemlett bűntudat miatt nem lesz
0: neked valamit ledugnak, meg neked azt, hogy ledugnak valamit a szádon.
2: Nem,
0: nekem például az annyira nem képzeld.
2: Hány is tudod, nagyon könnyen. Viszont,
0: jó,
2: tudod,
0: de hát ez... Megvan,
2: tudod,
0: hát azért ezt tudjuk, hogy azért van egy szakmai előélet.
2: Hogy került én a rádióban? Nem volt könnyű, de mindent
0: megtettem.
2: Neked mi? Amikor szemműtét van, tudod, van egy ismerősöm, akinek...
0: Amikor kifordítják a szemedet.
2: Injekciót kell kapni a szemgolyójába. Ott azért meghúzom a határt. Tehát amikor a szemgolyóba szúrnak injekciót, én akkor arról nem lehet...
0: Tűvel, meg igen, tűvel, meg van ilyen. Abszolút.
2: Igen,
1: mi csinálnak olyankor? Érzéstelenít?
2: Nem tudom, miért kapta. Egy barátnő apukának diabétesz miatt ilyen szövődményre kellett kapnia ilyen injekciót a szemgolyójába.
0: Azt a mindenit! Oké, fogorvosi félelem, inkább nő vagy férfi, fogorvos, fúrás, nő.
2: Nő a jobbik, én a női fogorvosokat szeretem.
1: Nem, hanem de ki fél tőle jobban. Tehát, a nő vagy a férfiak.
0: Mi gyávábbak vagyunk?
1: Az is férfi.
0: Nagyon sokan rettegnek, nagyon sokan a fogorvosi félelmet írják, hogy minden jöhet, csak ne kelljen fogorvoshoz menni, mert az egy olyan félelem.
2: Én nem a fogorvostól félek, hanem a fogorvos asszisztensétől.
0: Miért? Üti a klaviatúrát, berakja a nyálelszívót a szádba, meg néha cserél egy törlőkendőt.
2: A sátán csendes flegma szolgái. Hát ők azért vannak, hogy amikor ott van a kedves fogorvos, aki becsalogat téged a praxisába, aki tudod, hogy nem sose bántanak téged, és mindig van nála egy kis érzéstelenítő, és akkor azt mondja, hogy na jó, a fogkőleszedéshez, akkor gyere már, Kati!
0: És akkor
2: így kifordul a szemed oldalra, és ott jön Kati, aki akkor tette le.
0: Mert ő is egy mengele inkarnáció.
2: Konkrétan, aki, ugye, és van benne egy ilyen folyamatos fájdalom, hogy csak egy jókáit végzett el, és azért úgy érzed, hogy ezt most le fogja vezetni az ingyedet.
0: Kati most idegig viszi a fogkőket.
2: Konkrétan, figyelj, nekem volt, hogy úgy jött, hogy ömlött a vér a számból, meg Kati jól érezte magát.
0: Jó, ami nekem még nem volt, de hát ha nektek volt, és rettegek tőle, írja valaki, nagyon, nekem óriási félelem, de még soha nem csinálták, katéter felhelyezés. Anna, túl vagy rajta. Olyan parám, azaz, hogy fekszem egy ágyon, bejön egy nővér, és azt mondja, hogy most húzzuk fel a takarót. Oké, rendben van.
2: Szimuláljuk a
1: szél. És most húzzuk le a nadrágot.
0: Húzzuk le a nadrágot, itt már nagyon megyek össze. Még próbálom elterelni, hogy esetleg egy ajándékcsomag, egy bögre vagy egy balázsékos póló, és fog egy csövet, és a csövet...
2: Már nem létező péniszedben van visszahúzódott.
0: Köszönöm szépen. A nem létező péniszedben feltolja a csövet. Ki van rajta túl?
5: Nőknek egyébként egyszerűbb ez a dolog, megmondom őszintén, férfiaknak a húgyvezeték miatt azért ez rosszabb. Az egyébként félelmetes, amikor fönn van. Nekem volt egy nőgyógyászati műtétel, és képzeld, amikor látod, hogy a kis tasakba elindul a vizelet.
0: Miért kell föltenni? Mi a másik opció?
1: Mert nem tudsz kimenni.
0: Nem baj, hagyd pisiljek ágyba. Nem érdekel, hogy a
5: hegszem egy hétig abban. De műtét előtt, tehát a műtő aztán nem szeretnék, hogy bepisíjél, ezért van fönn a katéter.
0: Nektek nincs katéterfelhelyezési para? Nem, nincs.
1: Mindenkinek.
0: Hát mindenki.
1: Ilyen altáj elől-hátul, az tök mindegy, szerintem férfinál az, az, az a legrosszabb.
2: Hát én miután elmondták, hogy kell szülni, azóta nekem már ez meg se kottyant volna, viszont ami durva volt, ez a balonozás volt, amikor megpróbálták elindítani a szülést, és akkor felküldenek egy ilyen csövön, egy ilyen lufit, és azt elkezdik fújni fel a mészájadnak.
0: Az a durva, hogy hőlékballon volt, de még mindig tudtál fújni.
2: Nem, ez munkahelyi baleset.
0: De home office-ban vagyok.
1: Hát de az most az a munkahelyed.
0: Igen. Tehát az a munkahelyed.
2: A kivétel, ha aláírtak vele előtted egy papírt,
0: hogy bármi történik veled otthon.
2: Az a saját felelősséged, és ez így szokott történni, aha, hogy le van papíroz velőre, hogy...
0: Egyébként mit jelenek az, hogy munkahelyi baleset? A sebesség már csak elhunyt munkahelyi balesetben? Miért fontos, hogy munkahelyi baleset? Támogatja a cég majd a temetésemet?
1: Hát persze.
0: Átvállalja a költségeket, segíti a családomat?
1: A más a lóvé a végén.
2: Más a lóvé a végén.
0: A kilépő?
1: Igen, a kilépő.
0: A kilépő papír.
1: Hát azért a család azt csak azt mondja, hogy na jó van, csak érdemes volt meghalni az öregnek. Hát
0: tehát más van a kilépő papírodon.
2: Igen, de azért elmondanám, hogy a jó munkahelyeken akkor is adnak pénzt, amikor nem ott halsz meg, hanem máshol. Tehát azért az, hogy egy jó munkahely azért így azt mondja, hogy jó, azért ez egy nagy veszteség a családnak, nyilván nekünk is, de mi egy nagy munkahely vagyunk, úgyhogy van pénzünk nektek adni pár hónapi lóvét, úgyhogy tessék.
0: Beviszem a laptopot a WC-re, és ott halok meg.
1: Az munkahely. Ott te már dolgoztál. Ha csak nem izé ment a, mit tudom én, Pornhub volt megnyitva rajta, akkor az nem.
0: Jó, tehát az ölemben a laptoppal a munkahelyen találnak meg, hogy ki van nyitva a laptop, és be van kapcsolva. Ha ezt a kis Csenny megcsinálta volna, akkor ez már munkahelyi baleset. De ő nem vitte el magával, ezért nem munkahelyi baleset. Aha, értem.
2: Hát igen, de ez egy érdekes.
0: Ezért kell mindig. Az a legelső, én is bejövök, bekapcsolom.
2: Például...
0: Ez a legfontosabb. Működjön a laptop.
2: De hogyha van ilyen, tudjátok, ilyen becsipogást, megérkezés, ugye csipogsz a kártyád, hogy beengedjen a munkahely, akkor már benn vagy a munkahely, akkor az már ház.
1: Nem? Ja. Tehát, igen. Akkor ez... Na most még egy érdekes felvetés.
0: Jó, oké, bocsánat, egy másodperc. Ha nem érek el a laptopig, de a recepció Margitot jól megdöngetem a klotyóban, a Margitot a recepcióról,
2: és
1: utána meghalsz,
0: az munkahelyi szex. Hiszen még nem kapcsoltam be a laptopot.
1: Az nem az, tényleg.
0: Hoppá!
2: Érdekes.
0: Az nem munkahelyi szex. Tehát ott a Margit, azt mondja, gyere, usdj Margit, be a budira, laptop még nincs bekapcsolva, az nem munkahelyi szex, de már benn vagyok a munkahelyen.
2: De várjál, akkor mi van akkor, hogyha bejössz, senki ezen szól, csak álcsúcson veled az egyik kollégádat.
0: Köszönöm. Igen. Az munkahelyi
2: konfliktus? Vagy ott még nem indultál semmi?
0: Igen, semmi, hiszen nem kapcsoltad be a laptopot.
2: Így van.
0: Tehát azt csináljátok, drága hallgatók, hogy a laptop bekapcsolása előtt most verjetek álba nagyobb valakit, és nem lesz munkahelyi, nem számít munkahelyi verekedésnek. Hiszen nincs bekapcsolva a laptop. Mit akartál mondani?
1: Hogy home office-ban vagy, ami ugye adott pillanatban a te munkahelyed.
0: Igen.
1: Egyszer csak csönget a DHL, akivel te rendeltél valamit, és ő kiszállítja.
0: Igen?
1: Te kimész, elesel a lépcsőn, és eltöröd a lábad, az munkahelyi vagy nem? Hiszen te home office-ban otthon voltál, de egy magánügy miatt álltál fel a munkahelyedről.
2: Nem, mondom, a home office-t lepapíroztuk már. Tehát az van, hogy a home office-ban, amikor otthon vagy, akkor vállaltad azt, hogy magadért vagy felelős, úgyhogy we don't care.
1: Semmi?
0: Tehát az semmi. Aláírják veled előre, hogy te magadért felelsz a home office-ban. Figyeld, milyen ramaszok ezek
2: akkor
0: a HR-esek azért.
2: Már nem dolgozol rendesen.
0: Szaktanári! Hiába kapcsolod be Bali Zsűl, oda megy a halálod után, és kikapcsolja.
1: Ez az utolsó bosszú.
0: Megtalálod letolt gatyával a budina, hogy fekszem eldőlve balra egy trombózissal.
2: Ami... Nem tudsz eldőlni, mert megtesz meg a falak.
0: Mennyi időn mennétek észre, hogy halott vagyok a WC-n?
2: 2-3 hét.
0: Tehát most elmennék budira, akkor hamar feltűnő, mert nem vagyok itt a megszállása. Keresnétek, vagy csak kiabálnátok?
1: Ha 10 után mész el, senki észre nem venni.
0: Elmondom, mi lenne. Elmondom, mit csináltok. Bemennék a WC-re, meghalnék, de
2: ez
0: még lenne 5 perc esélyem, hogy megmentsetek, mert még olyan, hogy még ha mentőt hívtam, meghalok. De itt szerintem 9:30-ig csak azon viccelnétek, hogy szorulásom van, vagy fosok. És azért halnék meg, mert nem jönnek ki senki megnézni, hogy most miért nem jöttem vissza a megszállásba, és jobban élveznétek, hogy a megszállásba 8:30-ig végig arról beszéltek, hogy valószínűleg összefostam a budit.
2: Látod, magad
0: jól érzem magam?
2: Magadból indulsz. Azt történt, elmondom, mit történt a valóságban.
0: Én bemennék utánatok 3 perc után.
2: Soha nem jönnél be. Oda szóval nem jön be senki. De én azt látom magad, hogy ez megtörténne, és nyilván Laci találna meg téged, mert...
0: Igen, este 3-11-kor. Igen, mikor az összes DJ elment.
2: És hallom a hangját a fülemben, hogy odaáll, lefotóz. La, balány,
1: Ez kicsit így lógna a lábad.
2: Mondtam neked, ne heröljön az Balázs.
0: És azt mondja, hát meghalt. Mindegy, eszem egy reggelit.
3: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Na, hívjuk még a naphallgatóját. Jót írt, és szafári belépője van.
1: Bizony. Nagyon hoppácska. Szép. Kintalvós, reggeli állatetetős.
0: Az milyen jó élmény.
2: Visszakapcsolják a mikrofonodat?
0: Igen, hangod is van. Kinnan szól, és ett állatot etetsz?
1: Igen, reggel.
2: Szól, lámával.
0: Milyen Balázsék, haló? Milyen haló? Hát Balázsék így.
6: Balázsék, úristen. Sziasztok.
0: Ciao. Hogy hívnak?
6: Martin vagyok, sziasztok.
0: Martin, hát milyen jót írtál nekünk?
6: Na, melyiket írtam, a kettőt is küldtem.
0: Na, melyiket küldette Martin?
6: Hát vége van kimcsi.
0: Azt, meg is vagyunk, erre gondoltunk. Nagyon szeretjük, itt a kimcsiről beszéltünk. És ezt küldte nekünk, hogy vége van kimcsi. Ezt szerettük. Szerettük ezt az üzenetet. A másik akkor nem is érdekes. Akarsz menni szafarizni?
6: Hát, elmehetek, ahogy van.
1: Hát szerintem menjél, mert ez egy nagyon jó buli.
0: Ezt figyeld, hallgass csak, figyelj, megőrülsz, hallgass meg.
7: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: Na?
6: Hát azt csak ki kell próbálni.
1: Hát persze.
0: Hát csak ki kell próbálni. Küldjük akkor neked, jó, menjél?
6: Rendben van, köszönöm szépen.
0: Ciao, ciao.
6: Ciao, sziasztok.
0: Hello. Látjátok, hogy szafarizik?
1: Nagyon.
2: Látom magam előtt. Egy oroszlán? Na jó, van.
0: Hát ez is volt a tom.
1: Megfordulok, hol a kőbányaim?
2: Orszárvú macska, mi ez? Na jó, van.
0: Perásszárvá van.
2: Szeretem az ilyen embereket, ez egy nyugodt energia.
0: Nem tudod felidegesíteni.
2: Így van.
0: Hozza a kötelezőt. Oké, gyerekek, megyünk, holnap jövünk, jó?
2: Így van.
1: Holnap, nem mindenki.
0: Van, aki ugye két napból áll a hét, nem érdekes. Úgyhogy holnap. És vágja. Már a másik oldalt is bevágta. Perzsa szőnyeget csinált az adásmenetből, igen.
2: Szóval azt szeretném mondani, hogy a Vidor Fesztiválon találkozunk este. Ne felejtsétek el, hogy a Presser Gábor is ott lesz.
1: És
2: én is ott leszek, és megyek, mert még a Túróci Szabik színdarabját is meg akarom nézni 5-től. Úgyhogy I'm out, és akkor jövő héten találkozunk.
1: Hétfőn? Vagy...
2: Nem, mert iskolában engedem a gyermeket, hogy szerda, csütörtök, péntek, ezeket a napokat tudhatjátok enyémnek.
0: Nem gondolod, hogy csak úgy aztán megindítja hetet. Hát még rápien a hétvégére, hétfőn is kedden.
1: Hát Vidor Fesztiválon van, hát el fog fáradni.
0: Hát ráadásul
1: Presser koncert végig táncolja.
2: Az én társadalmi státuszom megköveteli, hogy esténként színházba járjak. Nem tehetek róla, ez van.
0: Jócska prolik.
2: Ti nézzétek a való világot.
0: Igen, a való világot maga egyszer, a Balázs.
2: Húzzátok el, ezért én meg majd tapsikolok a kis színházamban.
0: Na jól van, hát akkor örülünk, hogy akkor...
1: Láttunk,
0: nagyon jó volt veled ez a két.
2: Kedves srácok, tényleg, örülök, hozok nektek egy lótortát, hogyha jól viseljétek.
1: Jó tortát.
0: Egy olyat, amit kipasztoltál.
2: Gulyáskrémes tölteléket szeretnétek vele, vagy valami mást?
0: Egyébként ez nem rossz. Jó, májkrémmel egy jó csokis lótorta, én azt nagyon adom.
2: Szerintem
0: én így ilyet akarok jövő héten enni.
2: Egy ilyen tonhalkrémes, tojáskrémes, gulyáskrémes.
0: Jó.
2: Jó, mindent hozok. Ne hiányozzak nagyon, már csak a holnapot kell kibírnotok.
1: Meg a péntek, szombat, vasárnap, hétfőt.
2: Igen.
1: Kedvet.
2: Igen, de ez csak néhány szóra eltelik.
0: Viszont a benned, hogy péntek van, gyerekek, elröppet.
2: Igen, nagyon akarjátok, durva. Hogy bejelentkezzek a gyerek évnyitójáról, majd?
0: Hétfőn nyitjátok?
1: Közvetítsd az igazgatói beszédet, kérlek.
2: Jó. Az óriási lenne, óriási ott állnék egy ilyenizővel. Nem, egy technikus kérhetek, és akkor elvinném a...
1: Gyula, intézkedj!
0: Milyen régi vágású iskola ez a klasszik, így mitól a diri igazgató igazat mond.
1: Akkor egyszer.
0: Ketten elájulnak, valaki elszavarja a nemzeti dal, tehát ez még van. Ez
2: kedves diákok, ma még igazat mondok.
0: Igen, ez még van, hogy klasszik évnyitó.
2: Persze, hogy van. Hát honnan tudják, hogy mennyit az év, ha nem nyitják?
0: Elküldik a szülőknek e-mailbe, hogy reggel 8 órakor várjuk a gyereket, azt tessenek befáradni. Most mit tud elmondani?
2: Én már összeveztem 300 lányommal, hogy mit, a szenzorossága milyen fehér blúzt tud elviselni magán. Vettem neki csuklóigérőt, könyökigérőt és rövidújút. Háromféle nyakkal.
1: Kislányát, hogy el van kényeztetve.
2: Hát figyelj, hát annál semmi sem.
0: Nem megy be csak úgy ám az iskolában.
1: Majd ő kiválaszt.
0: Hát majd ő megmondja, igaza van.
2: Felpróbáltuk a többit, vissza kéne küldenem, de helyette szétszorom a lakótársaink, vagy ami az a szomszédaink között. Igen.
0: Na, menjünk szekrényszagú tanárokkal ide valaki. Ne bántsátok őket. Ne bántsátok.
2: Majd jövő héten bántjuk őket.
0: Így van, jövünk holnap, puszi mindenkinek. Sziasztok, ciao, ciao.
3: A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
7: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Annyi út áll előttünk. Van, már régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van.
12: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
13: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
14: Mi?
15: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
13: Ugrunk egy bombát!
15: Szállás.hu. Úgyis tett!
16: Plastikai műtétek most akár 500.000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plastikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plastikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
17: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
18: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
19: Lehet is.
18: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
19: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
18: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
20: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
21: Reklámot hallottak.
22: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Reklám.
23: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
24: Erre felírok valamit. Grand Devu Családi Nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu.
25: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
26: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
27: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
26: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
28: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
29: Budapest legnagyobb gyárzáró sörfesztiválja idén 10 éves. Szeptember 1 és 6 között visszatér a Belvárosi Sörfesztivál a Szabadság térre. Több mint 250 sör különlegesség, food truckok, minden este DJ-k és csütörtökön Rakoncai Imre. Belvárosi Sörfesztivál, szeptember 1-6, Szabadság tér. A belépés ingyenes. Sörfesztivál.hu.
30: És bedobta!
31: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
30: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
31: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MDA Bank, MVM és MOL.
30: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
32: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.

reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes délelőttöt mindenkinek, a pihenő Györke Attila helyett a kipihent Kismárti hozza az igazi mai slágereket, az én vagyok, üdv mindenkinek. És hát azt nézem, hogy a mai nappal együtt 5 nap maradt a vakációban Rádió 1-esek. Hát ez már tényleg nem sok, aztán becsöngetnek. De még azért az utolsó nagy nyári zenei fesztivál zajlik, ez ugye a Szín, a Szegedi Ifjúsági Napok. Itt két színpaddal is kint vagyunk a Rádió 1-es DJ-kkel. Most Siri Remix-ében hozom Ed Sheeran dalát, a Camerát.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Lady Gaga egy duettje után közlekedési információk a Rádió 1-en. Gyorsan összegyűjtöttem hallgatói üzenetek alapján a fontos tudnivalókat. Dóri jelezte, hogy a 11-es főúton Szentendrétől a főváros felé erős a forgalom, ez még teljesen normális. M3-as autópálya bevezető szakaszán hasonló helyzet. Történt sajnos egy baleset a 4-esen Ebes határánál. A 211-es kilométernél emiatt lezárták a félútpályát. Jöhet egyéb közlekedési információ is. 0620-311-111. Mindenki vigyázzon magára és másokra is az utakon.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Hamarosan újraindul a rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
2: Balázs, na, akkor most mi a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy.
4: És a másik része.
3: Jaj, ne. Tényleg rúgjuk ki az Atist.
4: Nyugi, csak egy délelőtre.
1: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Szerelvényesén Balástól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon fináléjában is. Augusztus 29-éig ismét benépesül a Tiszapart, hiszen javában zajlik a Szegedi Ifjúsági Napok, a Szín, és 4 napon át koncertek, fesztivál hangulat, felejthetetlen bulik Szeged szívében. Kint vagyunk két helyszínnel is a Rádió 1-es DJ-kkel. 5 órától indul a buli a Rádió 1 stégen. Hát ezt vehetjük egy ilyen elég komoly alapozásnak. Aztán este 11 órától másnap hajnal, illetve már reggel 5-ig a Rádió 1 arénában folytatódnak a bulik, természetesen kizárólag Rádió 1-es DJ-kkel. Érdemes böngézni a Facebook, Insta oldalainkat, mert mindig frissítjük a napközbeni DJ felhozatalt. Most pedig olyan nemzetközi DJ-k a folytatásban, akikkel kezdtük az idei szezont a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Switch Disco, Sam Felt, Rehab-bel együtt, ez a Sleep Tonight.

0: Rádiókor Remixben. Szinte mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
6: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
8: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
9: Ne kockáztas! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
10: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga új burgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
14: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
15: Csak egy napban, ami más, mint a többi.
16: Augusztus 29, Budapest Park, Parade Remember.
17: Világsztár DJ-k élőben.
16: ATB.
17: Fabi Karsten.
16: Umek.
17: Dahul.
16: DJ Quicksilver.
17: Brooklyn Bounce.
16: És az összes hazai legenda.
17: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
18: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
19: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
18: Neked Sedacur Forte kell.
19: Sedacur Forte?
18: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal, ingyenes programokkal is várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Vár a Shopland Budaörs a Kinizsi utca 1-3, vagy a Shopland Váci út a Gács utca 3 szám alatt.
10: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van.
2: valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
20: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
21: Budapest legnagyobb gyárzáró sörfesztiválja idén 10 éves. Szeptember 1 és 6 között visszatér a Belvárosi Sörfesztivál a Szabadság térre. Több mint 250 sör különlegesség, food truckok, minden este DJ-k és csütörtökön Rakoncai Imre. Belvárosi Sörfesztivál, szeptember 1-6, Szabadság tér. A belépés ingyenes. Sörfesztivál.hu.
22: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
23: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió
24: 1. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ebben az órában is. A mikrofonnál Kismárti, Györk Attilának jó pihenést, most dance popot hozok, de úgy, ahogy csak a David Guetta tudja. Jennifer Lopez-el közös dala szól, az első közös munka, ami érdekes, hiszen már mind a ketten annyira veteránoknak számítanak a pop bizniszben. Ja, van egy ilyen városi legenda, hogy annak idején azért nem dolgozott együtt Madonna David Guettával, mert Guetta horoszkópja Skorpió, Madonna meg oroszlán. Hát Jennifer Lopez is oroszlán, neki jó a Guetta.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. 2026-os foci VB himnusz jöhet? Shakirát és Burnout Boyt már bekészítettem, előkaptam őket így a pult alól, és az, hogy azzal szokott vicceskedni a nagyvilág, hogy Shakira most már tényleg több foci VB-re jutott ki, mint az egykori sztárfocista férj, ex-férj, bocsánat, Gerard Piqué. Megszámoltam, tényleg így van. Piqué játékosként 3 labdarúgó világbajnokságra jutott ki a spanyol válogatottal, míg volt partnere, Shakira összesen 4 világbajnokságon lépett fel előadóként legutoljára a 2026-oson.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
0: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: És az autó első van a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
4: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
5: Shell. Go well.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day tangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Friday jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl.

0: Lady Gaga dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. Szia Márti, ez egy üzenet, 0620 311 111-re jött. Mondd, Léci, hogy sokan mennek az M1-esen Budapest felé, a Grébics pihenő és Tatabánya tengelyen torlódás van. Jó utat mindenkinek, írta Ibolna. Köszönöm szépen, az M5-ösről is kaptam híreket balesetről. 154-es kilométer Röszke felé, Szatymasz pihenőhely után. Hát itt lejuzzártak a sávot. 0620 311 111, mindenkinek balesetmentes kilométereket.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Lady Gaga dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. Szia Márti, ez egy üzenet, 0620 311 111-re jött. Mondd, Léci, hogy sokan mennek az M1-esen Budapest felé, a Grébics pihenő és Tatabánya tengelyen torlódás van. Jó utat mindenkinek, írta Ibolna. Köszönöm szépen, az M5-ösről is kaptam híreket balesetről. 154-es kilométer Röszke felé, Szatymasz pihenőhely után. Hát itt lejuzzártak a sávot. 0620 311 111, mindenkinek balesetmentes kilométereket.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post applikáció.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

megy, csak igazi mai sláger megy. Pár óra múlva pedig folytatódik a buli a Szegedi Ifjúsági Napokon a Rádió Egy Stégnél. Ugye a napközbeni alapozás az ott van, 5 órától, aztán este 11-től át lehet cuccolni a Rádió Egy Arénához, ott folytatódik a buli. Ma a Stégen Antónió kezd, az Arénában pedig Hanvai PG. Gyorsan megnéztem a részleteket, indul nem sokára a Daily Mix is, nem akárkivel, Kamrád barátunkkal, ezzel a dallal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer. Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik.

0: álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-je.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga új burgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
7: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Erre nem lehet dolgozni! A 89.5 Rádió egy igazi mai slágereivel jobban telik a munkaidő. A jövő héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét a Stümer támogatásával. Pályázzon a nap munkahelyére! Hallgass a jövő héten munka közben a

héten a 89-5 Rádió 1-en. Na ne!

0: 29 Budapest Park, Faraday Remember.
1: Világsztár DJ-k élőben.
0: ATB.
1: Fabi Carten.
0: Umek.
1: Dahul.
0: DJ Quicksilver.
1: Brooklyn Bounce.
0: És az összes hazai legenda.
1: Kedvezményes jegyek a faradayremember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban. Most csak 349 forint. Mindig Aldi.
4: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demiindes TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
5: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
6: Oktáv, út a sikerhez. Válogass több mint 200 szakmai képzésünk közül, és tedd meg az első lépést az álmaid felé. Képzés, tudás, siker. Oktáv. Oktáv.hu.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
8: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: csak igazi ma is. Sláger megy a Daily Mixben is. Dani írja nekem. Hello Máti, ebédszünet közben is tisztoltok, de ma hamarabb végez a csapat, elengedett minket a főni Szegedre színezni. A milyen rendes főnökötök van? Nem tudom, hol dolgoztok, mit csináltok. Ugye a Szegedi Ifjúsági Napok, a nyár utolsó nagy zenei fesztiválja zajlik jelenleg Szegeden, a Tiszaparton, és kint vagyunk két helyszínnel is. Az egyik a Rádió Esték. 5 órától jönnek a bulik, aztán a Rádió egy arénában este 11-től. A Daily Mix pedig így folytatódik.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Erre nem lehet dolgozni!
2: A 89.5 Rádió 1 igazi mai slágereivel jobban telik a munkaidő. A jövő héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét a Stümer támogatásával. Pályázzon a nap munkahelyére! Hallgassa jövő héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et! Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével, és ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent!
4: Rádió 1!

0: munkahelye jövő héten a 89.5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is! Csak igazi ma is láger megy!
1: Reklámot hallottak!

Rádió Egyen csak igazi mai sláger, mert most egy kis dance pop, a kanadai énekesnő Tate McRae és a Greedy, ez a második kislemeze, ami viszonylag rövid idő alatt elérte az 1 milliárdos streamelést online. Nem csoda, az egyik társszerzője a OneRepublic énekese Ryan.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, az ebédszünet mellé is, és gyorsan tolmácsolom Ricsi közlekedési infóját. Sziasztok, Budakalász, Lenfonónál sárgán villognak a lámpák, meneküljetek a környékről, mert hogy haladhatatlan. Köszönjük szépen, 0620 311 111, ide jöhet a többi üzenet, én pedig ezt az igazi mai slágert hozom mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
4: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncertsó színpadán Rózsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
5: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
6: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
5: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
6: Neked Sedaqur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedaqurt.
7: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Nevezz személyesen a General United-en Budapestre, és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a General United-en Budapesten.
9: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
10: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!
1: Rádió 1!
11: Indul Magyarország leghúzása!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig Lady Gaga, aki beszállt nem az internetben, hanem a bőrgyógyászati kutató bizniszbe. Szóval nem csak ilyen saját márkás mintermékekről van szó, ennél nagyobban van a nő. A férjéhez szorosan kötődő tech cégen keresztül élő emberi bőrszöveteket kombinálnak gépi tanulással. Van egy saját fejlesztésű platformjuk, aminek a segítségével a bőrmintákat több mint 30 napig életben tudják tartani. És hogy mit vizsgálnak? A bőr természetes reakcióit, gyulladásait, az öregedését, az UV-sugárzás. Nem gyógyszergyártás, hanem az összetevők bőre gyakorolt hatását vizsgálják a férjével, a legfejlettebb technológiával, és aztán ezeket az új összetevőket majd beépíti a saját termékeibe, a Gaga. Gondol a jövőre, amikor már nem a színpadon fog énekelni. Most viszont még hallatja a hangját, hál' Istennek,

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Switch Disco, Sunfelt, Rehab és a Sleep Tonight, ezt hozom most. DJ-k, producerek, mindannyian, ugye a Switch Disco is, természetesen mashup DJ-kről van szó, meg producerekről, és hát a szeptember közelettével náluk inkább a pihenős időszak érkezik, mégiscsak DJ-kről van szó, ugye a nyár az az abszolút bulizás náluk, és augusztus 18-ával hivatalosan is lezárták a nyári szezont, egy posztban pedig megköszönték mindenkinek, hogy elmentek a bulijaikra az idei szezonban, ezt magunkra is vettem részben, mert velünk kezdték a nyarat. A születésnapi fesztiválunkon a Switch Discóval is bulisztunk. Ez a Sleep Tonight.

megy, csak igazi mai sláger megy. A héten elhunyt Dolly Parton, country legenda, 80 éves korában, augusztus 25-én jött a hír, és hogyha van a jelenkor fiatal sztárjai között előadó, akire óriási hatással volt az énekesnő minden értelemben, az Miley Cyrus. Dolly Parton ugyanis Miley Cyrus keresztanyukája volt. A kapcsolatuk a popkultúra egyik legmélyebb generációkon átívelő köteléke, és bár nem vérszerinti családtagok voltak, Miley apukája, Billy Ray Cyrus kérte fel Partont erre a szerepre. Miley 1992-es születésekor. Egyébként érdekesek, hogy kiderült két éve, hogy nagyon-nagyon távoli rokonok, ilyen hetedunok a tesók leszármazottai. Dolly Parton visszatérő vendégszereplőként alakította saját magát Miley sorozatbeli keresztanyjaként a Hannah Montana sorozatban. Ez a platform pedig óriási lökést adott annak, hogy a fiatal generációk is megismerjék Dollyt. Miley Dolly révén mindig megőrizte a mély tiszteletét és affinitását a country zene iránt, ahonnan indult egyébként az ő karrierje is, és én nagyon szeretem Miley Cyrus saját dalait, de az, amikor Dolly Parton énekel, hát az egy egészen más szint. A Jolint Miley jó pár évvel ezelőtt, és én biztos vagyok benne, hogy mind a ketten kölcsönösen hozzájárultak egymás zenei halhatatlanságához. Miley Cyrus hozom most.

0: born to run. I don't belong to anyone. All night. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
2: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongyaBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét, harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
7: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon spatrendexpo.hu.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
0: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Erre nem lehet dolgozni!
3: A 89.5 Rádió egy igazi mai slágereivel jobban telik a munkaidő. A jövő héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét a Stümer támogatásával. Pályázzon a nap munkahelyére! Hallgass a jövő héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
8: Rádió 1!

0: beszél jövő héten a 89.5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is! Csak igazi ma is láger megy!
1: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
0: Budapest legnagyobb nyárzáró sörfesztiválja, idén 10 éves. Szeptember 1 és 6 között visszatér a Belvárosi Sörfesztivál a Szabadság térre. Több mint 250 sör különlegesség, futrakok, minden este DJ-k, és csütörtökön Rakoncai Imre. Belvárosi Sörfesztivál, szeptember 1-6, Szabadság tér. A belépés ingyenes, sörfesztivál.hu.
2: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
3: Ne vesz személyesen a Generali Night Run Budapestre, és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban, a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton, a verseny helyszínén. Téged is várunk a Generali Night Run Budapesten.
4: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

hiszen 11 órától már a Rádió 1 arénában folytatódik a buli, tehát még egyszer szegedi ifjúsági napok. Szombat éjszakáig kint leszünk, ebben az órában is illusztris társaság gyűlt össze, Ed Sheeran, Imagine Dragons, Shakira, Rihanna, most pedig a David Guetta, One Republic nagy

0: közlekedési információk a Rádió 1-en. Dóritól tudom, hogy az M5-ös Szeged felé, a szegedi ifjúsági napok felé egészen jól autózható, Budapest felé viszont kis telek térségében dolgoznak a sztráda mellett, a 141-es és a 140-es kilométernél külső sávzárás mellett végzik a munkákat. 2-3 kilométeres torlódás van már ezen a szakaszon a főváros felé az M5-ösön. Jöhet egyéb közlekedési információ is, 0620-311-111 a számunk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: csak igazi mai sláger megy, és ahogyan az előbb már mondtam, 5 órakor indul a buli a színen, a Rádió 1 stégen, ez a napközbeni helyszínünk, aztán pedig a Rádió 1 arénában, és hát itt a Rádió 1 összes frekvenciáján is kezdődik majd a buli. Rádió 1 Live Mix Summer Edition, Pure Beat Mix-tel 2 órán át, aztán kívánságműsor Juhász Gergővel, ami pedig érkezik nem sokára, az ez a dal. Ray Dalton és a Blood Running. Apropó kívánságműsor, jövő héten egy egészen speciális kívánságműsor is érkezik. Ilyen még tényleg nem volt. Mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Estén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most például az a zene, ami a foci VB ideje alatt, hát szerintem ugye a tudatalattinkba bekúszott, anélkül, hogy észrevettük volna, Shakira, Burna Boy és a Die Die. Több mint egy hónapja vége a foci VB-nek, de a dal itt van velünk, és ugyanúgy hódít tovább. Például 9. hetét tölti a Billboard Global 200 lista élén, 40,3 millió streamet is elhagyott már. Ez a Billboard Global 200 sláger lista a világ több mint 200 országából származó online streaming és digitális eladási adatok kombinációja alapján áll össze. Ebben nincsenek benne a rádiós játszások. Hát ez nagyon nagy dolog. 9. hete az első ezen a Billboard Global 200 slágerlistán. Ez a dal. Die Die, Shakira és Burna Boy a folytatásban.

0: Balaton, meg úgy hallom. Hello, Rádió 1.
1: Szia, Márti, Zottyó Miskolc.
0: Zottyó, 1000 éve. Mi van veled?
1: Minden jó. Dolgozok egy folytában, Zottyó nincsen.
0: Mi nincsen?
1: Ivászat.
0: Ivászat nincs, ez nagyon jó. Hihetetlen jót teszel a szervezeteddel. Hosszú távon érezni fogod ennek áldásos hatásait.
1: Én tudom, Zottyó. Figyelj csak, Márti, üzenem a kollégáimnak, hogy kitartást, és jó ablakozást itt Miskolc és környékén.
0: Osztva Miskolc és környéke, és valamire ez jutott eszembe. Zottyó, köszi, hogy itt vagy velünk, én is küldök neked egy dalt, jó? A Szemfel dalát.
1: Köszönöm szépen, és nektek is szép napot.
0: És te, mint Ős Barázsik rajongó, fogsz majd kérni a speciális kívánságműsorban dalt jövő héten?
1: Igen, én szeretnék lenni a második, mert mivel, hogy Feri, akkor lenne az első.
0: Hát igen, szerintem Zottyó bérelt helyed lesz ebben a műsorban, bár nem elég hosszú a kezem, hogy odáig elérjen. Köszi, hogy itt vagy velünk, neked szól nem sokára a Szemfel dal, a puszi.
1: Köszönöm szépen, puszi nektek is, szia.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Hamarosan újraindul a rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a rádió egy konténert. Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik mindenki.

0: napra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
0: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
3: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
4: Hovány csoport a világ élvonalában.
5: Nehogy ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack dés tangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Freeway jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Hi, I'm Calvin Harris.

0: csak igazi mai sláger megy. Halló?
1: Itt lehet zenét kérni?
0: Igen, minden nap este 7 órától, amíg Rádió egy Live Mix Summer Edition van. Tudtad, hogy megújult a nyári szünetre?
1: Nem.
0: Ha jókor szólok, nem? Így augusztus 27-én 5 és 7 között vannak a mixek minden nap. Mit akarsz még tudni erről valamit? Szakmai titkokat? Kulisszatitkok? Melyik DJ jön ma?
1: Igen.
0: Gergő, melyik DJ jön ma?
2: Júdi!
1: Rendben.
0: Minden tudsz most már. És a kívánság műsor a Gergővel lesz 7 órától.
1: Oké. Okay.
0: Ha kívánnál egy extent dalt, már is teljesült. Tadadadam! Ezt most én küldöm neked a Don't Leave-et, okés?
1: Jó.
0: Szia!
1: Hello!

0: Edünk rádió egyesek, de nincs ötlet, hogy mit is együnk. Augusztus 27-e a banánimádók napja, úgyhogy pattintatunk akár egy banánt. Én pedig hozom Kamrád dalát, azt, amit élőben énekelt nálunk tavaly.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életértés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.

0: megmutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
3: Balázs, na, akkor most mi a lofogadásunkkal?
4: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy, és a másik része.
4: Jaj, ne, tényleg rúgjuk ki az Atist.
3: Nyugi, csak egy délelőtre.

0: Müller Drogéria támogatásával.
1: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
2: Menekülsz te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
1: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
4: Anya, nézd, ugrok egy bombát!
5: Mi?
6: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17.000 belföldi szállás bomba jó áron.
4: Ugrunk egy bombát?
6: Szállás.hu. Úgyis te.
7: Plasztikai műtétek most akár 500.000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
8: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100.000 új autót értékesítettünk, több mint 50.000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
9: Hovány csoport a világ élvonalában.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
11: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Erre nem lehet dolgozni!
12: A 89.5 Rádió 1 igazi mai slágereivel jobban telik a munkaidő. A jövő héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét a Stümer támogatásával. Pályázzon a nap munkahelyére! Hallgass a jövő héten munka közben!

0: nap munkahelye jövő héten a 89.5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is! Csak igazi mai sláger megy! Sláger megy!
1: 3, 2, 1! Erőtölt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk!
2: Budapest legnagyobb nyárzáró sörfesztiválja idén 10 éves. Szeptember 1 és 6 között visszatér a Belvárosi Sörfesztivál a Szabadság térre. Több mint 250 sör különlegesség, food truckok, minden este DJ-k és csütörtökön Rakoncai Imre. Belvárosi Sörfesztivál, szeptember 1-6, Szabadság tér. A belépés ingyenes. Sörfesztivál.hu.
3: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
4: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

megy, csak igazi mai sláger megy, 6 perccel járunk 4 óra után. Györke Attilának jó pihenést, a mikrofonnál még ebben az órában Kismárti, kevesebb mint 1 óra is indul a Rádió Live Mix Summer Edition, Pure Beat fog 2 órán át mixelni, és ezzel egy időben indul a buli a Rádió 1 Stégen, ez a színen az első, hát ugye a napközbeni helyszínünk, DJ Junior, Antonio, Hanvai, PG, Kukinyu, Vic, ők fognak mixelni, aztán pedig folytatódik a buli a Rádió 1 Aréna helyszínünkön, ez 11 órától, Hanvai PG után Regál Lili, Lotfi, Begi, Amina, Christopher, Pure Beat. Ez a mai nap. Ez pedig a Sleep Tonight.

0: Stevie Rexa és a Faithless dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. Egy személyautó és egy kamion korábban ütközött az M3-ason. A határ felé a Kál erdőterek csomópont előtt, most az egyik Rádió 1-es üzenetét olvasom, a 101-es kilométernél akkor lezárták a külső sávot, és ugyanennél a helyszínnél az ellenkező oldalon a nézelődők között három személyautó egymásnak ment. Hát és már feloszlóban van a torlódás. Tehát még egyszer a paraméterek, az M3-as autópálya határ felé Kál erdőterek csomópont előtt volt ez a baleset, 101-es kilométernél még érezteti a hatását. Budapesti közlekedési infóm is van, Kláritól Ferenc körút, a Petőfi hídtól a belváros felé lépésben halad. Köszönöm szépen!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: 1, csak igazi mai sláger megy. Most David Guetta egyik kis mentorátja, a fiatal olasz DJ Hypaton, aki izgul, mert holnap egy DJ veteránnal, Benny Benassivel megjelenik a közös dala, amit pedig hozok tőle nem sokára, az ez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
2: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
3: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% DHM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga új burgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
8: Világmárkák, világra szóló áron.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Mielőtt indítom Gaga dalát, közlekedési információk a Rádió 1-en, Budapestről az egyik, élénk a forgalom a Hegyalja úton, mindkét irányban, illetve Pepe írja, hogy erős a forgalom az M1-esen, Budapest felé. Az 56-os kilométertől torlódik a forgalom, úgyhogy ha valakinek nem annyira sürgős, hát lehet, hogy jó, ha nem most indul el rögtön.

csak igazi mai sláger megy egy dance pop királynő folytatásban. Eva Max, ez a kilépő zeném, Kismárti voltam. Jó, ez Gergő és Pure B pedig belépnek a stúdióba, és indul a Rádió egy Live Mix.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi a lofogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része.
2: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Schiller Drogéria támogatásával.
1: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
2: Meneküzd egy áva, de nem. És az első dalt én kérem.
1: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramennt, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
7: És az autó első van a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta!
8: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
9: Shell. Go well.
10: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
11: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
12: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrosst már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
13: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
0: Reklámot hallottak.
14: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
16: Mindjárt szeptember 1-e! Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben! Vásárolj 5000 forint felett, törzs fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
17: Új évszak, új lendület. Hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demi&Dash TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
18: És bedobta!
19: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
18: Hungarian Dash Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.

0: város 29, Budapest Park, Parádé Remember.
1: Világsztár DJ-k élőben.
0: ATB.
1: Travis Carter.
0: Umek.
1: Dahul.
0: DJ Quicksilver.
1: Brooklyn Bounce.
0: És az összes hazai legenda.
1: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
2: Na, kinek melyik tetszik?
3: Nekem a Kona. Ő a legkisebb, mint én. És az ára is alacsony.
4: Nálam a Tucson a befutó. Ebben elférne minden játékom.
5: Én a Santa Fe-t szeretem. Ezzel felfedezhetnénk az egész világot.
6: Nekem mindegy. Csak Hyundai legyen.
7: A Hyundai SUV modellek kedvező ajánlatait fedezd fel az Autópalasz Budánál. Már 7.499.000 forinttól. Autópalaszbuda.hu.
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Gyónom, hogy egy nagyon régi pasimnak írtam, 20 év, az, hogy jobb lenne, ha a létezésemet is elfelejtené. Az ő érdekébe tettem, de tudom, hogy lehetetlen, sajnálom, Tomi, ezt én nem értem. Írt egy 20 évvel ezelőtti pasiának, hogy a létezését is felejts el.
10: Kicsit nagyképűnek érzem ezt az életet.
9: 20 évvel később ráírsz, hogy figyelj, Tibi, felejtsd el, hogy voltam.
11: Éj, hát,
10: ne keresd, nem keresd neked rám se néz. Engem nem lehet.
9: De Timi, és meg, 20 éve szakítottunk, nem értek el, felejtsen! Hülye, nem érted, hogy túl vagyok rajtad? Van két gyerekem, egy feleségem, hagyjál meg, felejtsen!
10: Értem könnyeket, illik ejteni.
9: Ha megmagyarázza az SMS vagy a Viber üzenet írója, segítünk neki, de nem tudjuk ezt így értelmezni.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Jön a jól megszokott 2 órás élő mix. Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition. És ma jó juhász módjára Pure Beat-et terelgetem a lemezjátszók mögé. Szevasz, Pure Beat!
1: Csoki, szevasz, srácok! Hello, Gerikém! Szép délután mindenkinek! Hát azt kell mondjam, hogy egyet pislantottam, és már itt is vagyok.
0: Igen, ennyi erővel majdnem azt mondtam, hogy együtt is hallhattuk volna. Tegnap éjfélkor mentünk az a mind a ketten ugye a Rádió egy stúdiójából.
1: Jól vagy, minden oké? Minden rendben, köszönöm szépen.
0: Ez a lényeg, induljunk el.
1: Német minőségi house zenével kezdünk, Purple Disco Machine és a Wonderful Life, ezzel indulunk itt a Rádió Egyen, a Live Mixben.
2: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

0: Ez a Rádió egy Like Mix Summer Edition. Két órán át Pure Beat ma a lemezjátszói mögött. Közlekedési infók jönnek közben. 8 kilométeres dugó van, képzeljétek el. Baleset miatt az M0-áson a déli szektorban, az M1-es felé vezető oldalon, az M51-es autó csomópontja után, és történt egy baleset nemrég a fővárosban is, a Könyves Kálmán körúton, az Albert Flórián útnál. Vigyázzatok nagyon magatokra, mindenkinek jó utat! Velünk párhuzamosan pedig már elindult a buli a Rádió egy stage-en, Szegeden, a színen. Ugye ott még szombatig tudtok velünk bulizni, minden nap két helyszínen. Nagyon jól nézünk ki, nagyon jó mind a két helyszín, nagyon jó a közönség, tök jó volt az első nap.
1: Na igen, láttam az Instagram videókat. Én már nagyon várom, hogy megérkezzek hajnalba, mert nagyon jó hangulat volt, úgy láttam.
0: Bizonyán, bővebb információk, line-up a hivatalos Facebook oldalunkon, facebook.com/radio1hungary. Megyünk tovább.
1: Az idei labdarúgó világbajnokság egyik hivatalos dalában megyünk tovább, amit Shakira készített, aki ugye nem fog az idő vaskerek, ez nem más, mint a Die Die című track, ezúttal DJ Dark Remix-ében hoztam nektek, ezzel megyünk ki tovább a Rádió 1-en, a Live Mix-ben.

0: és a Joyride, ez a Rádió 1, és benne a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órán át Pure Beat a lemezjátszói mögött. Tegnap elindult a szín, egészen szombatig minden nap bulizhattok ott is a Rádió 1 DJ-kkel, 2 helyszínen ráadásul, az egyik délután 5-kor indul, a másik este 11-kor. Mind a kettő nagyon jól néz ki, mind a kettő nagyon sokan voltak tegnap, és hát ez így lesz ma is.
1: Nagyon remélem, mert ugye én hajnal 4-re érkezem hozzátok, szóval tessék megvárni mindenképpen.
0: Bővebb információk, line up a hivatalos Facebook oldalunkon, facebook.com/Rádió 1 Hungary. Megyünk tovább.
1: A brazil DJ Alok és az angol szuperénekes James Arthur közösségével megyünk tovább. Érkezik a Work With My Love című track, és hát aki a remixet készítette, a House nagykövete nem más, mint Mark Knight. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: vissza azonnal.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Hamarosan újraindul a Rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió egy konténert. Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik.

0: álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-je.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 90 grammos, szeletelt, csomagolt herc, sonka vagy karaj MySpár kuponnal csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát, mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelő műhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
9: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
10: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
11: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
12: Shell. Go well.
13: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilósháta üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
14: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. Négy évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
15: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
16: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
15: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
16: Szállás.hu.
15: Úgy is tett.
17: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
18: Hovány csoport a világ élvonalában.
19: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Megmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a McDonald's.com oldalon és az éttermekben.
20: Egy szemüveggel minden távolságra, cserélgetés nélkül.
6: Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett. Most 42.500 forinttel pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
20: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
21: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
20: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
22: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Erre nem lehet dolgozni! A 89.5 Rádió 1 igazi mai slágereivel jobban telik a munkaidő. A jövő héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét a Stümer támogatásával. Pályázzon a nap munkahelyére! Hallgassa jövő héten munka közben

helye jövő héten a 89.5 Rádió 1-en. Na ne!

0: 2029 Budapest Park, Parádé Remember.
1: Világsztár DJ-k élőben.
0: ATB.
1: Travis Carter.
0: Umek.
1: Dahul.
0: DJ Quicksilver.
1: Brooklyn Bounce.
0: És az összes hazai legenda.
1: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
2: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal, ingyenes programokkal is várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Vár a Shopland Budaörs a Kinizsi utca 1-3, vagy a Shopland Váci út a Gács utca 3 szám alatt.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
4: Ne vesz személyesen a Generali Nightrun Budapestre, és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Nightrun Budapesten.
5: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
6: Oktáv, út a sikerhez. Válogass több mint 200 szakmai képzésünk közül, és tedd meg az első lépést az álmaid felé. Képzés, tudás, siker. Oktáv. Oktáv.hu.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger.

0: kellemes napoknak, akik még a munkahelyen ülnek. Még egy óránál itt vagyunk totál élőben. Pure Beat a lemezjátszóknál, ez a rádió egy Live Mix Summer Edition. Még mindig nyári időszámításban. Szevasz, Pure Beat!
1: Csoki, szevasztok, srácok, hello, Gerikém ismét.

0: Pure Beat a lemezjátszói mögött. Közlekedési információk jönnek. Összeütközött két autó néhány perccel Budapesten, az Árpád hídon Budáról Pestre, és a gyárokba hajtott autó műszaki mentése miatt van nagy dugó az M5-ös autópályán a főváros felé a Kunszállás csomóponthoz közel. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Sziasztok, most jövünk haza Horvátországból, szétment a klíma a kocsiban, szóval senkinek nincs valami jó kedve. Imádkozzatok, értünk, léci, hogy ne kapjunk hőgutát. Köszönöm szépen, Árpi, Laura, Bencus és Viki. Úristen, nincs is jobb, mint nyaralásból jönni haza Horvátországból, és 8 órán át ülni egy 35 fokos kocsiban klíma nélkül.
2: Jézusom, gyerek, kitartás.
0: Elmormolok, értetek egy imád, abszolút. De tényleg jó. Úgyhogy nekik játszok ezt a következő dalt.
3: Így van, érkezzen szerintem jelenleg a rádió egy egyik legnagyobb kedvenc, amit az olasz DJ Alex Kenji hozott össze. Ez nem más, mint a Bumble It című track. Ezzel menjünk tovább itt a rádió egyen, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: Dalton fantasztikus dala volt ez a Do It Again, mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Ez a rádió egy Live Mix Summer Edition, ami egészen hétig tart, egész nyáron két órán át mixelünk. Szerintem is odaver ez a mai két óra, írja valaki. Ez lett már a mottónk?
1: Ez volt a cél.
0: Így van. Tartunk egy nagyon rövid hidratáció szünetet, iszunk egy csomó vizet, tegyétek ezt ti is, jó meleg van, aztán pedig jövünk vissza, jó?
1: Így van, Lady Gaga-val fogunk tovább menni, és érkezik az Abrakadabra.
0: Úgyhogy maradjatok, itt vagyunk újra azonnal.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Home office-ban vagy, ami ugye adott pillanatban a te munkahelyed.
5: Uh-huh. Igen.
4: Egyszer csak csönget a DHL, akivel te rendeltél valamit, és ő kiszállítja.
5: Igen.
4: Te kimész, elesel a lépcsőn, és eltöröd a lábad, az munkahelyi vagy nem? Hiszen te home office-ban otthon voltál, de egy magánügy miatt álltál fel a munkahelyedről.
6: Nem, mondom, a home office-t lepapíroztuk már. Tehát az van, hogy a home office-ban, amikor otthon vagy, akkor vállaltad azt, hogy magadért vagy felelős, úgyhogy we don't care.
4: Semmi?
5: Tehát azt aláírják veled előre, hogy te magadért felelsz a home office-ra. Figyeld, milyen ramaszok ezek a HR-esek azért.
6: Már nem dolgozol rendesen.
5: Szaktanári! Hiába kapcsolod be, Balizs Zsűl oda megy a halálod után, és kikapcsolja.
4: Ez az utolsó bosszú.
5: Megtalálod letolt gatyával a budina, hogy fekszem eldőlve.
6: Nem tudsz eldőlni, mert megtesznek a falak.
5: Mennyi időben mennétek észre, hogy halott vagyok a WC-n?
6: 2-3 hét.
5: Te most elmennék budira, akkor hamar feltűnő, mert nem vagyok itt a megszállásra. Keresnétek, vagy csak kiabálnátok?
4: Ha 10 után mész el, senki észre nem venni.
5: Elmondom, mi lenne. Elmondom, mit csináltok. Bemennék a WC-re, meghalnék, de ez még lenne 5 perc esélyem, hogy megmentsetek, mert még olyan, hogy még ha mentőt hívtam, meghalok. De itt szerintem 9:30-ig csak azon viccelnétek, hogy szorulásom van. És azért halnék meg, mert nem jönnek ki senki megnézni, hogy most miért nem jöttem vissza a megszállásba, és jobban élveznétek, hogy a megszállásba 8:30-ig végig arról beszéltek, hogy valószínűleg összeszedtem a budit.
6: Azt történt, elmondom, mit történt a valóságban.
5: Én bemennék utánatok 3 perc után.
6: Soha nem jönnél be. Oda szépen nem jön be senki. De én azt látom magad, hogy ez megtörténne, és úgy nyilván Laci találna meg téged, mert...
5: Igen, este 3-11-kor. Igen, mikor az összes DJ elment.
6: És hallom a hangját a fülemben, hogy odaáll, lefotóz.
5: Mindegy, eszem egy reggelit.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

kukoricai kihajtó előtt. Ez Norbi jelezte nekünk. Jézus Úr Isten, ezt soha nem értettem. Norbi, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Tehát még egyszer, egy ember a lálósában sétálgat M6-os autópálya Budapest felé vezető oldal 48-as kilométer. Vigyázzatok rá, meg magatokra is, megyünk tovább.

0: nagy tapsot megérdemelt Pure Beat öltelemezjátszós mögött két teljes órán át ma a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben, és a gyakorlatilag saját magadnak formapoltál, mert hogy éjjel irány Szeged és a Színe.
1: Így van, találkozunk Szegeden a Színen, méghozzá hajnal 4-5-ig én zárom a Rádió Stage-et.
0: Úgyhogy ne felejtjétek, tehát egészen szombati két helyszínen is találkozhatok velünk, Szegeden a Szegedi Ifjúsági Napokon, a Színen. Hajrá, tedd oda!
2: Köszönöm, hogy halljak rólad, jó?
1: Ez lesz, köszönöm, hogy itt lehettem, további szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Maradjatok, rögtön szól tovább a zene, jön Bibi Rexa és a Faithless. Velük kezdjük a Rádió 1 kívánság műsort, hívható SMS és Viber számok 0620-3111-111.
3: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
5: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
4: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
5: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
4: Nyugi, csak egy délelőtre.
6: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Estén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
5: Lehet is.
4: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
5: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
4: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
6: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat, és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga új burgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
13: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
14: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul. A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi Maris lágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Nyáron a Rádió Egy Live Mix 2 órás, emiatt az élő kívánság műsor csak egy. Úgyhogy húzzunk is bele, a mai első telefonáló Loi és David Puentes újdonságát kéri. Hogy hívnak?
1: Barbie-nak hívnak.
0: Hello Barbie, milyen napod volt, mi újság?
1: Nagyon csodálatos napom volt, a szerelmemmel végre találkozhattam.
0: Ezek szerint nem találkoztok túl gyakran?
1: Nem, sajnos egy hónapban egyszer tudunk találkozni, vagy kétszer.
0: Jézusom, de miért?
1: Sajnos ő most dolgozik.
0: Oké, mit szeretnél neki üzenni?
1: Azt üzeném neki, hogy ő az én levegőm, és nem tudnék nélküle élni.
0: De szépen mondtad, ő neked az oxigén.
1: Igen, ő az én levegőm.
0: Loi, David Puentes, Golden Summer, ez ma a tiétek itt a Rádió Egyen. Sok boldogságot kívánok!

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, a Switch Disco és Szemfeld közös dalát készítettem elő, és közben Kristófot próbálom elérni.
1: Igen, én volnék.
0: Hello Kristóf, élő adásból kereslek a Rádió 1 kívánság műsorból. Lenne itt neked egy üzenet.
1: Mi volna?
0: Olvasom. Szia Geri, kérlek szépen hívj fel az egyik nagyon jó barátomat, Kristófot, és mondd meg neki, nagyon sajnálom, ami történt, és ne haragudjon rám. Emberek vagyunk, hibázunk, de soha nem akartam őt megbántani. Nagyon kedvelem, és szeretném, ha megbízna bennem idővel. Köszönöm szépen, Ádám.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Mióta vagytok barátok?
1: 5 éve.
0: És mi történt most? Miért romlottak el a dolgok?
1: Hát volt egy pár dolog, amit nem szeretett volna mondani, és elmondott mégis.
0: Értem, de meg tudjátok ezt a dolgot javítani?
1: Megpróbáljuk, persze.
0: Nagyon helyes. Mit üzensz neki vissza?
1: Azt, hogy nagyon szépen köszönöm, és értékelem a gesztusait.
0: Na, jól van. Switch Disco, Szemfeld, Sleep Tonight. Ezt szeretném még neked elküldeni, úgyhogy ezzel folytatjuk.

0: közben elindítottam. Ki szeretné hallani?
1: Panka vagyok.
0: Na, Panka, és kinek küldjük?
2: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
3: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem a tesztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: szeretném felköszönteni az unoka testvéremet, Gabriellát, aki ma ünnepi az 50. születésnapját. Nagyon sok szeretetet, jó egészséget, boldogságot és minden szépet kívánok neked. Legyen ez az 50. év tele örömmel, élményekkel és csodás pillanatokkal. Szeretettel unoka testvéred, Betty. Motto, carpe diem. Hát Isten éltesse az ünnepeltet. Ki van a vonalban? Halló?
1: Szia, Viki vagy.

0: jön a diszkósít, úgyhogy én tartok egy egyórás hidratációs szünetet, aztán jövök vissza 9-től World is Mine Radio Show Regál Lilivel, Joel Juniorral és velem Juhász Gerivel. Szép nyár estét, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
3: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
4: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
3: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
4: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek báv.hu. THM 19,9%-től 45,25%-ig. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
5: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háta üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
10: Önnek a Protexin kell!
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
12: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
13: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
12: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
14: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
15: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day stangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Friday jegestea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
16: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
17: Home office-ban vagy, ami ugye adott pillanatban a te munkahelyed.
18: Uh-huh. Igen.
17: Egyszer csak csönget a DHL, akivel te rendeltél valamit, és ő kiszállítja.
18: Igen.
17: Te kimész, elesel a lépcsőn, és eltöröd a lábad, az munkahelyi vagy nem? Hiszen te home office-ban otthon voltál, de egy magánügy miatt álltál fel a munkahelyedről.
19: Nem, mondom, a home office-t lepapíroztuk már. Tehát az van, hogy a home office-ban, amikor otthon vagy, akkor vállaltad azt, hogy magadért vagy felelős, úgyhogy we don't care.
17: Semmi?
18: Tehát azt aláírják veled előre, hogy te magadért felelsz a home office-ra. Figyeld, milyen ramaszok ezek a HR-esek azért.
19: Jár, mert nem dolgozol rendesen.
18: Szaktanári!
19: Igen.
18: Hiába kapcsolod be, Balizs ül oda, megy a halálod után, és kikapcsolja.
17: Ez az utolsó bosszú.
18: Megtalálod, letolt gatyával a budina, hogy fekszem eldőlve.
19: Nem tudsz eldőlni, mert megtesznek a falak.
18: Mennyi időben mennétek észre, hogy halott vagyok a WC-n?
19: 2-3 hét.
18: Tehát most elmennék budira, akkor hamar feltűnő, mert nem vagyok itt a megszállásra. Keresnétek, vagy csak kiabálnátok?
17: Ha 10 után mész el, senki észre nem venni.
18: Elmondom, mi lenne. Elmondom, mit csináltok. Bemennék a WC-re, meghalnék, de ez még lenne 5 perc esélyem, hogy megmentsetek, mert még olyan, hogy még ha mentőtétől meghalok. De itt szerintem fél tízig csak azon viccelnétek, hogy szorulásom van. És azért halnék meg, mert nem jönnek ki senki megnézni, hogy most miért nem jöttem vissza a megszállásba, és jobban élveznétek, hogy a megszállásba fél kilencig végig arról beszéltek, hogy valószínűleg összeszedtem a budit.
19: Azt jelenti, hogy elmondom, mit tettem valóságban.
18: Én bemennék utánatok 3 perc után.
19: Soha nem jönnél be. Oda szépen jönnél be senki. De én azt látom magad, hogy ez megtörténne, és ugye nyilván Laci találna meg téged, mert...
18: Igen, este 3-11-kor. Igen, mikor már az összes DJ elment.
19: És hallom a hangját a fülemben, hogy odaáll, lefotóz.
18: Mindegy, eszem egy reggelit.
16: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Indulunk.
1: Disco, disco.
2: Convoy PG-vel és Bárány Attilával.
3: Ladies and gentlemen, madame and herman, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nézem a publikum, ez a Disco Shit Radio Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem, Convoy PG-vel. Szevasztok, szép estét mindenkinek, FM-en, webben, applikáción keresztül köszöntök mindenkit, DJ Junior vagyok, Convoy PG Mix-el, ugye, én pedig itt leszek egészen este 9 óráig, és hát Szeged szín a tegnapi napot nagyon köszönöm, mind a kora esti rendezvény, mind az éjszakai aréna nagyon nagy volt, én lenni is aludtam, és visszatértem ma, de még előtte játszottam szintén a Stégen, ahol nagyon jófajta house zenéket lehetett pörgetni. Ma estére is hoztam sok email

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Szimnyelő diszkosít a rádió egyen, hanvai PG Mix, én pedig DJ Junior vagyok. Eszembe jutott a mai napról egyébként, hogy ott lent Szegeden szerencsére csak normál szúnyogok vannak, viszont az elmúlt héten a Balatonon egyetlen egy dolog volt, amivel egyszerűen nem tudtam azonosulni, és ki voltam tőle teljesen, ezek az árvaszúnyogok. Nem tudom, hogy téged mennyire zavarnak ezek. Nem csípnek, az tök oké, de inváziószerűen vannak. Most hallottam egy olyan infót, amit akkorát rögtem, hogy nem hittem, amikor a tévében mutatta, hogy a radarképet megzavarja, képzeljétek el, és azt hitték, hogy felhős rossz idő jön, pedig csak a szúnyogok repültek a Balaton partján olyan mennyiségben, hogy már a radarképet is átvert a meteorológiai radart. Nagyon durva.
1: Jézus Szent Szűz Mária, én a szúnyogokkal annyira nem foglalkozom, viszont azzal, hogy tegnap elindult a szín, és ugyebár DJ Junior és Jóga Honvai PG is játszottunk, és ez lesz egész héten, hogy vagy ő, vagy én, de képviseljük a diszkosítás erőket lent a szegedi ifjúsági napokon. Ezzel már igen, ma este is így lesz, illetve félőben vagyunk, ugyebár én már korán, este 7-kor már ugyebár a színen, lent az ifjúsági napokon Szegeden már 7 órakor pörgettem a stégen, aztán majd 23 órától játszok még egy órát az arénában. Le fogom pörgetni, amit mondhatni elcsortam M-Rock-tól. Jön a Summer Jam 2024-es verziója, itt a Rádió Egyen, csak igaz, ma is láger megy, a diszkosítő

0: Gyurcsi, akik az mai slágermet diszkosít Radio Show, bárányatul a nélkül DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel.
1: És hát kérem szépen, a hét nem marad el diszkosít Legends Party nélkül, hiszen pénteken találkozhatunk. A balatoni Bob 25. születésnapjára meghívták a diszkosítet, így 4,5 órán keresztül fogjuk pörgetni az elmúlt 20 év diszkosítás kedvenceit, minden lezérekek. Érdemes korán érkezni, mert már 6 órakor, este 6-kor Bárány Attila kezd, aztán én folytatom, és utána érkezik Hanvai PG. Én onnan tovább megyek egyébként Bogácsra, ott fogok már játszani éjfél után, aztán szombaton újra a Szeged színezek, egy duplázok egyet, majd vasárnap egy teljesen ingyenes rendezvény Budapesten, a Kopaszi gáton találkozhatunk a nyári nyitott szórakozó helyen, az esemény kimon a rajongói oldalaimon, úgyhogy megtaláljátok, Made in Italy Party lesz, minden ezzel kapcsolatos információt olvassatok el ott. Most pedig már is megyünk tovább, az első dal, Ima Lynch.

a Rádió 1 Esti Show-ja, a Diszkosi Trédió Show, vagy PG Mixer, pedig DJ Junior vagyok, és kérem szépen, több mint 20 éve van Diszkosi, ebben az esztendőben is jó néhány partink lesz. Többek között a héten pénteken is már előbb említettem, hogy Balaton Fűzfön fogunk játszani majd együtt hárman. Diszkosi Legends lesz a balatoni Bob 25. születésnapján, de hát magánrendezvények is lesznek, céges rendezvények is, úgyhogy lehet minket hívni bőszen. Bármelyikünk elérhetőségére nyugodtan írjatok, hogyha szeretnétek bárhol az országban, vagy ne adj Isten, külföldön is Diszkosit. Nagyon-nagyon fontos, hogy én szombaton várok mindenki sok-sok szeretettel már egészen korán Érden, utána pedig megyek még Szlovákiába, Dunaszerda helyre, egy go-kart pályának a nyitóburiára, illetve egy ilyen ünnepségére játszani, és az extra az, hogy DS, az a Diszkosit, a go-kart pályának a neve. Nagyon-nagyon fontos, hogy már tegnap is játszottam, és az összes fellépésemen egész héten, és itt a rádióban is játszom, a Messenger verziójában Imán Angel korongját, ami jelen pillanatban az 5. a Globál Shazam listán, ennek a címe pedig Bad Times. Na ez érkezik most itt a Diszkosit Radio Show-ban, a Rádió 1-en, csak

Rádió egy esti sója, a diszkosi trédiósok, kemény hetünk van, egyébként az elmúlt hét is az volt, hiszen az elmúlt héten strandfesztivál miatt, meg egyéb rendezvények miatt is jó tele voltunk bulikkal mindannyian. A héten is így lesz, én 8 különböző DJ setet fogok lejátszani, és azért mondom, hogy különbözőket, mert vasárnap lesz egy olyan, ami teljesen más lesz, mint amit idáig csináltam. Csinálok először, nem utoljára soha többet, az nagyon fontos, hogy Made in Italy bulit, mert készülök rá egyébként, nagyon sok ilyen olasz remixem, és már nyagadtak, hogy csináljuk egy ilyet, most megcsináljuk, egy szabad téren Budapesten a Kopaszigáton, és hát kérem szépen, csak ezen a héten szerintem egy ilyen 6-8 darab különböző ilyen bootleget meg remixet gyártok régi nagy olasz slágerekből, meg olyanokból is, amelyek most nemrég készültek, és ezeket mind fogom játszani, úgyhogy igazán különleges este lesz. Megpróbálom megoldani azt, ami szerintem rohadt nehéz, hogy 2 órán keresztül olasz típusú zenét játszak. Egy abszolút rekordtartóval megyünk tovább, kérem szépen, most már csak nem 90 napot töltött el a világ legnagyobb DJ letöltő oldalának number one pozíciójában Imál Angel, I'm Moving to the Sun című dala, mindezt úgy, hogy elsőként a világtörténelemben 3. megy vissza a number one pozíció.

0: Rádió egy csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít Rádió Show, Berány Attila nélkül DJ Juniorral és velem Hanvai Pécsivel.
1: Keményhetünk van, hiszen Szeged színezünk, a diszkosített kétharmadban képviseljük ott is, mint ma este itt a Rádió Egyen, ott lesz a Hanvai Pécsi meg én is, sőt a Pécsi ma este szerintem duplázik a színen. Én egyébként csak délután játszottam ott a Rádió Egyen stégen, de ott meg jófajta house zenét lehet játszani, úgyhogy teljesen jó hangulatba telnek ezek a délutánok. Én nagyon szívesen játszom egyébként délután nyáron ilyen helyeken, mert végre olyan zenét lehet játszani, amit szeret az ember.
0: Annyira jó, hogy ilyen zenét lehet játszani egyébként augusztus 20-án a Kossuth téren és a Nemzet ünnepén. Ugye már két héttel ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor a Szigeten 63 000 ember előtt játszottunk, ugye, mint diszkosít, és nem hittem volna, hogy valaha játszotok majd ennél nagyobb bulin, de hát ugye már az információim szerint a Kossuth tér és környékén több mint 90 000 ember vagy hallotta, vagy látta ugyebár kivetítőről, hogy mi a Kossuth térre játszottunk, a Messengers, ugyebár Email Angel oldalán, és az egyik legjobb dal, amit a legjobban megett a nagy-nagy közönség, az az I'm Alive, aminek nagyon-nagyon durva élete lesz a jövőben, erre tessék fókuszálni. Ezért kezdik most itt a rád.

ezen kívül én annyit akarok összesen mondani, és nem húzom az időt, hogy holnap Diszkosít Legends lesz, és már 6-kor kezdtünk Balatonfűzfőn, aztán megyek Bogácsra, ott zenélek évfél után, szombaton újra ott leszek a szegedi színen, először ugye a Stégen, aztán pedig az arénában.

játék és fagyi és minden, ami olasz, úgyhogy mindenkit várunk ingyenesen rendezvény. Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai Pici voltam, ugye már tegnap Szeged Szín, ma Szeged Szín, pénteken Balatonfűszről diszkosít aktivizáció után a Szeged Szín, szombaton pedig Érden és Szlovákiában Dunaszerdahelyen várok mindenki sok-sok szeretettel. Mindenhol nagyon-nagyon sok Imál Angel koronga. Ezzel búcsúznék ma estére.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: győztes a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: És hát zenei értelemben is abszolút prémium lesz ez a következő három óra, exkluzív zenékkel, sok újdonsággal és különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol.

0: 2.0, vagy Insomnia 2026, akár ezt is mondhatnánk erre a zenére. Ez volt a New Religion, a Faithless-től és Bibi Rexától, itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en. Zajlik a szín Szegeden, egészen szombatig minden nap várunk titeket két helyszínen a Rádió 1 DJ-kkel. Na Lili, most pedig egy saját zenéd jön.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a rádió szettemből. Ez nem más, mint a Heal Me, ez érkezik most át itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Velvet, La La Land, ez egy 2026-os Medúza remix volt belőle. Jó nagyot szólt, a Rádió Egyet halljátok. Ez a First Is Mine Radio Show, ne felejtjétek, gőzerővel dübörög a szín a Szegedi Ifjúsági Napok Szegeden. Minden napot vagyunk két helyszínen a Rádió Egy DJ-kkel. Bővebb információk, tudnivalók, line-upok a hivatalos weboldalonkon, a www.radioegy.hu-n. Nali Lee, most pedig Robin Schulz jön.
1: Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times, itt a Rádió Egyen, a First Is Mine Radio Show-ban.

0: továbbra is hoztál nekünk rengeteg friss megjelenést, Lost Frequencies érkezik, akinek te a korábbi dalait is nagyon szereted.
1: Nekem a személyisége is nagyon szimpatikus, a zenét is imádom, amiket csinál, szerintem egy egészen elvont személyiség, és van egy különlegessége, úgyhogy elhoztam ma este az újdonságát, ami a Leave It All címet kapta, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egy

0: mindenkinek, ígérem, továbbra is tökéletes társ, tökéletes háttér leszünk a nyárestétekhez. Mellettem még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Szemfeltet nagyon szeretjük, az előző órát vele zártuk, a másodikat pedig vele kezdjük.
1: Csapjunk is bele tehát, érkezzen a Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio.

játszók mögött. Regál

0: egy daytime buli a Budapesten. Ez a Move into the Sun, Imael Angel-lel és Ultranéttel közösen. Ez Spanyolországban is játszottad?
1: Képzeld, Geri, hogy ezt a dalt játszottam, ráadásul én úgy szoktam játszani a szettemben, hogy van egy zene, egy Bad Bunny zene, ami elképesztően jól illik rá, tényleg olyan, mintha együtt született volna a két dal. Amikor először lejátszottam, rázott a hideg, úgyhogy ezt lejátszottam a majorkai fellépésemen, úgyhogy elhoztam nektek ma is a World is My Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Moving to the

0: Vendégettől érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne a Stardust klasszikusa, a Music Sounds Better With You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ megalapján a number one DJ elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a Virgin.

0: James Hype és a Domfék miatt egy régi kedves ismerős csütörtök este a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Regál Lili a lemezjátszóim mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ezért

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regálni

0: mixfm.hu-n, valamint az applikációnkban is a Mixek fülben. Joer Junior is befutott közben, innentől éjfélig ő mixel. Jó helyen vagytok, maradjatok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: zseniális lesz nálunk a zene a következő egy órában is. Joer Junior viszi tovább a csütörtök estét. Hello JJ!
1: Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, szevasztok! Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is My Radio Show-ba. Fantasztikus zenékkel készültem. Mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en.

a Rádió Egyen és a weben élőben. A

0: Harrisburgünk tovább érkezik Switch Disco és Sanford közöse, akik ott voltak velünk és hatalmas bulit csaptak a rádió születésnapi fesztiválon. Ez a legnagyobb újdonságok, Sleep Tonight, folytatjuk már is itt a Where is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.
1: Hey, what's up? This

Show. Hallgasd, nézd és érezd. A Rádió Egyen és a weben élő

0: Gigi, Jenny voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen mindenkinek az elmúlt egy órát. Joel Junior voltam, egy hét múlva innen folytatjuk. Legyetek jók, szevasztok.
0: Amivel pedig ma zárunk, az nem más, mint Tonszendály és Fischer közöse a Favor. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, ciao.

0: Is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország le!

0: változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak. It's gonna be okay.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most például az a zene, ami a foci VB ideje alatt, hát szerintem ugye a tudatalattinkba bekúszott, anélkül, hogy észrevettük volna, Shakira, Burna Boy és a Die Die. Több mint egy hónapja vége a foci VB-nek, de a dal itt van velünk, és ugyanúgy hódít tovább. Például 9. hetét tölti a Billboard Global 200 lista élén, 40,3 millió streamet is elhagyott már. Ez a Billboard Global 200 sláger lista a világ több mint 200 országából származó online streaming és digitális eladási adatok kombinációja alapján áll össze. Ebben nincsenek benne a rádiós játszások. Hát ez nagyon nagy dolog. 9. hete az első ezen a Billboard Global 200 slágerlistán. Ez a dal. Die Die, Shakira és Burna Boy a folytatásban.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rio egy csak igazi mai sláger megy fesztivál szezon finisében is, és hát közben eszembe jutott, hogy nagyon sokan hát boslábolnak ki fesztivál betegségekből, ugye Rádió egyesek. Kint voltunk egy hétig, bulikáztunk, jó nagy volt kint a por, aztán ilyenkor az ember olyan könnyen összeszed ilyen felső légúti betegségeket. Hát szegény Lóllyal is pont ez történt, akit a folytatásban hozok, az aktuális dalt, a David Puentes-zel közös Golden Summer-t, életében először le kellett mondani a koncerteket emiatt. Jó bulás, Lóll!

ráadásul két helyszínnel, ettől igazán exkluzív a dolog. Az egyik a Rádió 1 Stég, délután 5 órától indul már a buli, a másik pedig a Rádió 1 Aréna, a nevében is benne van, hogy hát ez már az éjszakai órák hangulatához passzol, 11 órától mixelnek a Rádió 1-es DJ-k, többek közt a már is hallható Regál Lili is.

0: For you, I guess you moved on really easily. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.